Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szeptember 30-a szerda van, kipihenten mindenki beindította a napot. Na jó, hát ezt azért nehezen mondhatnánk, főleg, hogy még azért eléggé éjszaka van, tehát az éjszakai műszakban kitartást kívánok. Kezdjük egy gyors köszöntéssel, nagyon boldog névnapot kívánok minden jeromosnak és a születésnaposoknak is sok-sok boldogságot. A mai nap igazi mérföldkő a magyar kultúrában és a történelemben. 1847-ben ezen a napon született Hugonnai Vilma, aki hihetetlen kitartással törte át a falakat és lett a legelső magyar orvosnő. Szintén ma ünnepelnénk a nagy mesemondót, Benedek Eleket, aki 1859-ben látta meg a napvilágot Székelyföldön. Az ő emléke előtt tisztelegve tartjuk ma a magyar népmese napját is. A komoly zene szerelmesei Rolla János Kossuth Díjas hegedű művészre, a Liszt Ferenc kamarazenekar legendás koncertmesterére emlékeznek, még a közlekedőknek és a fővárosiaknak 2008 óta emlékezetes ez a dátum. Pontosan ezen a napon adták át ugyanis a Megyeri hidat. Tarts velem ma hajnalban is itt a Petőfin, hozom neked a legjobb hazai zenéket, és igazi különlegességekkel is találkozhatsz. Mamikkel jön most a Random Trip és a Zene benned.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Szinte zavartalan napsütéssel és száraz idővel folytatódik a kora ősz. Esőtől sehol sem kell tartanunk, szóval a napszemüveget nyugodtan bekészíthetjük. A hajnal még kimondottan friss és hűvös, 1 és 11 fok közötti értékekkel, helyenként pára és kötfoltokkal. Napközben viszont gyorsan melegszik majd a levegő, és kellemes, nagyjából 23-27 fok közötti csúcsokat mutathatnak majd a hőmérők. Egyedül az élénk déli szélre érdemes figyelni. Északnyugaton pedig egy-egy erősebb széllökés is előfordulhat. Élvezd ki ezt a szikrázó napsütéses vénasszonyok nyarát, és hangolódjunk együtt a mai napra a jó hazai zenékkel. Pára, az van, Dorian már is a folytatásban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Pörgetjük tovább a szerda hajnalt itt a Petőfin, ahol minden magyar szeptember 30-a van. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, és ebben az órában hallhatod majd Fodor Máriuszt Kamával, itt lesz Hegedűs Józsi is, de a kezdés Ember Márké, akitől a föltámadott a tengerszél.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Budapesten az FM 94.8-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Most hazamegyek.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar okos szegénylegények, beszélő állatok és örökérvényű bölcsességek. Ma van a Magyar Népmese napja. A Magyar Olvasás Társaság kezdeményezésére 2005 óta ünnepeljük ezt a napot, nem véletlenül a nagy mesemondó Benedek Elek születésnapján. A cél egyszerű, mégis gyönyörű, tisztelgés a mesék és a kultúránk előtt, hogy az a felhalmozott életbölcsesség, ami a történetekben rejtőzik, generációról generációra öröklődjön tovább. A jeles nap alkalmából a közmédia csatornái is egésznapos tematikus műsorokkal, klasszikus rajzfilmekkel, legendás színművészek előadásaival és mesékkel várnak mindenkit. Merülj el a népmesék világában. De most hallgassunk jó zenéket itt a Petőfin. Hegedűs Józsi és Dan Pintól jönnek, ez a Cowboy Summer.

wish Army could horn up a peely band. Kérlek, ne fáradj majd, köszönni.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Első hallgatásra egy pörgős, lendületes, szerelmes dal, de ha a sorok mögé nézünk, akkor egy komoly filozófiai utazást találunk. Ez Hárs Barna zenéje, Te vagy a nap. Barna elárulta, hogy a nap szimbóluma gyerekkora óta elkíséri, de a dal ennél sokkal többről, az emberi kapcsolatok kiszolgáltatottságáról szól. Ahogy a növényeknek vagy a földnek szüksége van a napra az élethez, úgy vagyunk mi is kiszolgáltatva azoknak, akiket szeretünk. Még a hajlamosak is vagyunk azt hinni, hogy egyedül is függetlenek és minden tudók vagyunk. Valójában mindegy nagy kapcsolati háló részei vagyunk. Itt van Hárs Barna és a Te vagy a nap.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szeptember 30-a van, megyünk tovább a szerda hajnalunkban, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Medgyessy Gábor vagyok. Ebben az órában találkozhatsz majd a Wolfox-szal, a The Enehittel, vagy éppen egy kis huppogással a következő percekben, mert hogy már is jön az Ocsó Macsó és a Lazúj Bele.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró

0: FM-en leszek.
1: A Petőfi Rádiót hallod, ahol minden magyar húsba vágóan mély, közben pedig vicces és tele van iróniával. Az újjá született The Enehit elhozza azt az életérzést, amiben mindannyian magunkra ismerünk. A korábbi melankolikus korszakukat maguk mögött hagyva, most egy sokkal pörgősebb, vidámabb, popos vonallal tarolnak. Nem véletlenül figyeltek fel rájuk külföldön is. Dolgoztak már a brit Anatúval, az I Want Your Ice Cream című dolgon pedig az ötszörös Grammy-díjas producerrel Steve Dubb-bal működtek együtt. Londontól Varsóig koncerteztek, itthon pedig a Halott Pénz, a Follow the Flow és a Margaret Island előzenekaraként is beizzították már a közönséget. Jön a The Enehit és a legújabb Hill, Hill, Hill, itt a Petőfim.

Hát ez a szerda hajnal cseppet sem monoton. Itt volt a Sztorium az előző percekben a Petőfin, ahol minden magyar jelentős fordulatok és komoly átalakulás után tért vissza az Au Revoir. Már még az év elején a két alapító tag Agócs Márton és Katona Bálint útjai elváltak a csapattól. A megmaradt hatos nem lassított gőzerővel mentek tovább előre. Még tavasszal robbantottak be újra egy keményebb hangvételű pankrátorokat is felvonultató klip kíséretében. Fehér Mia énekes szerint zeneileg továbbra is bátran keverik a műfajokat, de a legfontosabb számukra a 100%-os önazonosság. Most jön az Au Revoir csapata itt a Petőfin, ez az Örvény.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Menetelünk a szerda reggel felé, szeptember 30-a van, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Jó reggelt, és hát kellemes ébredezést, egy jó forró kávé mellé hozom neked a jó zenéket. Itt is van mindjárt Deva, de előbb az Arcosok klubja, és az etessük meg.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar hip-hop elemek családi egységgel és élő zenekari energiával ma 13 órától a Made in B a délő stúdió koncertet itt a Petőfin. A Szentgyörgyvári Balázs, Horváth Leila és Szentgyörgyvári Bertalan alkotta formáció 2016 óta ontja a saját mainstream popot. A dalokat nem csak együtt írják, de a saját stúdiójukban csiszolják tökéletesre. Pár éve szintet léptek, dobbal, gitárral és élő megszólalással egészítették ki a produkciót, ami után megnyerték a Kimi Tubot és a Sziget Fesztivál külön díját is. Ha élőben néznéd a srácokat, akkor kövesd a közvetítést a Facebook oldalunkon, a YouTube csatornánkon, és persze hallhatod itt a Petőfin, tehát ma 13 órától Made in B a Petőfin. Wolf Kati jön már is a folytatásra, a válasszal ébredezünk együtt. Jó reggelt!

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar jó reggel, szinte zavartalan napsütéssel, száraz idővel és igazi indián nyárral folytatódik a hetünk. Esőtől sehol sem kell tartani, szóval nyugodtan be lehet készíteni mára is a napszemüveget. A reggel még kimondottan friss, hűvös, 1 és 11 fok közötti értékekkel, néhol pára és kötfoltokkal, napközben viszont gyorsan felmelegszik a levegő, és kellemes 23-27 fok közötti csúcsokat mérhetünk majd. A legjobb hír pedig az, hogy ez a csodás indián nyár végig velünk marad a héten, ha minden igaz. Élvezd ki a jó időt, töltődj D-vitaminnal, és jó hazai zenékkel. Itt is van a...

0: Hazai zenékkel ébredezik az ország a folytatásban. Habocki Máté kollégám jön, én pedig búcsúzom már a mikrofonnál. Medgyessy Gábort hallottad. Legyen nagyon szép a szerdád. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a napos, száraz idő. Novemberben teszik nyilvánossá az ügynökaktákat. Kulturális fesztivál kezdődik Szegeden.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Új terelést építettek ki az M1-esen az M15-ös autópálya és Hegyeshalom között. A határ felé a 166-os és a 172-es kilométer között a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: November 4-től lesznek kutathatók az ügynökakták. A korábban bejelenthethez képest két héttel később válnak nyilvánossá a kommunista állambiztonsági iratok, mert az előkészítés a tervezetnél több időt vesz igénybe. Elsőként a hálózati személyek sorszám és időrend szerint iktatókönyvei, a beszerzési naplók és a jelentéstevők részletes adatait összefoglaló úgynevezett hatos kartonok, valamint a pártállam utolsó éveiben keletkezett mágnes szalagok adattára kerül fel a nyitottakták.hu oldalra. A miniszterelnök szerint újabb kihallgatásokra lesz szükség az ukrán aranykonvoj ügyében. Magyar Péter arra reagált, hogy Fürst Pál, a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője nyílt levélben azt állítja, márciusban Orbán Viktor kormányfőként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására. A Fidesz szerint az aranykonvoj ügy arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. Az ukrán pénzszállítókat védő ügyvédi iroda ugyanakkor úgy fogalmazott, a volt kormánypárt nyilatkozata felér egy beismeréssel. Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásáról egyeztetett az Európai Főügyész Budapesten. Laura Kodrica kövesi az igazságügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyész helyettessel tárgyalt. A csatlakozáshoz szükséges első jogszabálycsomag még idén az országgyűlés elé kerül. Szigorította a megkülönböztető jelzések használatát a kormány. A jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat kék lámpás autót. A mentők, tűzoltók és a rendvédelmi szervek járművein kívül külön engedéllyel kaphatnak kék szirénát a vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek. A korábban kiadott engedélyeket felülvizsgálják. Kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Holnaptól két hónapon át 80 helyszínen 350, többségében ingyenes program várja az érdeklődőket. Lesznek könnyű és komoly zenei hangversenyek, színházi előadások, film- és könyvbemutatók, kiállítások is.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Ma is napos, kellemes őszi idő lesz, helyenként megélénkül a szél, Sopron környékén erős széllökések is lehetnek. Napközben 23-27, késő este 9-15 fok várható.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Ideértünk az idei szeptemberünk utolsó napjához. 2026. szeptember 30-a van szerda. Elmúlt 6 óra, úgyhogy indul a Halló Magyarok. Ezúttal Zsidal kezdünk. Szóval legyen úgy!
1: Itt egy újabb óra!

0: Zenélj vagy énekelj te is élőben.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfiradio.hu.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Ma délután a Made in Beat csapata érkezik hozzánk. Egy 2016 óta működő mainstream pop formációról van szó, hip-hop elemekkel kiegészítve. Kizárólag saját dalokat játszanak, melyeket közösen írnak, de saját otthoni stúdiójukban készítik el. 2024-ben élőzenekari megszólalásra is áthangszerelték a dalaikat, így DJ-s és élőzenekaros felállásban is koncerteznek, de az élőzenekari megszólalás áll hozzájuk igazán közel. 2025-ben megnyerték a Kimitjub online tehetségkutatót, valamint a Sziget Fesztivál külön díját is, így ott is bemutatkozhattak már. Ma délután egy órától pedig a mi stúdiókban hallhatod, illetve láthatod őket, hiszen Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon nézheted is a koncertjüket. Hangoránk akkor is, a folytatásban pedig Dash-el, Young Fly-jal hangolódunk a mai napra. Itt a Kiskece, a Petőfi.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: lányokra bátran itt most hajtsatok, kezet az égbe, felrepüljenek a hajcsatok.
1: Ha hazai zene, akkor Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: tiéd a mai nap is. Haló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, szeptember 30-a van, ma van a Magyar Népmese napja, amelyet Benedek Elek születésnapján 2005 óta ünneplünk. Benedek Elek 1859-ben született, a magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja, a gazdag magyar népmesekincs összegyűjtése, átdolgozása és a gyermekirodalom megteremtése tette halhatatlanná. A nagy mesemondóként is emlékezhetünk rá. A nap célja, hogy a népmesék fennmaradjanak, a bennük élő bölcsesség pedig tovább hagyományozódjon az új generációkra. A mesemondás közösségformáló és személyiségfejlesztő erőforrás, úgyhogy legyen ott a napodban neked is. Erről bővebben majd a későbbiekben még szó lesz. Most viszont jönnek a legfrissebb hírek, információk, hiszen fél héthez érkeztünk, aztán a Balkán fanatik vár ránk. Ha te tudnád, nem sokára a Petőfi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Orbán Viktor érintettségéről írt az aranykonvoj ügyben a központi nyomozó főügyészség volt vezetője. A tervezetnél két héttel később hozhatják nyilvánosságra az ügynök aktákat. Derült napos, száraz idő várható.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Új terelést építettek ki az M1-esen az M15-ös és Hegyeshalom között. A határ felé a 166-os és a 172-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Füst Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett feletteseinek, mások mellett az akkori legfőbb ügyésznek és helyettesének is, de nem indult eljárás az ügyben. Füst Pál néhány héttel később lemondott posztjáról. Laco Adrien ügyvéd, az aranykonvoj ügyben az ukrán pénzszállítókat védő ügyvédi iroda munkatársa a Krónikának azt mondta, a nyílt levélben megfogalmazott állítások számukra azt igazolják, hogy a legfőbb ügyészség jelenlegi vezetése ellenérdekelt az ügy felderítésében.
5: Az új információ az, hogy ez most nyilvánosságra is került, és igazolta azt, amit eddig is gondoltunk a főbb szereplők érintettségéről. Én nagyon remélem, hogy most már tényleg záros határidőn belül lesz egy legfőbb ügyészünk, aki nem az lesz az érdeke, hogy szőnyeg alá söpörje a közvetlen kollégái felelősségét, mint a mostani legfőbb ügyész helyettesnek, hanem hogy tisztázza, hogy pontosan mi történt, és hogy levonják a következtetéseket akár ügyészi szakmai szinten, akár sajnos büntetőeljárási szinten is, hiszen nagyon úgy néz ki, hogy több ügyész vonatkozásában minimum a hivatali visszaélés felmerülhet, tehát bűncselekmény gyanúja merül fel, akkor pedig büntetőeljárást kell velük szemmel lefolytatni.
4: Reagált a nyílt revélre a Fidesz, a kormányfő és az ukrán pénzszállítók védője is. A volt kormánypárt szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. A pénzszállítókat védő ügyvédi iroda szerint a Fidesz nyilatkozata felér egy beismeréssel. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán pedig azt írta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyben. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető politikusi nyilatkozatokat. Közleményükben konkrét ügyet nem említettek, ugyanakkor, ahogy fogalmaztak, a megfélemlítésükre törekvő, jelenlegi és jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyező mondatok ellen emeltek szót. Az elmúlt hetekben a miniszterelnök hatalomátmentéssel és politikai elfogultsággal, a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője pedig nyomozások akadályozásával és befolyásolásával vádolta a legfőbb ügyészséget.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja. Szerintük a Tisza kormány koncepciós eljárást indította a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst hétfőn este vették őrizetbe, majd tegnap gyanúsítottként hallgatták ki hűtlen kezelés miatt. A gyanú szerint a politikus által vezetett Nemzeti Kulturális Alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen, részben fideszes kampányeseményekre. Hankó Balázs az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is panasszal élt. Beidézte Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság a testület holnapi ülésére. Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvénymódosítását, Kósa Lajos pedig akkori Fidesz frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. A vizsgálóbizottság azt akarja kideríteni, hogyan születtek a döntések, ki tudott róluk és kit terhel politikai felelősség. Csődbüntet gyanúja miatt nyomoz a Dunakeszi járműjavító korábbi osztalék kifizetései miatt a Nemzeti Adó és Vámhivatal, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint, miközben a cég fizetésképtelenné vált, jelentős osztalékot fizettek ki a tulajdonosoknak. A járműjavítót az Orbán kormány az oroszoknak privatizálta, majd a háború kitörése után a Fideszhez közel álló üzletemberek szálltak be tulajdonosként. A Tisza kormány újraindította a tavaly leállt üzemet, és tárgyalnak a veszteséges és félbemaradt üzletről, amelyet Egyiptommal kötöttek vasúti kocsik gyártására, emlékeztetett rá Vitézi Dávid. Két héttel elhalasztják az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. Október 20-a helyett így november 4-én lennének elérhetőek az első iratok. A Tisza párt azért kezdeményezte a halasztást, mert a tervezetnél több időt vesz igénybe az iratanyag előkészítése. A dokumentumok a nyitottakták.hu online felületen fokozatosan lesznek megismerhetők. Csegergő Bende Gúza, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója szerint szinte mindenki talál majd is ismerőst az iratokban, és biztosan lesznek köztük közéleti szereplők is.
6: Bűnösök és nem bűnösök egyaránt felkerülnek erre az adatbázisra. Ebben van igazság, kétség kívül, hogy ezerféle történet, ezerféle élethelyzet fog tükröződni ezekben az iratokban, és nagyon különböző szerepvállalások jellemzőek ezekre a személyekre. Tényleg lesz olyan, aki hősiesen, mondjuk így, vagy becsületesen megtagadta az együttműködést, de eljutott odáig, hogy legalább valami kartont kiállítottak róla, a másik pedig akár évekig, évtizedekig lelkesen működött együtt az állambiztonsággal. Ezek együtt benne lesznek.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Forintos bírsággal sújtják az iváncsai akúgyárat. A Fejér megyei kormányhivatal talajvízszennyezést tárt fel az üzem közelében, ezért elrendelték a szennyezést okozó, valamint az azokkal műszakilag megegyező vezetékek elzárását. Rövid időn belül ez már a második 100 milliós bírság, amelyet kiszabtak az iváncsai akúgyárra. Augusztusban a munkavállalók egészségét és testi épségét veszélyeztető súlyos szabálytalanságok miatt kaptak büntetést. Megújul a Szántódi és a Tihanyi komp kikötő. A beruházás alapkövét tegnap tették le. A Balatoni Hajózási ZRT 6 milliárd forintos beruházással modernizálja a mólókat, emellett új utasvárók, pénztárak, kerékpártárolók, vizes blokkok és szolgáltató egységek épülnek. A közlekedési sávok átalakításával gördülékenyebb lesz a fel- és lehajtás a kompokra, mondta el a Krónikának Felgöl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója.
7: Épül új kiszolgálóépület, megújulnak a mólók, építünk egy kilátóteraszt, mindegyik móló besétálható, kijárható lesz az utazóközönség számára, megújulnak a közművek, az utak, és természetesen digitális utastájékoztatás, illetve előrevásárlásra is lesz innentől kezdve lehetőség. Az egyik legfontosabb célja a mostani fejlesztésnek, hogy maga a várakozási idő, illetve a jegyvásárlási ellenőrzési idő is csökkenjen, tölteni tudjuk a kompokat minél gyorsabban.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Ma is napos, kellemes őszi idő lesz, helyenként megélénkül a szél, Sopron környékén erős széllökések is lehetnek. Napközben 23-27, késő este 9-15 fok várható.
2: Petőfi Rádió. Sport.
8: Jó reggelt kívánok, Katona Lászlót hallják. Megnyerte második mérkőzését is a labdarúgó nemzetek ligájában a világ és Európa bajnok spanyol válogatott. Spanyolország, Horvátország 4-1 és Csehország, Anglia, Gordon és Kane góljával 0-2 az A divízióban. Svájc továbbra is 100%-os, miután Skóciában is nyert 3-0-ra. Szintén a B divízióban Szlovénia, Észak-Macedónia 2-0. A Magyar Labdarúgó Szövetség tájékoztatása szerint nem tárgyaltak senkivel a szövetségi kapitányi poszttal kapcsolatban. Sajtóhírek szerint Szergej Rebrovval boronálták össze a nemzeti csapatot, amit Szabó Gergő, az MLS sajtófőnöke cáfolt. Eredménytelenül zárult a labdarúgó NB2-ben érdekelt Videoton FC értékesítéséről szóló második pályázat. A Racing City Group-a ugyanis hiába tárgyalt a városvezetés szeptember elején. A brit-olasz vállalat nem tudta bemutatni a klub megvásárlásához szükséges banki garanciát. Cserpalkovics András polgármester azt mondta, az önkormányzat hamarosan kiírja a pályázat harmadik körét. Egy pontos győzelmet aratott a férfi kosárlabda bajnokságban a Kaposvár. Szolnok Kaposvár 90-91. A Veszprém 44-19-re legyőzte a kuvaiti Burgan SC-t, az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában. Gáncs Pető Máté 7, Dragan Pesmalbek 5 gólt lőtt, Mikael Appelgren pedig 18 védéssel járult hozzá sikerhez. Csütörtökön a döntőben a Bajnokok Ligája győztes Barcelona lesz a veszprémiek ellenfele. Köszönöm a figyelmüket!
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
9: Baby. I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back.

0: tésznap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagykanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt, szép napot kívánok a jeromosoknak, pedig nagyon-nagyon boldog névnapot. Szent Jeromos ünnepe a mai, teológus egyházatja, a teljes szentírás latinra fordítója ő. Na, a tanítók, tanulók, fordítók, korrektorok, teológusok, egyetemek, bibliatársulatok és könyvtárosok védőszentje. Ünnepe egyébként a fordítók nemzetközi napja is. Na hát a következő dalhoz nem kell majd fordító, hiszen hét után is magyar kedvenc.

0: Ezekkel folytatjuk. Belga, egyszer fent, egyszer lent, nem sokára a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Egyszer volt, hol nem volt.
3: Még az óperenciás tengeren is túl.
4: A mese tanít.
3: Még veszélyeztek is valaki, ilyen hiába valóságokat.
4: Megnevettet.
5: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
4: Ám végül mindig győz az igazság.
3: Na, fiam János, te vagy mától fogva ennek az országnak a király.
4: A Magyar Népmese Napja. Ma egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
2: Magyarországon van egy műsor.
6: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
6: Egyedül, vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
7: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz, élőben. Élőben.
6: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
6: Kizárólag a Petőfi Rádióban. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
6: a Kultúrfitnessben.
8: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
2: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
6: Ez a Kultúrfitness.
2: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban, Szani Rolanddal.
9: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsor ajánló után
6: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
6: Ez a Petőfi Rádió.
10: Marad a napos, száraz idő. Novemberben teszik nyilvánossá az ügynök aktákat. Ingyenes mesterséges intelligencia képzés indult a Gábor Dénes Egyetemen.
6: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Új terelést építettek ki az M1-esen az M15-ös autópálya és Hegyeshalom között. A határ felé a 166-os és a 172-es kilométer között a külső és a leálló sávokat lezárták, a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
6: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
10: November 4-től lesznek kutathatók az ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest két héttel később válnak nyilvánossá a kommunista állambiztonsági iratok, mert az előkészítés a tervezetnél több időt vesz igénybe. Elsőként a hálózati személyek sorszám és időrend szerint iktató könyvei, a beszervezési naplók és a jelentéstevők részletes adatait összefoglaló, úgynevezett hatos kartonok, valamint a pártállam utolsó éveiben keletkezett mágnes szalagok adattára kerül fel a nyitottakták.hu oldalra. Korábbi fideszes képviselőket idézett be a holnapi ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság. Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvénymódosítását. Kósa Lajos pedig frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. Szigorította a megkülönböztető jelzések használatát a kormány. A jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat kék lámpás autót. A mentők, tűzoltók és a rendvédelmi szervek járművein kívül külön engedéllyel kaphatnak kék szirénát, a vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek. A korábban kiadott engedélyeket felülvizsgálják. Mától újra teljes útvonalukon járnak a Rákos állomást érintő vonatok. A hétfőn kisiklott tartálykocsikból átfejtették a petróleumot, a műszaki mentés további részét a hétvégén, illetve a jövő héten végzik el. Ingyenes mesterséges intelligencia képzést indított a Budapesti Gábor Dénes Egyetem. A 6 órás online kurzus az új technológia hatékony és biztonságos munkahelyi használatát segíti. A tananyag gyakorlati példákon keresztül mutatja be például a prezentációk, a piackutatások és a jogi, valamint fordítási feladatok elkészítését, továbbá a téves válaszok kiszűréséről is tanulhatnak a résztvevők.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Ma is napos, kellemes őszi idő lesz, helyenként megélénkül a szél, Sopron környékén erős széllökések is lehetnek. Napközben 23-27, késő este 9-15 fok várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 7 óra folytatódik a Halló Magyarok 2026. szeptember 30-án szerdán. A Magyar Népmese napja a mai, mellé pedig mesés pályázat is dukkál, hamarosan mondom a részleteket. Kezdés a belgával, egyszer fent, egyszer le.
1: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zenékkel.

0: úton, az iskolába, óvodába.
1: A reggeli készülődés közben is magyar zenék.
0: Ez a Halló Magyarok.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Jó reggelt és biztonságos utazást kívánok ma reggelre is. Természetesen így szeptember 30-án a Magyar Népmese napján a Csukás Mese Rádió is sok mindennel készül. A pontosabb programokról majd egy kicsit később, bővebben. Ahogy említettem az előző órában is, a mesemondás közösségformáló és személyiségfejlesztő erőforrás, úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy mindez fennmaradjon. A Csukás Mese Rádió pedig az M2 Mese TV-vel közösen egy mesemondó pályázatot is hirdetett. Az ország legmesésebb mesemondó gyermekeit keresik. A felhívásra olyan 3 és 10 év közötti gyerekek jelentkezését várják, akik szeretnek mesélni és szívesen mondanák el kedvenc történetüket akár az egész ország füle hallatára. 3 korosztályból a legügyesebb pályázók meghívást kaphatnak a csatornák stúdiójába, ahol stúdió körülmények között rögzíthetik meséjüket, a felvétel pedig bekerülhet a csatornák műsor kínálatába. Nevezni egy otthon rögzített és beküldött népmese, műmese vagy verses mese felolvasásával lehet. Nem sokára mondok még néhány részletet, de mindent megtalálsz egyébként a Csukás Mese Rádió weboldalán is. Nálunk pedig a magyar kedvenceket, hallgassuk, miről mesél most a Halott Pénz csapata Mentával. Itt a Hello Lányok, a Petőfin.

0: itt a szél. Halló magyarok! Induljon rutinból, jól a napot!
1: Jó reggelt kívánok a magyar kedvencekkel, természetesen csak is jól indulhat a nap. 7:30-hoz érkeztünk, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek, információk, aztán a Hooligans vár ránk, Illúzió. Mindjárt a Petőfi.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Gábor Anikó. Ez a Petőfi Rádió.
2: Marad a napos, száraz idő, novemberben teszik nyilvánossá az ügynök aktákat. Ma kezdődik a Magda Fest a Csokonai Színházban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M1-esen Herceghalomtól a közeli egyes főúton Biatorbágytól, a Biatorbágyról kivezető úton, az M3-ason Bag és Mogyoród térségében majd a bevezető szakaszon, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende átkelési szakaszán, valamint az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti környékén kell lassulásra, kisebb torlódásra számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 06 30 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek. November 4-től lesznek kutathatók az ügynök akták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel később válnak nyilvánossá a kommunista állambiztonsági iratok, mert az előkészítés a tervezetnél több időt vesz igénybe. Elsőként a hálózati személyek sorszám és időrend szerinti iktatókönyvei, a beszervezési naplók és a jelentéstevők részletes adatait összefoglaló, úgynevezett hatos kartonok, valamint a pártállam utolsó éveiben keletkezett mágnes szalagok adattára kerül fel a nyitott takták.hu oldalra. Korábbi fideszes képviselőket idézett be holnapi ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság. Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvény módosítását. Kósa Lajos frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. Szigorította a megkülönböztető jelzések használatát a kormány. A jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat kék lámpás autót. A mentők, tűzoltók és a rendvédelmi szervek járművein kívül külön engedéllyel kaphatnak kék szirénát a vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek. A korábban kiadott engedélyeket felülvizsgálják. Ma még regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Színházi előadásokkal, koncertekkel, irodalmi programokkal és közösségi eseményekkel várják az érdeklődőket a ma kezdődő Magda Festen a debreceni Csokonai Színházban. A 6 napos programsorozatot, Szabó Magda életművét, valamint a nők társadalmi szerepét állítja a középpontba.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Ma is napos, kellemes őszi idő lesz, helyenként megélénkül a szél, Sopron környékén erős széllökések is lehetnek. Napközben 23-27, késő este 9-15 fok várható.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Úton, az iskolába, óvodába.
1: A reggeli készülődés közben is magyar zenék.
0: Ez a Halló Magyarok.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Jó reggelt kívánok, akár óvoda, akár iskola, remélem mesésen telik a tanév. Ma van a Magyar Népmese napja, ami Benedek Elek, a nagy mesemondó születésnapjához kötődik. Mindeközben pedig a Csukás Meserádió második születésnapját ünnepli, és az M2 Mese TV-vel közösen egy új mesemondó pályázatot is hirdettek. Az ország legmesésebb mesemondó gyerekeit keresik. A szervezők három korosztályban várják a jelentkezéseket, a zsűri elsősorban azt keresi majd, hogyan kell életre a választott történet a gyerekek hangján, mennyire természetes, egyedi, szerethető és fantáziadús az előadás. A legügyesebb pályázók meghívást kaphatnak a csatornák stúdiójába, ahol stúdió körülmények között rögzíthetik meséjüket, a felvétel pedig bekerülhet a csatornák műsor kínálatába. Továbbá a kategóriák első, második és harmadik helyezettjei, valamint a különdíjasok családjukkal együtt részt vehetnek a Csukás Meserádió és az M2 Mese TV decemberi Mikulás rendezvényén. A részleteket a Csukás Meserádió weboldalán megtalálod. A jelentkezéseket egyébként október 22-ig várják a 77kaland@mtva.hu e-mail címre. Úgyhogy hajrá, mesélj fel, nálunk pedig a folytatásban Méringerék, Presser Gáborék mesélnek a szabadságról. Itt a Petőfi.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Mögöttünk ég annyi híd, jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így pedig. Rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég, szeretlek így és akkor is.

0: egy évtized magyar dalait szeretted a legjobban. Egy kis ízelítő a 2000-es évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a Zanzibár csapatát hallgattuk, ez volt a Szolymár 7.58-a. Pontos idő, csodálatos napsütéses reggelünk van ma is. Az országos hőmérsékleti átlag 10,8 Celsius fok, de például Bánt környékén csak 2,6 fokot mutatnak a hőmérők. Jelenleg itt

0: van az ország leghűvösebb pontja, a fővárosban pedig 13-15 fok közötti értékek a jellemzők. Ahol most baleset nehezíti a közlekedést, a Róbert Károly körúton a Lehel utca után az Árpád híd felé, úgyhogy sávzárásra kell készülni, és lépésben halad a forgalom a Hungária körút, Róbert Károly körút útvonalon a Tököli úttól, a Vágány utcában, illetve az M3-as bevezető szakaszán a Kacsó-Pongrác úti felüljáró előtt. Légy türelmes, jönnek a további információk, aztán pedig szuper sztereóékkal válok vissza 8 után itt a Petőfém.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Folytatódik a meleg, késő nyárias idő. Novemberben teszik nyilvánossá az ügynök aktákat. Megvannak az idei alternatív Nobel-díj kitüntetettjei.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: A burkolatot javítják az M7-es főváros felé vezető oldalán Székesfehérvárnál. A 65-ös és a 66-os kilométer között csak a leállósáv járható, 3 kilométeres a dugó. Lassulásra, torlódásra kell készülni az M1-esen Budapest felé, Herceghalomtól az M0-ásig. Sokan kerülnek az 1-es főúton is, ezért ott is torlódik a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: November 4-től lesznek kutathatók az ügynök akták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel később válnak nyilvánossá a kommunista állambiztonsági iratok, mert az előkészítés a tervezetnél több időt vesz igénybe. Elsőként a hálózati személyek sorszám és időrend szerinti iktató könyvei, a beszervezési naplók és a jelentéstevők részletes adatait összefoglaló, úgynevezett hatos kartonok, valamint a pártállam utolsó éveiben keletkezett mágnes szalagok adattára kerül fel a nyitott akták. .hu oldalra. Magyarország Európai Ügyészséges csatlakozásáról egyeztetett az Európai Főügyész Budapesten. Laura Kodruca kövesi az igazságügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyészhelyettessel tárgyalt. A csatlakozáshoz szükséges első jogszabálycsomag még idén az országgyűlés elé kerül. Nem találtak robbanóanyagot a nyugat-angliai Fairford légitámaszponttól lefoglalt furgonokban, közölte a brit rendőrség. Vasárnap 3 gyanús járművet állítottak meg, amelyek az amerikai légierő által használt támaszpont felé tartottak. A 3 sofőrt és a 2 utast őrizetbe vették, majd feltételesen szabadlábra helyezték, miután a tűzszerészek kizárták a bombamerénylet lehetőségét. Átmenetileg ismét leállították a forgalmat a kelet-lengyelországi Lublin és Rzeszów repülőterén. Az intézkedést azután rendelték el, hogy az Ukrajna elleni újabb orosz rakétacsapások miatt mozgósították a légierőt. 2 hete már történt hasonló incidens. Az autoriter vezetéssel, valamint a nők elleni megkülönböztetéssel és erőszakkal szembeforduló emberek, szervezetek kapták idén az alternatív Nobel-díjat. Az elismerést egy pakisztáni jogásznőnek és egy etiópiai születésű mesterséges intelligencia kutatónak, valamint egy grúziai jogvédőcsoportnak és egy dél-afrikai női földművelőket egyesítő szervezetnek ítélték oda, közölte a díjról döntő Right Livelihood alapítvány igazgatója.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Ma is napos, kellemes idő lesz, helyenként megélénkül a szél, Sopron környékén erős széllökések is lehetnek. Napközben 23-27, késő este 9-15 fok várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: jó reggelt kívánok! 8 óra múlt, ez a Halló Magyarok 2026. szeptember 30-án szerdán. Az idei szeptemberünk utolsó napja, utolsó szerdai napja, tele magyar kedvenccel. Mindjárt jönnek Péter Fűboriék, Kaukázus, elsőként pedig Szuper Sztereóék, és a bent a neve.
1: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zenékkel.

0: Kávé helyett halló magyarok.
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: Paulina hangolt minket erre a szerdai napra. Jó reggelt kívánok, 8 óra 16 perc a pontos idő. Az M0-as autóúton az M1-es autópálya irányába a 16-os kilométernél a műszakíves személyautót már elszállították, viszont a több mint 6 kilométeres torlódás azért itt a reggeli erős forgalomban lassan hoztik fel. Az M5-ös autópályán a főváros felé Újhartyántól az M0-as autóútig az elválasztósáv növényzetét kasszálják. A 42-es kilométertől haladnak mozgóterelésre, a belső sáv zárása mellett jelenleg nagyjából 2 kilométeren torlódik a forgalom. Az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár közelében a 66-os és 64-es kilométerek között aszfaltozás kezdődött, ezért előbb a külső és a belső sávot, majd a középső és a belső sávot is lezárták. A munka csütörtök délutánig tart, most 3 kilométeres a torlódás nagyjából. És két autó ütközött Pilisszent László közelében a 10-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Itt is elkér a türelem. Vigyázz magadra, a fővárosban a reggeli csúcsot leszámítva nagyobb baleset fennakadás jelen pillanatban nincs. Hogyha van infód, akkor pedig küld a Petőfinek SMS-ben, Messengeren, avagy a Viberen. A hölgyeké a főszerep, ami a mai sportprogramot illeti. Az M4 Sport webes felületén láthatod majd a kosárlabda a női Euróliga selejtezőjének második fordulójában a DVTK találkozóját 18 órától. A szerb Crvena Zvezda csapatát fogadja majd a Diós Győri együttes. Egyébként mindez 21:45-től az M4 Sport is megismétli, ahol este 7-től a labdarúgó női Simple Ligában egy valódi rangaló következik az első fordulóban, hiszen az Eto és a Ferencváros találkozik. Kellemes időtöltés, jó szurkolást kívánok akár a helyszínen, akár a képernyők előtt. Az őszi turné helyszíne pedig, ami a 30Y-t illeti, legközelebb majd Debrecen, méghozzá pénteken. Itt a Révbeír a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar, a Magashegy Underground és a Szemszavak szólt, ezzel érkezünk 9:30-hoz, jönnek a legfrissebb hírek, információk. Utána pedig egy kicsit kitekintünk a magasból, hiszen megvan az idei év kilátója cím nyertese. Várlak vissza ezzel, illetve Mester Tamással.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a meleg, késő nyárias idő. Novemberben teszik nyilvánossá az ügynökaktákat. Kinevezték Marokkó első női miniszterelnökét.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: A burkolatot javítják az M7-es főváros felé vezető oldalán Székesfehérvárnál. A 65-ös és a 66-os kilométer között csak a leálló sáv járható, 3 kilométeres a dugó. Az elválasztó sáv növényzetét kasszálják az M5-ös főváros felé vezető oldalán Újhartyántól az M0-ás autóútig. A 42-es kilométertől haladnak mozgótereléssel a belső sáv zárása mellett. A torlódás 1-2 kilométeres. Összeütközött két autó Pilis-Szent László közelében, a 10-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: November 4-től lesznek kutathatók az ügynökakták, a korábban bejelentetthez képest két héttel később válnak nyilvánossá a kommunista állambiztonsági iratok, mert az előkészítés a tervezetnél több időt vesz igénybe. Elsőként a hálózati személyek sorszám és időrend szerinti iktató könyvei, a beszervezési naplók és a jelentéstevők részletes adatait összefoglaló, úgynevezett hatos kartonok, valamint a pártállam utolsó éveiben keletkezett mágnes szalagok adattára kerül fel a nyitottak .hu oldalra. Magyarország európai ügyészséges csatlakozásáról egyeztetett az Európai Főügyész Budapesten. Laura Kodruca kövesi az igazságügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyész helyettessel tárgyalt. A csatlakozáshoz szükséges első jogszabálycsomag még az idén országgyűlés előkerül. Újabb vállalatok és magánszemélyek kerültek fel az Egyesült Államok szankciós listájára. Az amerikai pénzügyminisztérium közölte, több kínai, török, szaúdi, pakisztáni, valamint hongkongi céggel, illetve üzletemberrel tiltották meg a kereskedelmet, mert azok fegyveralkatrészeket szállítottak Iránnak. Washington az elmúlt hónapokban fokozta a Teheránt támogató vállalatok büntetését. Kivégeztek két férfit Iránban. Azzal vádolták őket, hogy a januári tömegtüntetések idején közük volt a biztonsági erők 4 tagjának megöléséhez. Halálos ítéletüket nemrég hagyta jóvá az iráni legfelsőbb bíróság. Kinevezte Marokkó első női miniszterelnökét, 6. Mohamed király. A jogász végzettségű új kormányfő egy modernizációt ígérő balközéppárt színeiben nyerte meg a választást, legfontosabb céljának pedig a munkahelyteremtést, a bérek emelését és az egészségügy fejlesztését nevezte. A kormányzáshoz várhatóan koalíciós partnerekre lesz szüksége.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Ma is napos, kellemes őszi idő lesz, helyenként megélénkül a szél, Sopron környékén erős széllökések is lehetnek. Napközben 23-27, késő este 9-15 fok várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: kávé helyett. Halló magyarok!
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, 8 óra 44 perc a pontos idő, hogyha úton vagy, vigyázz magadra. Ma reggel is az M0-áson, korábban a 16-os kilométernél volt egy műszaki hibás autó, ezt már elszállították, de a torlódás lassan oszlik, az M51-es felől érkezőket is érinti. Az M5-ösön a főváros felé Újhartyántól az M0-ásig, de az elválasztósáv növényzetét kaszálják, a 42-es kőtől haladnak mozgóterelésre, a belső sáv zárása mellett a torlódás már közel 2 kilométeres, a másik irányba pedig Kecskemét felé, az M0-ás közelében is dolgoznak. A 24-es kilométernél csak egy sáv járható, de a lassuló kocsisor másfél kilométer hosszú. Az M7-esen pedig Budapest felé Székesfehérvár közelében a 66-os, 64-es kilométerek között aszfaltozás kezdődött. A külső, illetve a belső sávot, majd a középső és a belső sávot zárják. A munka csütörtök délutánig tart, jelenleg 3 kilométeres torlódást okoz. Vigyázz magadra, légy türelmes, hogyha pedig infód van, akkor küld a Petőfinek. És a fővárosban van egy baleset a Jászberény úton befelé a Kozma utca előtt. Itt is sávzárás van, erre is figyelj, hogyha arra jársz. Most pedig irány a Zemplén, hiszen az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ idén 7. alkalommal kereste hazánk kedvenc kilátóját. Na, a nagyközönség által beküldött és a szakmai zsűri által ajánlott kilátókból állt össze a 10-es döntő mezőnye, amit ugyebár az elmúlt napokban végignéztünk. Fontos szempont volt, hogy jó állapotú, rendezett környezetű célpontok kerüljenek a döntőbe, amelyek izgalmas kerékpáros vagy gyalogos turista utak mentén fekszenek. A szavazás lezárult és kiderült, hogy idén a Zemplénbe kerül a kitüntetés, egy olyan helyre, ahol már a panorámáig vezető út is komoly túra teljesítmény. Rekord részvétellel zajlott egyébként idén a szavazás, hiszen több mint 50 ezeren voksoltak. Na, hajrá, szoros volt, a Jánosvára kilátó 20.067 szavazattal győzött, na, a Soproni Várhely kilátó pedig 17.026 voksal végzett a második helyen, harmadik pedig a Ranzinger Vince kilátó lett a Gerecsében 5.714 szavazattal. Na, az év kilátója 2026-ban a Zemplén és a Hegyköz panorámáját mutatja meg. A Kovács-Veges fölött álló Jánosvára kilátóhoz 1050 lépcsőfok vezet. Minden tiszta időben a Füzéri vár is látható. Hát a napokban abszolút tiszta időnk van, illetve lesz, úgyhogy érdemes tervezni egy kirándulást akár ide. Fedezd fel te is Magyarország természeti értékeit. A következő percekben pedig felfedezzük a magyar zenei kincseket. Ezúttal a Vadfruttik csapata következik. Hogyha már kilátóban jártunk az imént, és csodás napsütéses időnk van, akkor szemben a nappal egy 2013-as dal. Itt a Petőfi.

0: let it sway. Legyen tiéd a mai nap is. Haló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Fábián Júli, Zueker, Like a Child, ezt hallgattuk az óra végén, 8:57 a pontos idő, nagyon-nagyon jó reggelt kívánok, és tényleg jó reggelünk, hiszen csodás napsütés van országszerte, az országos hőmérsékleti átlag is negyre emelkedik, hiszen már 14,7 Celsius fokot mutatnak a hőmérők, és délután munkából hazafelé pedig szinte nyárias időben mehetünk majd, úgyhogy remélem, te is tervezgetsz valamilyen kis szabadtéri sétát a délután folyamára. A fővárosban jelenleg van egy baleset a Jászberényi úton befelé a Kozma utca előtt, úgyhogy itt sávzárásra kell készülni, és már is jönnek a további információk, hiszen 9 órához érkezünk, aztán a Bermuda vár ránk. Egyenesen Londonba megyünk, a hírek után itt a Petőfi. Fele van a város, de nincs már,
2: akit ne ismernél, van meg kívánnál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
3: Az Intermaus 007-ese.
4: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
3: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
5: Grabowski,
6: megsebesült?
5: Nem szokásom.
3: Az egerek egyetlen reménysége.
4: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
5: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
3: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
0: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
7: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hallott.
1: Ben Kristóf vagyok a földszintről.
2: Parancsoljon.
3: Bocsánat, ez régóta van így?
1: Régi.
2: Beázás, biztos, hogy nem.
4: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
5: Anya, kapar a torkom!
6: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
7: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
9: A mikrofonnál Gábor Anikó.
8: Ez a Petőfi Rádió.
10: Folytatódik a meleg, késő nyárias idő. Nyilvánosságra hozták a 2010-es kormányülések összefoglalóit. Újra teljes vonalon közlekednek a Rákos vasútállomást érintő vonatok.
8: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: A burkolatot javítják az M7-es főváros felé vezető oldalán Székesfehérvárnál. A 66-os és a 64-es kilométer között előbb a külső és a belső sávot, majd a középső és a belső sávot lezárták, 3 kilométeres a dugó. Az elválasztó sáv növényzetét kasszálják az M5-ös főváros felé vezető oldalán Újhartyántól az M0-ás autóútig. A 42-es kilométertől haladnak mozgó tereléssel a belső sáv zárása mellett, a torlódás 1-2 kilométeres. Összeütközött két autó Pilis-Szent László közelében, a 10-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
8: Petőfi Rádió.
9: Hírek.
10: Nyilvánosságra hozzák az Orbán kormányok üléseinek összefoglalóját. Elsőként a 2010-es feljegyzések lesznek elérhetők, olvasható a kormány.hu oldalon. Ezekből kiderül, hogy a választások utáni első hónapok fő témái között szerepelt a magánnyugdíjpénztárak államosítása, az alkotmánybíróság jogköreinek szűkítésére vonatkozó javaslat, valamint Balogh Zoltán romaügyi stratégiája is. Emellett többször szó volt a 2011-es EU-s elnökség előkészítésével és az ajkai vörösiszap katasztrófával is. Jogszabályokkal vontak ki ügyeket a gazdasági versenyhivatal hatásköréből az előző kormányok idején, jelentette ki a GVH korábbi vizsgálója. Szántó Tibor a Kossuth Rádióban azt mondta, kormányrendeletekben határozták meg, hogy mely ügyekkel nem foglalkozhat a hatóság. Ez az építőipar mellett érintette a bankszektort és a médiát is, például az MBH Bank és a Vodafone megvásárlását. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendégészakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. Minden ötödik esetben szabálytalanságot talált a NAV a nyári balatoni ellenőrzéseken. A pénzügyőrök 2300 esetet vizsgáltak. Gyakran előfordult, hogy a vállalkozók és szolgáltatók nem adtak számlát, szabálytalanul használták az online pénztárgépet, vagy nem volt rendben az alkalmazottak jogviszonya. Mától újra teljes útvonalukon járnak a Rákos állomást érintő vonatok. A hétfőn kisiklott tartálykocsikból átfejtették a petróleumot, a műszaki mentés további részét a hétvégén, illetve a jövő héten végzik el.
9: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Országszerte süt a nap, eső továbbra sem lesz, helyenként megélénkül a szél, Sopron környékén erős széllökések is lehetnek. Napközben 23-27, késő este 9-15 fok várható.
9: A hírek után
8: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
9: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: 9 óra múlt, ez a Halló Magyarok. 2026. szeptember 30-án szerdán csodálatos szép napot, jó munkát, jó utat kívánok. A magyar kedvencek ma is kísérnek. Junkie, Soler hamarosan, elsőként pedig Bermuda, London. Itt a Petőfi.
8: Itt egy újabb óra.
9: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Szép napot és jó munkát kívánok, 9 óra 18 perc a pontos idő. Szeptember utolsó napja van ma, holnap már is október, és egyre közeleg az őszi szünet, vele együtt pedig számos érdekes program. Például a Cinemira Nemzetközi Gyerek és Ifjúsági Filmfesztivál október 24 és 31-e között Budapesten, ahol vetítéseket, interaktív programokat, köztük kaszkadőr és szinkron workshopot is tartanak. Csak a fesztiválon vetítik a Mira című többszörösen díjnyertes dán alkotást, premier előtti vetítésen nézheted meg a Nyár kalandorai című brit ifjúsági filmet, de többek között japán anime is a kínálatban. Több mint 50 animációs és élőszereplős rövidfilmet mutatnak be a fesztiválon, életkori blokkok szerint csoportosítva, 3 éves kortól kezdve. A Cinemirán fiatalok alkotásait is bemutatják, a diákfilmverseny és a videóverseny döntőseit is megnézheted a fesztiválon. A workshopok pedig lehetővé teszik, hogy kipróbáld magadat a filmkészítés különböző területein. Ilyen lesz többek között, ahogy említettem, a kaszkadőr, vagy épp a filmtánc és szinkron workshop, no meg videóklip forgatás Grillus Vilmossal. Grillus helyett ezúttal Szűcs Krisztián vár ránk, akire nem kell az őszi szünetig várni, hiszen október elején például majd itt Budapesten játszik. Ez a Márta, Heaven Street 7-nál a Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: A Bieber zenélt nekünk 9:50, szép napot kívánok. Dolgoznak az M0-áson a déli szektorban az M1-M7 felé. A 16-os, 13-as kilométerek között karbantartási munkát végeznek, emiatt a külső sávot lezárták. Két sávon még halad a forgalom, de a torlódás már 5 kilométeres, és a belső sávot is le fogják zárni, úgyhogy az M0-ástól érdemes legkésőbb az M5-ös csatlakozásánál letérni, hogyha az M1-M7 felé tartasz. Az M5-ös autópályán több helyen is dolgoznak mozgótereléssel, sávzárás mellett a főváros felé, illetve Röszke felé is jelenleg. Kakus térségében lehet egy-két kilométeres torlódás, négy türelmes az 5-ösre térve, akár ki is kerülheted Ócsa és Újhartyán között. Az M7-esen pedig Budapest felé vezető oldalon dolgoznak Székesfehérvár közelében, a 66-os, 64-es kilométerek között egy sávon lehet haladni, itt is van egy 2-3 kilométeres fennakadás, úgyhogy szintén elkél a türelem. A fővárosban pedig szerencsére nagyobb baleset nem nehezíti a közlekedést. Tehát röviden ennyi, ami az utakról elmesélhető jelenleg, így a Magyar Népmese napján, Benedek Elek születésnapján, a hazai népmese kincs jelentőségére, valamint a történetekben rejlő egyetemes, örökérvényű értékekre és bölcsességekre összpontosító kezdeményezéshez idén is tematikus műsorokkal csatlakozik a közmédia, hamarosan ezekből is szemezgetek. De most vissza a zenei kedvencekhez, egy olyan csapat jön, akiket a Hogyan tudnék élni nélküled című film ihletett a mozivásznon túlra is. Egyébként a film második része majd november elején érkezik a hazai film színházakba. Itt a Kuplung zenekar, ez a Nyomod a gázt, a Petőfilm.

0: Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: 3-4-10 van, Olajbaját hallgattuk, jó munkát kívánok. Benedek Kelek a nagy mesemondó születésnapjára emlékezve 2005 óta szeptember 30-a a Magyar Népmese napja. Idén is tematikus műsorokkal készülnek a közmédia csatornái. Az M2 Mese TV-n 19 órától a Puli kutya és az égigérő fa elevenedik meg. Ezt követően a csatorna saját gyártású Hetet Hét Kaland című műsora is a magyar népmesék világára fókuszál. A napot 19:55-kor a Csillagok esti mesefényben zárja benne a Három kívánság magyar népmese című történet Mahó Andrea színművész tolmácsolásában. A Csukás Mese Rádió is különleges kínálattal készül, és a közelmúltban elhunyt művészek Mécs Károly, Bényi Ildikó, Balázs Péter, illetve Szolnoki Péter emléke előtt is tisztelek. Felejthetetlen hangjukon a Kerekkő, a Só, az égigérő passzúja Róka és a Farkas a lakodalomban, és a Kis Gömböc története tölti be az étert. A tematikus napot 19 órától az Esti Mese, Csillagok Esti Mesefényben című műsor zárja, amelyben Sebestyén Márta előadásában Benedek Elek gyűjtéséből származó a Sok nevű királyfi című magyar népmese hallható. A Dunán pedig 18:40-től a legendás magyar népmesék animációs sorozat, a Kőszívű ember című epizódja elevenedik meg Szabó Gyula felejthetetlen hangján. Mindez persze teljesség igénye nélkül, továbbá a Duna Wordön, az M5 kulturális csatornán, az M1-en is számos érdekes, értékes tartalmat találsz, úgyhogy érdemes böngészni a kínálatot. Most pedig vissza a magyar zenei kínálathoz, egy újdonság érkezik, a Glazárdal, itt az Analóg Fotó, a Petőfi.

Petőfi Rádió, minden magyar, az Intim Torna illegál zenélt az óra végén. Ez a hely a hazám. 9:59 a pontos idő. Szép napot kívánok, a hazánk pedig csodálatos napsütésben úszik ország szerte. A következő órát majd a Carson Koma indítja nekünk. Kék hullámkemping, hamarosan a Petőfim.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
4: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
5: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
7: Folytatódik a meleg, késő nyárias idő. Nyilvánosságra hozták a 2010-es kormányülések összefoglalóit. Összeverekedtek a pilóták egy Dubajból Tel Avivba tartó repülőn.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: A burkolatot javítják az M7-es főváros felé vezető oldalán Székesfehérvárnál, a 66-os és a 64-es kilométer között egy sávon halad a forgalom, 3 kilométeres a dugó. Dolgoznak az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Inárcs és Lajos Mizse térségében, itt egy 2 kilométeres lassulás tapasztalható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
7: Nyilvánosságra hozzák az Orbán kormány üléseinek összefoglalóját. Elsőként a 2010-es feljegyzések lesznek elérhetők, olvasható a kormány.hu oldalon. Ezekből kiderül, hogy a választások utáni első hónapok fő témái között szerepelt a magánnyugdíjpénztárak államosítása, az alkotmánybíróság jogköreinek szűkítésére vonatkozó javaslat, valamint Balogh Zoltán romaügyi stratégiája is. Az újdörögdi kézigránát baleset részleteiről tájékoztatta a honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságát. Ruszin-Szendi Romulus a többi között azt mondta, a katonák nem javasolták, hogy kiképzés résztvevőivel éles kézigránátot dobassanak. Mint fogalmazott, a feladatot ennek ellenére végrehajtották, mert politikai elvárás volt a program kibővítése. Továbbra is Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar. Vagyona 1786 milliárdra gyarapodott tavaly óta, derül ki a Forbes legújabb 100 fősre bővített listájából. A második helyen Csányi Sándor található, csak nem 650 milliárd forintra becsült vagyonnal. Az első 10-ben van Szíj László, akinek vagyona tavaly 27,5%-kal lett több, és neve összefonódott a Dunafa aszfalt ügyjel, valamint Jellinek Dániel, akit a Volánbusz ügyben állítottak elő. Lakóházakba, energetikai és távközlési központokba, valamint ipari épületekbe csapódtak orosz drónok és rakéták éjjel Kijevben és környékén. Legkevesebb 3-an meghaltak, 7-en megsérültek. Több helyen tűz ütött ki, becsapódásokat jelentettek Zsitomír megyéből, valamint a Fekete-tengeri Izmail kikötővárosból is. A pilóták közötti veszekedés miatt vészjelzést adott le egy Dubajból Tel Avivba tartó utasszállító. A repülőgép végül Szaúd-Arábiában szállt le, fedélzetén csak nem 180 izraeli utassal. A vészjelzések miatt az izraeli légierő repülőgépeket küldött a helyszínre, és összehívtak egy kormányzati biztonsági konzultációt is. Az izraeli katonai rádió értesülése szerint egy ukrán és egy orosz pilóta csapott össze repülés közben.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Országszerte süt a nap, eső továbbra sem lesz, helyenként megélénkül a szél, Sopron környékén erős széllökések is lehetnek. Napközben 23-27, késő este 9-15 fok várható.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 10 óra, ez a Halló Magyarok. Az idei szeptember utolsó napján az utolsó 60 percünk kezdődik. 2026. szeptember 30-a van, szerda. Legyen csodálatos, szép napsütéses napod, ami biztos, hogy a Kék Hullám kempingből vágunk neki az órának a Carson Comával.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: A lehetőség, amire régóta vársz. Itt van.
1: Hajrá magyarok, @petőfiradio.hu.
0: Zenélj vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.
2: Ha te is szeretnél stúdiómban zenélni, akkor bátran írja az imént hallott e-mail címre. Ma délután a Made in B csapata érkezik hozzánk. Egy immár 10 éve működő mainstream pop formációról van szó. Munkásságuk hip-hop elemeket is tartalmaz. Kizárólag saját dalokat játszanak, melyeket közösen írnak. Tavaly megnyerték a Kimi Tube online tehetségkutatót, valamint a Sziget Fesztivál külön díját is, így ott is bemutatkozhattak. Ma délután pedig nálunk hallhatod őket, illetve láthatod is YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon egy órától. Pedig ma este itt a fővárosban láthatod, méghozzá egy jótékonysági esten lépnek fel. Ezúttal újdonságuk jön, ez a Féltéglák a Petőfim.
3: Sziasztok, Méringer Marci vagyok, ez itt az újdonság.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 2:11 szakaszosan torlódik a forgalom a külső sávban, az M1-esen az 56-os jelű Tatabánya és 22-es jelű Herceghalom csomópontok között. Az M5-ösön Röszke felé dolgoznak, Inárcs és Lajos Mizse térségében is 2 kilométeres a lassulás. Mócsa és Újhartyán között az 5-ösön kikerülheted. Az M7-esen pedig Budapest felé Székesfehérvár közelében a 66-os, 64-es kilométerek között aszfaltoznak. Egy sávon halad a forgalom, és a torlódás továbbra is nagyjából 3 kilométeres. A fővárosban most jól lehet autózni, vigyázz magadra. A mai a magyar népmese napja, úgyhogy még egy kicsit maradunk a mesés vonalon, mert hogy új mese sorozattal várja a hallgatókat a Csukás Meserádió október 2-től. Telsánszky Józsi Jenő klasszikusa, a Misi Mókus kalandjai elevenednek meg 14 epizódban. A közkedvelt állatmese Almás Éva, Kossuth és Jászai Mari Díjas színművész előadásában hallható. A mese sorozat október 2-a és 21-e között jelentkezik hétköznaponként 19 órától a Csukás Meserádióban, az epizódok ismétlését pedig másnap reggelente 7 órától lehet meghallgatni. A Csukás Meserádiót pedig megtalálod ingyenesen letölthető változatban iOS-re, Androidra egyaránt, illetve a csukásmeserádió.hu oldalon is. Ezúttal pedig a zenei kedvencek között Ákost hallgatjuk, aki tegnap új albummal jelentkezett. A karácsonyi tematikájú kiadvány 15 vadonatúj felvételt tartalmaz, elsősorban feldolgozásokat, valamint 2 új kompozíciót. Az ünnepkör számos jól ismert tradicionális tétele mellett népdalok és liturgikus szerzemények, valamint érdekességek is helyet kaptak a kiadványon. A televíziós változat anyagát egyébként a legszebb hazai templomterekben, például a budapesti Szent István Bazilikában, a Szegedi Dómban és a pécsi Székesegyházban forgatták. Decemberben az Arénában élőben is előadja őket. Ezúttal pedig egy korábbi kedvenc szól tőle a 90-es évek végéről. Minden, ami szép volt, itt a Petőfi.

moziba, utána Ikeába. Megmutatnék pár dolgot, csomó mindent kitaláltam. Összeszedhetnék majd, hogy mit raknánk be a lakásba, hogy az legyen az otthonunk, és fel...

Rádió Minden Magyar, egy perccel múlt, 3:41, 11-től pedig ma is Mák Kata érkezik majd programajánlatokkal, aztán egy órától a Made in B koncertezik stúdiónkban, délután Szikora Tomi vár, este 7-től kívánságműsor, 9-től pedig Kultúrfitness, benne itt lesz Sándor Anna, akivel szóba kerül a 24. Spinoza Zsidó Fesztivál, és Talos Rita, színésznő rendező is tiszteletét teszi Szani Rodinál. Este 11-től pedig a Vándorbotban Fekete Laci beszélget Hadik Ákossal, de a Grabowski zenekar Valamire való EP-jéről. Tarts velünk akkor is. És most is, amikor zavartalan napsütésben hallgathatjuk a hazai kedvenceket, délután 23-26 fok vár ránk, a ragyogó ég mellé pedig Vastag Tamás társítja azt, ami a boldogsághoz kell. Ez a 3x3 a Petőfilm.

0: Petőfi Rádió minden magyarak Quimby zárja az órát, és decemberben majd a 35. szüli évüket egy adventi koncerttel a Várkert bazárban. Én pedig köszönöm szépen az eddigi figyelmet, Habocki Mátét hallottad. A napsütésben bármerre jársz, határon innen vagy túl, vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Egyszer volt, hol nem volt.
3: Még az operenciás tengeren is túl.
4: A mese tanít.
3: Még veszélyeztek is valaki, ilyen hiába valóságokat.
4: Megnevettet.
5: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
4: Ám végül mindig győz az igazság.
3: Na, fiam János, te vagy mától fogva ennek az országnak a király.
4: A Magyar Népmese Napja. Ma egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
7: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Én Kristóf vagyok a Földszintről.
9: Parancsoljon!

0: Bocsánat, ez régóta van így?
1: Régi.
2: Beázás, biztos, hogy nem.
3: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
4: A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Gábor Anikó. Ez a Petőfi Rádió.
5: Nem épül meg a szolnoki elektrolitgyár, nyilvánosságra hozzák a 2010-es kormányülések összefoglalóit, ismét EU-tag lehet Nagy-Britannia.
4: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Dolgoznak az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Inács és Lajos Mize térségében, itt 1-2 kilométeres lassulás tapasztalható. A burkolatot javítják az M7-es főváros felé vezető oldalán Székesfehérvárnál. A 66-os és a 64-es kilométer között egy sávon halad a forgalom, 3 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
5: Hírek. Nem épül elektrolitgyár Szolnok határában. A kínai beruházó tegnap bejelentette, hogy tiszteletben tartják a helyiek döntését. Györfi Mihály polgármester a bejelentésre reagálva úgy fogalmazott: véget ért az a fideszes mutyi, amit évekig készítettek elő titokban. Az újdörögdi kézigránát baleset részleteiről tájékoztatta a honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságát. Ruszin Szendi Romulus a többi között azt mondta, a katonák nem javasolták, hogy kiképzés résztvevői éles kézigránátot dobhassanak. Mint fogalmazott, a feladatot ennek ellenére végrehajtották, mert politikai elvárás volt a program kibővítése. Elképzelhetőnek tartja az újbóli EU csatlakozást a brit kormányfő. Andy Burnham úgy fogalmazott, a Brexit több kárt okozott, mint hasznot, és szerinte több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatot alakít ki a jövőben. Lakóházakba, energetikai és távközlési központokba, valamint ipari épületekbe csapódtak orosz drónok és rakéták éjjel Kijevben és környékén. Legkevesebb 3-an meghaltak, 7-en megsérültek. Becsapódásokat jelentettek Zsitomír megyéből, valamint a Fekete-tengeri Izmail kikötővárosból is.
4: Petőfi Rádió. Sport.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Juhász Dorka csapata az alapszakasz győztes Minnesota Lynx 87-71-es vereséget szenvedett a New York Liberty vendégeként az észak-amerikai női kosárlabda liga negyeddöntős párharcának második mérkőzésén, és meglepetésre 2-0-ás összesítéssel már a rájátszás első fordulójában kiesett. A magyar játékos valamivel több mint 11 percet töltött a pályán, ez alatt két labdaszerzése volt, de sem pontot, sem pedig lepattanót nem szerzett. Orcsontörést szenvedett Alexander Madsen, a bajnoki ezüstérmes Szolnok férfi kosárlabda csapatának finn játékosa. A nyáron szerződtetett 31 éves légiós edzés közben egy ütközés következtében sérült meg. Emiatt egy éjszakát kórházban töltött, és ki kellett hagynia a klubja tegnapi bajnoki meccsét, amelyen a szolnokiak 91-90-re kikaptak a vendég Kaposvártól. A szerb Szerdán Jovanovics vezeti a Magyarország-Grúzia labdarúgó nemzetek ligája mérkőzést. A 40 éves bíró 2025. október 14-én már fújt a magyar válogatottnak, Marco Rossi csapata akkor 2-2-es döntetlent játszott a portugáliai VB selejtezőjén. A grúz felnőtt válogatottnak még nem dirigált meccset. A labdarúgó nemzetek ligájában az A divízió második fordulójában a világbajnoki címvédő Spanyolország magabiztosan 4-1-re verte Sevillában Horvátországot, és Anglia is győzött 2-0-ra Csehország ellen Prágában.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Megszerte süt a nap, eső továbbra sem lesz, helyenként megélénkül a szél, Sopron környékén erős széllökések is lehetnek. Napközben 23-27, késő este 9-15 fok várható.
4: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
7: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Szép napot, kellemes időtöltés ma a Magyar Népmese napján, mely kapcsán tematikus műsorokkal, a közmédia egész napos műsor folyammal készül, majd erről is jönnek részletek, és meg annyi más programról, ami pedig az elkövetkező napokban vár ránk. Indul az Itthon Otthon a Petőfi program ajánlója.
4: Itt egy újabb óra.
7: Kizárólag

magyar zene ebben az órában is. Petőfi Rádió. Minden magyar.

0: otthon. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
1: Ma minden a magyar népmesékről szól, hiszen ma van a napja, mint mindig szeptember 30-án 2005 óta Benedek Elek a nagy mesemondó születésnapjára emlékezve. A közmédia csatornái mindenhol tematikus műsorokkal készülnek, például az M2 Mese TV is magyar népmesék kedvelt történeteivel vár. A Csukás Mese Rádió is különleges kínálattal készül, hiszen ismert művészek és a közmédia műsorvezetői előadásában egyaránt lehet hallani magyar népmeséket. A Duna napi magazin műsora is foglalkoznak a jeles nappal, míg a Duna World szintén csatlakozik ez a tematikus naphoz. Este például dokumentumfilm idézi meg a nagy mesemondó alakját. 22 óra 10 perctől az Istenke Bicskája című 2020-ban készült alkotás Benedek Elek páratlan életútját mutatja be. A filmből meg lehet ismerni a határozott tollú publicistát, a hazafias szellemű, társadalmi igazságtalanságokra érzékeny regényírót, a korszerű oktatás elkötelezett képviselőjét, aki országgyűlési munkája mellett a magyar gyermek és ifjúsági irodalom egyik megteremtője és művelője, számos lap szerkesztője, Trianon után pedig az erdélyi magyar irodalom közélet egyik fontos szervezője volt. Mindemellett egy szinte mesébe élő szerelem főhőse is, aki műveivel, közéleti tevékenységével és egész életével példát mutatott az utókor számára. Ma tehát egész nap tematikus műsor folyammal várnak a közmédia csatornái, az egy népmesékkel, népdalokkal is, a magyar népmese napján. A mai nap célja tehát a hazai népmesekincs jelentőségére, valamint a történetekben rejlő egyetemes, örökérvényű értékekre és bölcsességekre felhívni a figyelmet továbbá, hogy a népmesék fennmaradjanak, és a mesékben élő bölcsesség tovább öröklődjön az új generációkra.
2: Sziasztok, én Bence vagyok az Aporozsácből. Hallgassátok az új dalunkat, a

0: Tűzi Rádió ad neked programot.
1: Elérkeztünk szeptember utolsó napjához, és akinek még van egy kis hiányérzete szüret kapcsán, annak van egy jó híre. Jön a sümeg és szüreti mulatság és szezonzáró a Csárdakertben, ahol a délutáni óráktól táncbemutatók és szüreti táncház várja majd a közönséget. Aztán jön a történelmi lovasjátékok és a mongol lovas kaszkadőr show, majd jön Kabai Alexő ad koncertet, aztán kezdődik a szüreti bál a Transit zenekarral. Az est vendége Mário a harmonikás lesz, közben a családokat és a gyerekeket kézműves programokkal, puni lovaglással is várják emellett. Kóstolók is lesznek, úgyhogy a sümegen is eltölthetsz egy jó napot. A hétvége fantasztikus időt ígér, csak úgy, mint a mai, és majd a holnap utáni is, úgyhogy lehet abszolút tervezni a szabadtéri eseményeket. Hogy hol és milyen programok várnak rád, az pedig mindig kiderül itt a Petőfin, ilyenkor 11 és 1 óra között. Tarts velem, már is jön a folytatás!

0: van programod. A stúdióban.
1: Megkata, jó munkát, kellemes időtöltést, hozom mindig az aktualitásokat, ami a programokat illeti, és nagyon kegyes hozzánk az időjárás. Egyelőre előreláthatólag jövő hét péntekig marad ez a fantasztikus indián nyár, vagy én asszonyok nyara, aki úgy szereti. 20-26 fok mérhető egyébként per pillanat az országban, és akkor nézzük is, hogy mi minden vár rád. Ugye holnap már belépünk az októberbe, és ha október, akkor jönnek a tök fesztiválok, így például Fertő Szép Lakon is, ahol majd Tök Filkó Avatóval kezdődik az esemény, majd aztán tökös olimpiát rendeznek. A tréfás népi versenyszámok között bálagurítás, talicskamáltó, biciklitolás, létrafutás, bálahordás vasvillával, tojásdobálás, traktorkerékforgatás és tökdobálás is szerepel. Aztán a Fertőpart óvodásai, általános és középiskolás diákjai mutatkoznak be zenés, táncos és prózai műsorokkal, majd díjátadás következik, és a programban európai kulturális zenés, táncos és gasztronómiai elemek is megjelennek. Egyéni ügyességi versenyekkel, például gumicsizma dobással, szörpívással és Szalma Balázs kincskereséssel pedig szintén készülnek, és tökös ételeket lehet majd kóstolni természetesen, de lesz népi játszótér is, kézműves foglalkozás és vásár, mindez tehát a Tök Fesztivál Fertő Szép Lakon. A mai jó program ötleted, ne feledd, mindig te is csatlakozhatsz. 0 30 30 30 380 a számunk, SMS-ben és Viberen. Küldj el minden

0: Elhelótól a rakpart után pedig már is megyünk az autópályákra. Az M7-esen ugyanis Budapest felé Székesfehérvár közelében aszfaltoznak, mivel csak egy sávon halad a forgalom, ez okozza a lassulást. Az M2-esen Vác térségében pedig burkolati jeleket festenek a Vác-Kost és 2-es főúti végcsomópontok közötti szakaszon. Napközben egy-egy sávot lezárnak, így jelzőrös irányítása, néhány perces várakozása és kisebb tolódásra kell számítani. Figyelmes, balesetmentes közlekedés. Már is jönnek a legfrissebb hírek, majd itt lesz Lóci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Egy világ, ahol minden mozdulat nyomot hagy.
3: A rendszer rossz, egyszerűen önmagában sem bízik.
2: Kamerák, lehallgatók, titkos ügynökök.
4: A mi feladatunk, hogy kémeket szervezzünk be, és titkokat lopjunk.
2: És két férfi, akik az ellenkező oldalról ismerik a megfigyelés világát.
5: A túlélés akkor egyet jelentett az együttműködéssel.
2: Az egyikből megfigyelt lett.
5: Valaki bejelentést tett, hogy terrorista vagyok.
2: A másik évtizedeken át maga figyelt.
4: Terrorizmussal kapcsolatos volt a megbízás.
2: Hesznával a világ. Ma 23 óra 15 perckor a Duna World-ön.
6: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Reklám.
8: Séta?
7: Gondoltam.
9: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
10: Indulhatunk.
11: Anya, kapar a torkom!
12: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
13: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
1: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
15: Folytatódik a meleg, késő nyárias idő, nem épül meg a szolnoki elektrolítgyár. A világ 250 legjobbja között van a Semmelweis Egyetem.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
15: Dolgoznak az M5-ös Röszke felé vezető

0: Dalán Inács térségében. A 42-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás 2-3 kilométeres. A Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében a 30-as kilométernél folytatják a kaszálást, sávzárás és 1-2 kilométeres torlódás tapasztalható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: Az újdörögdi kézigránát baleset részleteiről tájékoztatta a honvédelmi miniszter az országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságát. Ruszin Szendi Romulus a többi között azt mondta, a katonák nem javasolták, hogy a kiképzés résztvevőivel éles kézigránátot dobassanak. Mint fogalmazott, a feladatot ennek ellenére végrehajtották, mert politikai elvárás volt a program kibővítése. Nem épül elektrolítgyár Szolnok határában. A kínai beruházó tegnap bejelentette, hogy tiszteletben tart a helyiek döntését. Györfi Mihály polgármester a bejelentésre reagálva úgy fogalmazott, hogy véget ért az a fideszes mutyi, amit évekig készítettek elő. A hétvégén Magyar Péter miniszterelnök is arról beszélt, hogy amíg Tisza kormány van, addig nem épül meg a gyár a városban. A kínai beruházást tavaly márciusban jelentette be Szijjártó Péter, akkori külgazdasági és külügyminiszter. A cég, amely a BMW és a Mercedes beszállítója lett volna, 40 milliárd forintos befektetéssel 140 munkahely létesítését ígérte. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír, és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják, és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról és az elmaradt béremelésekről. Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé a Semmelweis. Az első 10-ben csak amerikai és brit felsőoktatási intézmények vannak, köztük az Oxford, a Princeton és a Stanford. Idén először az ázsiai egyetemek megelőzték az európaiakat. A legjobb 1000 közé sorolták még az Óbudai és a Debreceni Egyetemet, valamint az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemet. Folytatódik a fővárosi átkelők őszi tisztítása. Ma éjjel a Váralagutat, holnap éjszaka pedig a Lánchidat és a Városligeti Hidat takarítják a szakemberek. A környéken átmeneti forgalomkorlátozásokra kell számítani.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Országszerte süt a nap, eső továbbra sem lesz, helyenként megélénkül a szél, Sopron környékén erős széllökések is lehetnek. Napközben 23-27, késő este 9-15 fok várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Folytatódik az Itthon Otthon a Petőfi program ajánlója. Rengeteg esemény vár ránk. Országos étteremhét, könyvfesztivál, szaunázók hétvégéje még tart az Erdők hete, és ez még kiegészül sok minden másra, például mindenmentes hétvégével is. Jönnek a részletek, tarts velem!
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag

0: Budapesti Rádió ad neked programot.
1: Jól figyelj, mert itt mindig megtudhatod, hogy hol és milyen események várnak rád. Ha szívesen kikapcsolnál, feltöltődnél, esetleg bringáznál, akkor most jól figyelj, jön a mindenmentes hétvége a Skansenben, egy olyan kétnapos program, ami azt mutatja meg, hogyan találkozhat a hagyományos paraszti tudás a mai fenntarthatósági szemlélettel. Játékos és kézműves foglalkozáson, kóstolón, tematikus tálatvezetésen is részt vehetsz, lesznek gyakorlati bemutatók, melyeken keresztül meg lehet majd ismerni a régi, ma is használható megoldásokat. A programok egyébként három tájegységben, az Észak-Magyarországi faluban, a Felföldi Mezővárosban és a Felső Tisza vidéken zajlanak. Lesz szó vegyszermentes kertről és háztartásról, természetes kozmetikumokról, hulladékcsökkentésről, tartósításról, növényi festésről, képernyőmentes játékokról és a klímavédelem hétköznapi lehetőségeiről is. Lehet majd jogázni, és a Pirisi Parkerdő Mit ad nekünk az erdő című programján pedig az erdő testi és lelki egészségben betöltött szerepével, gyógynövényekkel, vadgyümölcsökkel és az erdei élővilággal lehet megismerkedni. Vadismeret, örök erdő, terepasztal és autómentes túravezetés is szerepel a kínálatban. Sőt, bringatúra is indul majd, melyen azt mutatják be, hogyan éltek korábban természetközeli és takarékos szemlélettel, miként hasznosították újra az anyagokat, javították meg a használati tárgyokat és termeltek helyben. Ez a program viszont előzetes regisztrációhoz kötött, úgyhogy ne feledd, ha minden mentes hétvégére és erre a bringatúrára szeretnél indulni, akkor jelentkezni kell. Szentendrén és Skansenben vár ez a kétnapos esemény és sok-sok minden más még az országban, úgyhogy tarts elem, már is mondom, hogy pontosan milyen programok várnak még rád. Itt a Petőfi, most pedig igazi időutazás következik. Most figyelj! Hey!

0: Itthon, otthon. Programot ajánlunk minden nap.
1: 11 és 1 óra között részletezem a heti aktualitásokat itt a Petőfin. Figyelj, jegyzetelj, nehogy valamiről lemaradj. Szüreti forgatag vár például hamarosan Kiskulacházán, a művelődési központ előtti téren. A gyülekező már reggel korán 9 órától kezdődik hétvégén, aztán 10-kor indul a szüreti felvonulás a Kiskun Néptánc Együttessel és a Sziget Néptánc Egyesület árvácskák csoportjával. A menet több kiskulacházi helyszínt is érint, majd aztán visszatér a művelődési központhoz. A kora délutáni órákban a Rákóczi Fejedelem udvarában nyílik meg a szüreti vásár, valamint népi játszóház, kézműves foglalkozások, termelői piac, szüreti ételek, italok is várják a közönséget. Később aztán a Rákóczi 350 emlékéhez kapcsolódó folklor műsor kezdődik, ezt követi a tárogató koncert, majd a legszebb konyhakertek díjátadója. Aztán visszaérkezik a szüreti felvonulás is, a gyerekeket pedig a Tenkes kapitánya, Rákóczi vár 7 próba című interaktív előadás és népi labirintus várja. Majd a folklor műsor következik a Sziget Néptánc Egyesület árvácskák csoportjával, a Tuli Tánc csoporttal, valamint a Kiskun Néptánc Együttes és vendégei közreműködésével, és ez még mind semmi, hiszen a napot szüreti bázárja. Kiskulac házán tehát szüreti forgatag, ne feledd, és sok-sok egyéb program még itt a Petőfin, tarts veled!

akkor is vannak rossz szakarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ fele, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek, hadd kicsúfol és

0: hangprogramot a stúdióban.
1: Nákatva, aki aktuális, ha mindig összegyűjti az előttünk álló programokat, és ilyenkor részletezem, ha esetleg valamit kihajnék, akkor a 0630303380 as számot tudsz kisegíteni, SMS-ben vagy Viberen. Javában zajlik még az Erdők hete, illetve a Múzeumok őszi fesztiválja. Ez utóbbinál helyszín, időpont, tematikák alapján nagyon könnyen rákereshetsz a programokra az őszifesztivál.hu oldalon. Cákon pedig hamarosan gesztenyés és gasztró fesztivált indítanak a Pince soron. Ez egy olyan kétnapos esemény lesz, ahol a környékbeli kistermelők termékeivel, kézműves alkotásaival lehet találkozni. A program tehát a gasztronómia mellett a helyi értékek és a hagyományok bemutatására is épít. A helyszínt, mivel a Cáki Pince sor adja, ez különösen hangulatos környezetet biztosít ennek az eseménynek. Azoknak is jó választás lehet tehát, akik a Kőszegi hegység környékén kirándulnának, és ezt egy gasztrózenés programmal szívesen összekötnék, hiszen fellépők is lesznek. Sőt, például a Gulliver színtársulat Mátyás Király és a Gyufa gyerek színházi előadásával is készül többek köz. Fellép továbbá például a Keleti szél, de sok-sok egyéb érdekesség vár még. Egérparádé is, egy vásári bábjáték, csak hogy tényleg bárát említsek a sok közül, a Cáki gesztenyés gasztró fesztiválon a Pince soron. 0630303380, ne feledd, itt osztasz meg te is jó program ötleteket a Petőfi.

0: akkor meg is érkezett a legfrissebb hírekkel, utána pedig indul az élő stúdió koncert egy olyan csapattal, aki tavaly a Kimityúb online tehetségkutatóját nyerte, illetve a Sziget Fesztivál külön díját, tehát tavaly ott is feléphettek. Most pedig itt a Petőfi jön a Made in Beat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Egyszer volt, hol nem volt.
3: Még az óperenciás tengeren is túl.
4: A mese tanít.
3: Még veszélyeztek is valat. Ilyen hiába valóságokat.
4: Megnevettet.
5: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
4: Ám végül mindig győz az igazság.
3: Na, fiam János, te vagy mától fog vennek az országnak a király.
4: A Magyar Népmese Napja. Ma egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
2: A műsorajánló után...
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Holnap is sok napsütésre számíthatunk, elrendelte a bíróság Sesták Miklós letartóztatását. A világ 250 legjobbja közé került a Semmelweis Egyetem.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Dolgoznak az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Inárcs térségében. A 42-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás 2-3 kilométeres. A Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében a 30-as kilométernél folytatják a kaszálást, sávzárás és 1-2 kilométeres torlódást.

0: tapasztalható. Kamion és autó ütközött össze az M7-es főváros felé vezető oldalán Székesfehérvárnál. A 68-as kilométernél a forgalmat átmenetileg megállították, 2-3 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Az indítványról holnap dönt a Kecskeméti Járásbíróság. A képviselők mentelmi jogát hétfőn függesztette fel az országgyűlés. Önálló munkaügyi minisztérium felállítását sürgeti a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt közölte, hogy javaslatuk része lesz a hazai szakszervezetiség erősítése is. A részleteket az érdekképviseleti vezetők bevonásával dolgozzák ki. Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé a Semmelweis. Az első 10-ben csak amerikai és brit felsőoktatási intézmények vannak, köztük az Oxford, a Princeton és a Stanford. Idén először az ázsiai egyetemek megelőzték az európaiakat. A legjobb 1000 közé sorolták még az Óbudai és a Debreceni Egyetemet, valamint az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemet. Ingyenes vetítésekkel és közönség találkozókkal várják a hallgatókat ősszel az Egyetemi Filmklublok 28 intézményében. A szervezők több mint 150 klasszikus magyar filmet válogattak be a listába, többségüket digitalizált változatban kiváló kép- és hangminőségben vetítik. A kezdeményezés célja a hazai filmritkasságok megőrzése és népszerűsítése. A projektet a Nemzeti Filmintézet támogatja.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Országszerte süt a nap, eső továbbra sem lesz, helyenként megélénkül a szél, Sopron környékén erős széllökések is lehetnek. Napközben 23-27, késő este 9-15 fok várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Egy kis délutáni sziasztok, feltöltődés itt a Petőfén, indul az élő stúdiókoncert egy olyan csapattal, akik tavaly nagyot mentek, megnyerték a Kimitjúb online tehetségkutatóját, illetve a Sziget Fesztivál külön díját, így ott is felléphettek. Most pedig itt nálunk a Petőfén a Made in V. Jó szórakozás!

0: koncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: És a Made in B-vel a csapatot már is láthatod a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Sziasztok!
2: Szia!
3: Köszönjük a hallgatókat.
1: Hát már említettem a hallgatóknak, igen, hogy nagyot mentetek tavaly, hiszen megnyertétek a Kimi Tube online tehetségkutatót, illetve a Sziget Fesztivál külön díját, és ezzel ugye lehetőséget arra, hogy feléphetetek a Szigeten.
3: Így van.
1: Hát így kell kezdeni. Bár igazából nem vagytok annyira friss csapat, hiszen 2016?
3: Igen, 2016-ban alakult a Made in B. Igazából már 10 évesek vagyunk. Úgy alakult egyébként meg, hárman vagyunk így osztopos tagjai, viszont ez az élő felállása, hogy most hallhatnak, meg ugye láthatnak is minket, ez még viszonylag fiatal, 2 éves, 2 éve csapódtak hozzánk a slányok, úgy szoktam mondani, mert a Kitty basszusgitározik.
1: Igen.
3: És a Rózsa Figergő dobol, Csillik Andris gitározik, és így létrejött a live felállásunk, így hívjuk. Most már egyre több fellépést nyomunk, így hála Istennek.
1: Igen, most BSV előtt is voltatok nemrég, ugye azt mondtam, hogy itt adáson kívül. Na hát ez elég jó nagy ugrás.
3: Igen, nagyon jó volt, ez most volt a hétvégén, mondjuk ez sajnos nem ez a live felállásunkkal volt, hanem az eredeti, ahogy már régóta nyomjuk, viszont nagyon nagy élmény volt, a Káptalan kertben nyomtuk Pécset.
1: Na és milyen energiákkal kezdtétek meg ezt az évet? Ugye tavaly volt itt Sziget fellépés, nyertetek egy tehetségkutatót, nyilván ez ad önbizalmat és újabb lendületet.
3: Így van, hatalmas motivációm volt, ezt csak így magam nevében merem mondani, Bercinek nem tudom, ő mindig azt mondja, hogy már nem annyira motivált.
4: Nem, idén én is motiváltabb voltam, mint tavaly.
3: Nem, tavaly mondta egy interjú, de csak viccből itt nálatok pont, hogy őnek nincs már motivációja, de egyébként hatalmas energiával kezdtük meg, több új dalunk is született, koncertünk is volt már több, és tervezünk is egyébként egy nagyobb szabású saját estét, Pécsett, úgyhogy most vannak terve ilyenek, új dalok, koncert, próbák, és ennyi.
1: Hát így kell ezt így szépen építkezni. Na, itt a stúdió koncertet pedig már is kezdhetitek. Mi mindent hoztatok?
3: Csak saját dalokat hoztunk. Egyébként kizárólag saját dalokból áll a repertoárunk, ezt el szoktuk mondani minden fellépésünk előtt. Nincs annyira könnyű dolgunk, ezt is mindig elmondjuk, hiszen az emberek arra szeretnek mulatni, bulizni, amit ismernek, ugye, és azért gyanítom, vannak még olyan emberek, akik minket nem ismernek, de mi azért ezt megpróbáljuk így áttolni az embereken, és általában ez szokott is sikerülni.
1: Na toljuk akkor, MC vagyok, élőben itt a Petőfin a Made in B-től, akiket láthatsz is, ne feledd, Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, a Made in B-vel, vagy Made in B, mert hogy...
1: Made in B.
2: Made in B. B.
0: Igen, igen, említettétek, de hát igen, ez most már nehéz, 4S Street, BSV, meg W, na hát vannak, vannak fokozatok, igen, úgyhogy most már így nehéz eligazodni. Na, minden esetre itt vagyunk az élő stúdió koncertben, ami látható is, és lehet hozzászólni mindig a műsorhoz, akár a Facebook oldalunkon, vagy a 06303030380-as számunkon, de jó csapat, nagyon jó a zenei szöveg, imádom, Aténból üzent Károly nektek. Ő mindig kamionozik és bejelentkezik éppen, ja, ahol jár.
2: Azt hittem a fater az, mert a fater is Károly.
0: Lehet, majd ő is mindjárt érkezik, a családok is szoktak jelentkezni nálunk, úgyhogy hát mindenkinek nagyon kellemes délután itt az élő stúdió koncert, ugye az első sorból nyomon követhető, és hát hogy ez a családi felállás egyébként itt a zenekaron belül, ez mennyiben segíti a munkát, vagy éppen hátráltatja, majd mindjárt erre is kitérünk, tarts velünk itt a Petőfi.
3: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: Hajrá magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban.
1: A Made in B, és megjött apuka, Károly. Életemben nem hallottam ilyen jót, írta az előző produkcióra.
2: Hát szerintem egy kicsit elfogult azért.
1: De így is kell egy szülőnek, nem?
3: Én azért izgultam, hogy mit fog írni.
1: Teles.
2: Ha már igen. Itt van egyébként, mondd meg neki, hogy nézze meg, hogy Leila hajvas alóját kihúzta otthon.
1: Hát mondd meg te neki, hát hallja, amit mondom. Köszönjük akkor szépen, igen, a kis háttérmunkát. Igen, egyébként itt van egy ilyen komoly családi felállás, ami, hát hogy mennyiben segíti a munkát, vagy hátráltatja, vagy mindjárt kitérünk, ugye Bertalan és Balázs tesók, és Balázs, illetve Leila egy pár, egy kislány boldog szülei.
4: Igen.
1: Igen, gratulálok nektek.
2: Köszönöm.
1: Nagyon jól szóltok, nyomjátok, itt közben Grétától érkezik az üzenet, csak így tovább nyomjátok, nagyon ügyesek vagytok, Viviantől is jött ki Szívecskék társaságában. Na hát várjuk folyamatosan mindig a visszajelzéseket, akár itt a Facebookon, vagy a 0630303380 a számom. Szóval az, hogy ilyen közel vagytok egymáshoz, tesók, párkapcsolat, na, hát igen, ez mennyiben segíti a munkát, és vagy nem?
3: Régen egyébként, amikor még a szüleinknél laktunk, akkor azért elég könnyen tudtunk együtt dolgozni, mert egymással szemben volt a szobánk, Leila meg azért nagyon sokat volt nálunk, tehát a 2016-ban ez így nagyon könnyen ment, most is egyébként, mivel tesók vagyunk, így azért szoktunk a zenén kívül is találkozni, és akkor itt van egy szöveg, ezt most Balázs megírta, mondjuk ezt gyors megtanulom, és akkor ott, ha egy vasárnapi ebédnél ott vagyunk, akkor az gyors fel is tudom énekelni, tehát egyébként ez így ilyen szempontból könnyíti a helyzetet.
1: Ugye minden szülő álma, hogy ilyen gyerekei legyenek, akik ilyen jól együttműködnek egymással, ahol nincs vita, ahol ilyen jó az összhang.
2: Jó, azért ez nem teljesen így van.
1: Sejtettem.
2: Nyilván azért vannak, sőt erről a részéről egyébként a feleségemet kéne inkább megkérdezni.
4: Hát hogy... igényel azért menedzselést, főleg így a gyerkőt szempontjából, tehát hogy ebben az együttesben nem csak mi vagyunk, hanem ugyanúgy mondhatom, hogy a szüleink is, tehát nagyon sokat segítenek nekünk így a gyerkőtre vigyázni. Meg hát otthon is azért a Balázs sokat dolgozik bent, addig meg én menedzselem a házat, tehát ez így működik, de szerintem jól össze tudunk dolgozni, meg most már a kislányunk is részt vesz egyébként a dolgokba, tehát aha. Ő is szokta kérdezni, hogy na, kész van apa, kész van az új zene, megmutatod, úgyhogy ilyen szempontból így most már egyre jobban bevethető is.
1: És akkor ugye a családban ki a legnagyobb kritikus, aki vizsgálgatja Balázs. A zenéket? Balázs. És igen?
2: Én vagyok aha. A legnagyobb kritikus, a Leila azt szokta mondani, hogy a zenéről van szó, akkor én elviselhetetlen vagyok.
4: Nagyon durva.
2: Nem, szerintem túloz, de egyébként hát most kritikusnak igazából mit csináljuk ezeket a zenéket? Hát nyilván próbáljuk úgy megcsinálni,
1: igen,
2: hogy jó
1: ugye
2: legyen.
1: Igen, mindig az a kérdés, hogy mikor van az a pont, amikor tényleg azt tudja mondani valaki a csapatból, vagy akkor te, hogy na most ez oké, ez kész van, ez 100%, ez így jó, menjünk tovább.
2: Ez régen nagyon nehezen ment, de már szerintem eljutottunk odáig, hogy nincs annyi időnk ezzel foglalkozni, hogy szétszöszöljünk egy dalt, úgyhogy amikor már egy egészen jól szól, meg így nagyjából így rendben van, akkor így áment mondunk rá is. De régen egyébként ez tényleg nagyon sokáig tartott, kevergetés, akkor még egy kicsit belenyúltunk, és általában sokkal rosszabb lett, mint az első verzió, úgyhogy tudni kell elengedni ezt.
1: Na, most egy medlivel fogjátok folytatni, a címe Hosszú út és többé nem, ugye ezt a kettőt fogjuk most meghallgatni. A történetről meséljetek egy kicsit, illetve hogy miről is szól ez, mert szerintem fontos téma lehet sokaknak.
2: Ugye az arról szól, hogy az életben nem érdemes egyedül menni, van olyan ember, vagy kell találni olyan embereket, akivel érdemes menni az úton, az út ugye az élet. Egyébként ehhez édesanyánk festette meg, vagy rajzolta, nem is tudom, a videóklippet ő csinálta meg, mert pont Covid volt, és nem tudtunk forgatni hozzá, és ő rajzolt hozzá ilyen kis jeleneteket, akkor ezt feliratoztuk, és ott a végén megjelenik egyébként két refrénen keresztül párba megy az ember, és akkor a legvégén meg már hárman vannak, és akkor én mindig azt mondom, hogy ez a jövőbe látóan, ez a mi kislányunk a végén, úgyhogy ez a hosszú út. Többé nem, az pedig egy ilyen elengedős nóta. Az ember engedje el, többé nem szomorkodok semmin, jól érzem magam, elengedem a problémákat, igazából ennyi.
1: Ez jól hangzik, oké. Okay. Made in B, itt a Petőfin élőben, hosszú, többé nem, ez a medli szól már is. Figyelj!
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!
5: Robotot játszom, de tudom.

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban a Made in B-vel. Na hát, ez a fajta zenei világ azért könnyen segít a gondtalan élethez, nem?
1: Hogy ez így van.
0: Ha az ember így rácsúszik, akkor mindent elfelejt, minden vút, bánatot, és magával is ragadja, és hogy egy kicsit ilyen jó kedvre deríti, úgyhogy köszönjük hogy szépen ezt. Nektek nagyon jól énekeltek, Szabírja, aztán Balúton jött, mondtátok, hogy áttoljátok a saját zenéteket a közönségre, mert hogy nem mindenki ismeri a dalaitokat, és csak saját dalokat hoztatok. Azt mondja, hogy nem kell ezt átolni, mert átjön ez, jó zene, simán magától. Szóval...
1: Imádom Balut,
0: ha új tagot kellene választani a zenekarba, jött egy másik üzenet, szerintetek melyik hangszerre lenne a legnehezebb megfelelő zenész találni? Az én tippem az énekes.
1: Ja, hangszer? Vagy énekes?
0: Na, hát ez az.
1: Igen, mert igazából szerintem mindegyik zenészünket nehéz lenne pótolni, hiszen nagyon profin játszanak. Most egy kicsit itt megdicsérem őket, mert szerintem mert tényleg nagyon jók. Nem tudnék egy nevet sem mondani, hiszen nem akarjuk lecserélni a tagjainkat, úgyhogy...
0: Lángokban áll a stúdió, közben jönnek itt a Facebookon is az üzenetek. Nyomjátok, kellene egy nyárzáró az utcában. Lejlenek utólag is boldog szülinapot, Máté írta.
2: Köszönöm.
0: Tehetséges, szuper fiatalok és nagyon jó emberek, élményeket hallgatni. Berci a Bósa, és itt van ő is bejelentkezve. Na hát, köszönjük szépen.
1: Nagy a család, igen.
0: Igen, igen, nagy a család. Itt a Facebook oldalon egyre többen vagyunk, úgyhogy várjuk a bejelentkezéseket, a számunk pedig 0-30-30-30-380, itt is lehet üzenni, és már is folytatjuk az élő stúdió koncertet.
3: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban. Korinna vagyok, és ez az újdonság tőlem, a Vadvirág, a Petőfi Rádióban. Minden magyar.
4: Magyar zene.

0: magyarok. Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban
1: a Made in B, fullos a csapat, Boglárka írta, a dobos nehéz lenne pótolni, azt mondja. Hugom a basszeros, nagyon jól nyomjátok, gratula. A lányom a basszeros, nagyon jó kis banda. Lehet, itt, itt van a család, jól van, örülök.
2: Azért, hogyha nincs közönség, akkor családot össze toborozzuk, és akkor már van egy ilyen ezer fő.
1: Abszolút, teljesen jó. Na hát itt van egy kis fantáziálás a következő dalban, amivel kapcsolatban én azt gondolom, hogy már mindenki eljátszott legalábbis a gondolatával, hogy mi lenne, ha egy nagyobb összeg érkezne csak úgy váratlanul. Nyilván ehhez is kell ugye tenni, szerencsejátékról van szó. Tehát, hogyha nyernénk a lottón. Nektek akkor már van egy ilyen bakancslistátok? Vagy csak igen, dalban így körül járjátok ezt a témát?
2: Én az a fajta csávó vagyok, aki úgy fantáziál erről, hogy nem is lottózom egyébként.
1: Sokan vannak így egyébként.
2: De hát, ha egyszer megnyerjük. Nekem van egyébként igazából nyilván van civil munkánk, amit egyébként nagyon szeretünk, de akkor nyilván egy más polcra kerülne az ember. Benne is van a dalszövegünkben, hogy onnantól kezdve a főnökünk, ő ne tegezze minket, hanem magázzon, mert mi nemesek vagyunk. És
3: remélem, hallja a főnököt ezt.
2: Igen. És akkor utána...
1: Üdvözeljük őt
2: is. Tényleg egyébként, de nem gondoltam. Na, például akkor bejönnék ide, megvenném ezt a rádiót, és akkor mi szólnánk rajta mindig, meg ilyenek, tudod.
1: Egyetlen bemennétek dolgozni? Mert ugye ez is egy ilyen érdekes kérdés, hogy sokan azt mondják, hogy igen, mennék tovább, és nyilván teljesen más lendülete lenne az egésznek.
2: Én bemennék dolgozni, én a mentőknél dolgozom, azt szeretem, úgyhogy én azt nyomnám maximum ilyen csökkentett munkaidőbe.
4: Ja, én is bemennék egyébként dolgozni.
1: Egy darabig.
4: Hát én nekem a saját munkám, én nekem asztalos cégem van, és én magam főnöke vagyok szerencsére, és...
2: Maga szabja. Ne tegezzed magadat.
4: Ja, nem tegezem magam. Az biztos, hogy én is csökkentett tempóba nyomnám, meg azt, amit szeretek, de bejárnék szerintem.
1: Hogyha az ember így teljesíthetné a vágyait, mert lenne egy ilyen végtelen bankkártya mondjuk, akkor szerintetek mi az, ami még fontos marad? Tehát bármit megtehetsz, bármikor, amikor csak gondolsz egyet, ott van, ki tudnád fizetni, meg tudnád valósítani, tehát szerintetek, hogyha mondjuk ilyen helyzet fennállna, akkor mi az, ami nagyon fontos marad, amit nem szabad elfelejteni?
2: Hát ez az, hogy ezért nem nyerjük meg, mert ezt nem tudjuk. Szerencsére ezért nem nyerjük
1: meg. Aki esetleg megélte már, ezt várjuk, igen. Tehát, hogy fontos például, hogy legyenek célok, hogy legyen egy olyan munka vagy hobbi, amit ugyanúgy csinálsz tovább.
3: Igen, szerintem nagyon fontos.
2: Egyébként igen, ez az egyik legfontosabb. Legyen motivációd, valami igazából az a legjobb az egészben, ez a szabadság, hogy azt csinálsz, amit szeretnél. Anyagi szabadságod van, nem kell azzal foglalkozni, hogy otthonra. Igen, mert napi megélhetés, és szabad vagy, és mellette meg nyilván azt csinálod, amit szeretnél.
1: És közben ne felejtsétek el, hogy kik a jó barát.
2: Így van.
4: Egyből rengeteg jó barát lesz.
1: Igen, azt hiszem, és még annál is több. Na, fantáziáljunk akkor egy kicsit itt a Petőfi, jön a Lotto című dal és a Made in B élőben.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.
5: Yeah.

0: Élő stúdiókoncert itt a Petőfi Rádióban a Made in B-vel, ez volt a Lotto, egy fiktív történet, ugye arról mi lenne, hogyha megváltozna az életünk egyik napról a másikra, hogyha rengeteg pénzünk lenne. Jövő héttől mindenkinek túlóra, és minden ünnepnap munka, írja a főnök.
1: Ki írta?
0: Zárójelben Balú egyébként.
2: Mindén Balú.
0: Igen, mindén Balú. Zserik vagytok, srácok, hajrá, fullos a csapat. Igen, köszönjük szépen a Facebook oldalunkon, minden látható is, és a 06303030380 számon is hozzá lehet szólni a műsorhoz, és lehet tovább fantáziálni, és persze kérdezni a csapattól most még ebben az órában. A stúdiókoncert pedig már is folytatódik tovább.
3: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: szép.
1: Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban, a stúdióban.
2: A Made in B, a csapatod láthatod te is Facebook oldalunkon és a YouTube csatornánkon. Hát van egy hallgató, aki mindig a felől érdeklődik, hogy ki hány éves. Szerintem, ha összeadjuk, akkor 100-nál több a csapat. Ugye?
3: Ez hatam biztos. Vagytok? Én nem tudnám.
2: De egyébként fiatalok.
4: Csipi majdnem kiadja a 100-at.
2: Na, szegény, ne bántsuk.
5: De nem titkoljuk, elmondhatjuk.
3: Mondjuk el. Kezdjék a lányok illendően.
2: Ja, hát mindenki ilyen 20 és 30 között nagyjából, nem?
3: Igen.
4: Kivéve Csipi.
3: Szegény. Hát én 30 éves vagyok, Leila. Tegnap lett 30 éves egyébként.
2: Igen, gratulálok.
3: Berci,
2: igen,
3: az öcsém, de most mennyi vagy?
4: 26 leszek.
3: Igen.
4: Decemberbe.
2: Jó, de ezek csak ugye számok.
3: Nem nyilatkoznak róla.
2: Na, viszont ti Pécsről érkeztetek, és Pécset Magyarország Liverpooljaként is nevezik. Miért? Komolyan? Ezt találtam a Wikipédián most itt az előbb.
4: Nekünk ilyen focis dolgokkal, ne?
5: Hát ezt a Csipit kéne megkérdezni a dolgoknál.
3: Itt vannak a focisok hátul.
2: Na, hát akkor ezt írja a Wikipédia.
3: Ezt jó értelemben nevezik így, vagy?
2: Hát azt írja a könnyűzene Pécsen, és hogy a pécsi könnyűzene élet a vidék egyik zenei bástyája. Aha. És hogy Pécset Magyarország Liverpooljaként is nevezik, és hogy egyébként sok csapat innen indult, például a 30Y, a Kispál és a Borz, a Halott Pénz, a Punani Masszi. Igen. Igen, szóval jó néhányan, sőt, még ugye itt jó párat ki is hagytunk a sorból. Ez egyébként nektek ad erőt?
3: Nekünk nagyon nagyba adott erőt az, hogy ilyen zenekarok voltak ott a környékünkön, sőt, egy helyen is próbáltunk még régen a Punani Masszival, és azért ez hatással is volt annó rám, én csinálom a zenéket, és azért úgy visszahallgatva őket így érződik benne, hogy akkor még így tudat alatt valami olyasmit akartunk csinálni, és egyébként van Made in Pécs Fesztivál, ott rengeteg zenekar nyomja Pécset, ez egy teljes nap reggeltől hajnalig, úgyhogy rengeteg zenész van, úgyhogy ez ad erőt, abszolút.
2: És így a zenészek között van ilyen összetartás, hogy fú, te is pécsi vagy, én is innen indultam.
5: Szerintem
2: vagy,
5: igen.
3: Sőt, a mi zenészeink, ők nem is tudom hány zenekarba játszotok, de van, amikor ez nehéz is megoldani, hogy ide menne zenélni, de velünk is kéne jönni, akkor néha beugrik a Szűcs Peti ismerésünk, az Andris helyet, szóval egyébként kérdezted, hogy lehet-e pótolni valakit, néha muszáj pótolni, hiszen annyi zenekar van, és nehéz összehozni, de mindig van egy jó.
4: Mindig van egy Szűcs Peti.
3: Besegít.
2: Igen, és hát itt vannak a hallgatók között is jelentkezők. Jó sokan vannak, írja Szabi, Kata, előbb be se olvastad a nevem, ne haragudj, hát annyi üzenet érkezik, hogy már lassan esetem megy bolygón vagyok, ide-oda kapkodom a fejemet, és próbálok tényleg itt mindenkit érvényesíteni, és nem kihagyni, úgyhogy igyekszem. Szabi, 06303030308, egyébként sok Szabi van, aki jelentkezik ide az élőadásokba, és hát itt még mások is, ugye a Facebook oldalon így könnyebben nyomon lehet követni, és ott minden látható is mindig. És egy fiktív sztori jön ismét a folytatásban, ami mondjuk így érthető rátok nézve, hiszen itt vannak fiatal párok előttünk, fiatal gyerkőcökkel, tehát megromlott kapcsolatról fogunk egy kicsit dilemmázni.
3: Kis pozitív nóta. Ezt miért raktuk be a setlistbe?
2: Hova vesztél el, ez lett a címen? Mi indította el ezt a történetet?
3: Igazából minden együttesnek vannak ilyen szerelmes dalai, szakítós dalai. Mi is be akartunk állni a sorba, hogy legyen nekünk is egy ilyen. Nyilván ez semennyire nem illik ránk, ezért mondjuk mindig el, hogy ez egy fiktív sztori, hiszen mi házasok vagyunk, tehát amit el is mondtál, hogy így azért hála Istennek rendben vagyunk otthon. Viszont néha így jó így eljátszani, amikor a gondolattal, nem az, hogy megromlik az ember kapcsolat, hanem hogy olyan történeteket írni bele egy dalszövegbe, ami nem mi vagyunk. És akkor így belehelyezkedik az ember, egyébként kicsit lehúzós is tud lenni, amikor sok napig írja az ember a szöveget, és próbálsz bele helyezkedni, de vannak egyébként ilyen dalaink több is.
2: És akkor ilyenkor rájöttök mindig, hogy ú, de jó, hogy nem ebbe vagyok. Jó, gyorsan írjuk ki magunkból, aztán menjünk tovább, hagyjuk ezt.
3: Vagy ebbe vagyok, tudod?
2: Hova vesztél el, ez a dal címe, és élőben már is hallatjuk itt a Petőfin a Made in B-től.
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban a Made in B-vel. Ez volt a Hova vesztél el. Minden látható Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Balázs, holnap vissza tudnád hozni a fűnyírót? Már nagyon kér.
1: Ki volt ez apósom?
0: Én ebben nem akarok beleszólni. Szóval megy vissza, vagy mi lesz?
1: Megy vissza, viszont persze.
0: Okay. Na, bárkinek kérdése van, nyugodtan tegye fel. Mindent elintézünk, mindennek a végére járunk. Számunk 06303030380. Ide is lehet üzenni. No, kérem, írja a Szabesz, ez egy zenei lakoma volt. Csak egy kis kóstolót kértem, mert most úgy érzem magam. Három fogással és egy desszerdel is jól laktam, úgyhogy nagyon szépen megterítettétek ezt a zenei asztalt. A stúdióbantó címmel meg is ajándékoz titeket, és ugye még nincs vége egyébként a mai műsornak, úgyhogy jön még egy dal, tartsalunk itt a Petőfin és a Made in B-vel, akiket láthatsz is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
2: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: stúdió koncert Mákkatával. A stúdióban
1: a Made in B, a csapat tavaly megnyerte a Kimit Jobb online tehetségkutatót, illetve a Sziget Fesztivál külön díját, úgyhogy berobbantak a Sziget Fesztiválon is, és ez egy jó ugrás volt ahhoz, hogy ugye még több dalt készítsetek, még nagyobb elánnal talán belevessétek magatokat a munkába, és akkor ebben az évben mi minden sikerült, és aztán hogy látjátok a jövőt, milyen terveitek vannak?
2: Ebben az évben már fönt van, nem is tudom hány dalunk, készítettünk több új dalt, videóklipet is készítettünk, bővül a socialünknek a csapata, mármint hogy egyre több követőnk van, TikTok oldalunkat is elkezdtük, és ott egyre többen vagyunk, és amit már talán meg is említettem, hogy szeretnénk egy nagy koncertet, és most arra próbálunk, meg hála Istennek rutint gyűjtünk éppen erre a koncertre, hiszen mindenféleképpen élőzenekaros felállással szeretnénk, úgyhogy van még terve dal, ugye itt a Lotto, ezt még ki sem adtuk, egyébként ebben lesz egy közreműködő, ezt nem mondtam el, a Roni, ő egy komlói rapper, tehetséges srác, ahol ilyen nagyon-nagyon hosszú gitárszóló volt, ott fogja majd ő nyomni, csak aki még nincs meg a része. Aha. Úgyhogy új dalokon dolgozunk, készülünk a koncertre, aminek most már remélhetőleg fixáljuk az időpontját és a helyszínét, és mit mondjak még?
1: Egyébként egy csapaton belül mindent meg tudtok oldani, mert Leila a stylist is egyben, meg sminkes, ha arról van szó, ugye készülnek a dalok, a videoklipekben például ott is le tudjátok osztani a szerepeket nagyjából, hogy kivág, nem tudom ki, hogy állítja be a kamerákat.
2: Most ahhoz semmi közünk nincsen a videoklipekhez, ugye a zenei részét én csinálom otthon egy ilyen házi stúdióban, és közösen dobjuk össze a szövegeket, tehát akkor megvan a zene, az utómunkát egy Godó Zoli barátommal csináljuk meg, is a videóklipjeinket pedig Simon Dávid készíti. De egyébként a legutóbbi videóklipünket azt otthon a nappalinkba csináltuk meg, hiszen nem volt időnk, se pénzünk, hogy ahhoz készítsünk. És
1: sokszor egyébként ezek a történetek jönnek át a legjobban.
2: Igen, és egyébként elég nézet lett, most elég jól megy az a dalunk. Azt most nem hoztuk el.
1: Na, viszont szeretnétek üzenni a karabélyhuszároknak.
2: Igen, jól mondod. Van egy dalunk, amit még hát most már jó pár éves egyébként, ez a Bambino. Ez azoknak az embereknek szól, akik otthon a kanapéból ülve okoskodnak, és nekik, tehát ma föltölt az ember egy zenét, akkor nyilvánvalóan érkezik rá sok pozitív komment, meg nyilvánvalóan érkezik rá negatív, és rendben is van ez így egyébként, hogy nem tetszett mindenkinek az, amit az ember csinál. Viszont mi ilyen elegánsan próbáltunk erre reagálni, nem káromkodunk benne, csak egyszerűen elmondjuk, hogy hey Bambino. A Bambinónak nevezzük a komment huszárokat.
1: Aha, és egyébként szerintetek az a rossz indulat cunami, ami tényleg egy-egy ilyen posztra érkezik, hát ezt minden nap láthatjuk, akárhova kattintunk, szerintem ez minek köszönhető?
2: Hát ez annak, hogy otthon ül az ember, és onnan könnyű írni. Ott meglátja, és akkor látja, hogy milyen jól nézek ki, és akkor oda írni. Nem, viccök. Tehát nem tudom egyébként, hogy minek köszönhető, mert például mi nem írnánk ide ilyet oda sehová. Nem tudom, biztos nem jó az
1: sokan
2: élete.
1: Sokan ítélik ki magukat, igen.
2: Igen.
1: És azt gondolják, hogy most jó megmondják.
3: Hát nagyobb lehetőségük van.
2: Mm-hmm. Igen, de egyébként annyira nem jellemző ez, hogy annyira sok ilyet kapunk. Nyilván kapunk ilyet, ki nem kap. Sőt, most már örülünk is neki egyébként, ha kapunk, mert akkor az azt jelenti, hogy nézik, figyelik, és az algoritmus meg pörget. Ja,
1: igen, igen, ez is egy szempont. Bambino, hát akkor már is szóljon élőben itt a Petőfin, a Made in B-től, minden látható továbbra is a Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Élő stúdió koncertet hallottál itt a Petőfin a Made in B-vel, na hát ez a délután így már egyáltalán nem sótlan, Ferenc írta nektek, én pedig további jó szövegelést kívánok nektek, és hát sok sikert a koncert megszervezéséhez, amit már ugye többször említettetek, és a sikeres lebonyolításhoz is. Hát én remélem, hogy sokat hallunk még rólatok. Szuper volt ez az óra, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Minden visszanézhető, visszahallgatható a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve majd a Petőfi Rádió YouTube csatornáján is. Hát ennyi volt a mese már, a holnap újra élő stúdió koncert, és már is folytatjuk a felső 10 000-rel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos száraz idő lesz holnap is, letartóztatták Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert. Kivonultak az amerikai katonák Irakból.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Kamion és autó ütközött az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvár közelében. A helyszíre mentőhelikopter érkezett. A 68-as kilométernél lezárták a strádát. Aki teheti, a polgárdi csomópontnál hajtson ki a pályáról. Keresztbe fordult egy kamion az M5-ös autópályán a főváros irányában Kunszállás és Kecskemét között. A 98-as kilométernél csak a leállósáv járható. A torlódás meghaladta a 6 kilométert. Aki teheti, Kunszállásnál válassza az 5-ös főutat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegedés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal.

0: A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyészség indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Az indítványról holnap dönt a Kecskeméti járásbíróság. Nem épül elektrolitgyár Szolnok határában. A kínai beruházó tegnap bejelentette, hogy tiszteletben tartják a helyiek döntését. A hétvégén Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, hogy amíg Tisza kormány van, addig nem épül meg a gyár a városban. A kínai beruházást tavaly márciusban jelentette be Szijjártó Péter, akkori külgazdasági és külügyminiszter. A cég a BMW és a Mercedes beszállítója lett volna. Meghatározott ideig ingyen használhatják a MOL Bubit a Budapest Go bérletesek. A BKK közölte, hogy havonta 10 alkalommal fél óráig díjmentesen kölcsönözhetik a társaság klasszikus kerékpárjait azok, akik legalább 30 napos bérletet vásároltak a Budapest Go alkalmazásban. A felhasználók a regisztráció után e-mailben kuponokat kapnak, amelyekkel érvényesíthetik a kedvezményt. Az utolsó amerikai katona is elhagyta Irakot. Washington a továbbiakban a hírszerzés és a képzések területén nyújt segítséget, közölte a Pentagon. Az Egyesült Államok csapatai először 2003-ban vonultak be Irakba, ahol véget vetettek Saddam Hussein diktatúrájának. 2014-ben az iraki kormány kérésére tértek vissza, hogy segítsék az Iszlám Állam terrorszervezet elleni küzdelmet. A két ország végül 2 éve állapodott meg a végleges csapatkivonásról.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Napos, derült idő várható holnap is, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen. Eső továbbra sem lesz, a szél nyugaton megélénkül. Éjszaka 4-11, holnap délután 22-26 fok várható.
1: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Sok-sok érdekességgel, változatos magyar zenékkel, itt a Petőfi fantasztikus nyárias délutánban is, szeptember utolsó napján is, 24-28 fok mérhető az országban. Mit tervezel már? A 0-30-30-30-380, meg is osztatod SMS-ben vagy Viberen.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Márk Katával.

Petőfi Rádió, minden magyar. Folyamatosan állítgatom az időgépet, és visszatekertem 15 évvel ezelőttre. Ugyanis ennyi ideje már annak, hogy a Sziget Fesztivál mínusz egyedik napján 2 órás koncertet adott Geszti Péter. Projektjeik közül ugye rengeteget ki lehetne emelni. Jövő év elején például új zenei korszakba viszi majd a közönséget nagyszabású koncertsója a Poptimista, a pozitív energiákra, valamint a diszkó, funk és a rap stílusok ötvözésére épít. Egyébként más projektekkel is a cél mindig a vidám, fülbemászó, gesztisen komoly mondani valót rejtő szövegeket tartalmazza, és például kozmopolitán popzenét, visszatérve itt a 15 évvel ezelőtti időszakra, hiszen reggae, jazz, rap, pop, elektronikus zene, ska és balkáni népzene egy velegéből állt össze például a Ringo Starr. Egyrészt felidézi ugye Geszti által tisztelt világhírű Beatles dobos Ringo Starr nevét, másrészt, ami talán ennél is fontosabb, azt is jelzi, hogy visszavándorolt a zene világába. A gringo szó ugyanis spanyol-portugál nyelvterületen fehérőrű bevándorlót jelent. Gringo Starr, velünk folytatjuk, tehát itt a szabadulj fel a

0: 100% magyar zene
1: ebben az órában is.
0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: What we're saying is not protesting.

Ez a Pető Firári Újt minden magyar, és az időkép írta, hogy egy év alatt 95 ezer olimpiai medencényi vízzel lett kevesebb a Balatonban, ami jelenleg 17 fokos, tehát hiába az indián nyár, a vénasszonyok nyara, azért a mártózás már de érzékelhető lehet, mondjuk fogalmazzunk így. Nos, ugye a folyamatos asszály és a csapadék szegény időjárás következtében nem csak a Balaton, hanem például a Duna vízszintje átmeneti kisebb emelkedésektől eltekintve szintén folyamatosan csökken, úgyhogy ez látható mostanság is. A rendkívül alacsony vízszint ugye egyre nagyobb korlátozásokat tesz szükségessé a folyami hajózásban, hiszen az átonyok és a meder akadályai egyre közelebb kerülnek a vízfelszínhez. A vízgyűjtő területeken, különösen az Alpokban és a felsőbb szakaszokon pedig továbbra sem várható olyan mennyiségű csapadék, ami érdemben megemelhetné a vízhozamot, így ez bizony kihívások elé állítja a környező területek vízellátását és a vízkivételi művek működését is. Napinap látom például itt a rakpartokon, hogy sokan fotókon szeretnék megörökíteni ezt az állapotot, így nagyon körültekintő és figyelmes, hogyha ilyesfajta programot tervezel. 0630 30 33 108, erre a számra pedig megírhatod, hogy az indián nyár, a vénasszonyok nyara számodra miért is olyan jó, és miket tervezel például a mai délutánra vagy az elkövetkező napokra. Közben változatos magyar zenék szólnak itt a Petőfin, az utak Grabowskit hallatod.

Az Ariaita Petőfi, akinek egyik emlékezetes pillanata a nyárból, mikor édesanyjával közösen énekelte Bródy János dalát a Sziget Fesztiválon. Itt a Petőfi pedig a mai délutánra egy jó ötlet és tipp, meg a következő napokra is, hiszen fantasztikus időnk van, ugye 20 fok fölött a csúcsértékek. A MOL Bubi hálózata például szeptember közepétől több mint 400 új a kerékpárok felvételére és leadására szolgáló mobi ponttal bővült a fővárosban, és a BKK bevezetett egy új kedvezményt, hogy havi 10 alkalommal fél óráig díjmentesen lehet használni a MOL Bubit azoknak, akiknek a Budapest Go alkalmazásban vásárolt legalább 30 napos bérletük van. A kuponokat

0: szám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
3: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Ben Kristóf vagyok a földszín.
6: Parancsoljon.
5: Bocsánat, ez régóta van így?
6: Régi. Beázás, biztos, hogy nem.
7: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
0: Ez a Petőfi Rádió.
8: Napos száraz idő lesz holnap is, letartóztatták Sezták Miklós volt fejlesztési minisztert. Holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
8: Jelentős a torlódás az M1-es autópályán a főváros felé a külső sávban, a Tatabánya és Bicske közötti terelésben. Személyautóval Budapest felé érdemes az átterelt sávot választani. Megszűnt a pályazár, de a torlódás csak lassan oszlik fel az M7-es autópályán Budapest felé Székesfehérvár közelében, a 68-as kilométernél, ahol korábban súlyos baleset történt. Keresztbe fordult egy kamion az M5-ös autópályán a főváros irányában Kunszállás és Kecskemét között. A 98-as kilométernél csak a leállósáv járható, a torlódás meghaladta a 6 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
8: Elrendelte Sezták Miklós letartóztatását a bíróság, a KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert, 12 milliárd forintos vesztegedés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügynökség hűtlen kezelés miatt kezdeményezte Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. Az indítványról holnap dönt a Kecskeméti járásbíróság. Visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvényt.

0: Törvénymódosítást a köztársasági elnök. Baka András egyetért azzal, hogy szükséges az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállítása. Szerinte azonban a jogszabály emellett korlátozna a tisztségviselők választásának szabályosságát. Az államfő arra kérte a parlamentet, hogy észrevételeinek figyelembevételével fogadja el újból a törvényt. Mérlegelik a köztársasági elnök észrevételeit az egészségügyi törvénymódosítással kapcsolatban, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt szerint a felvetéseket az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának következő ülésére készítik elő. Holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényességi idejük végéig használhatók.
1: Petőfi Rádió. Sport.
2: Szerb játékvezető dirigálja a Magyar-Grúz Nemzetek Ligája mérkőzést. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. A szerb Sredjan Jovanovics vezeti pénteken a Puskás Arénában 20 óra 45 perckor kezdődő Magyarország-Grúzia labdarúgó Nemzetek Ligája mérkőzést. A 40 éves bíró tavaly októberben már fújt válogatottunknak. Marco Rossi csapata akkor 2-2-es döntetlent játszott a portugáliai világbajnoki selejtező találkozón. A grúz felnőtt nemzeti együttesnek még nem dirigált mérkőzést. Újabb világbajnoki címet nyert Törőcsik Zsófia. A világjátékok győztes, többszörös VB aranyérmes, világcsúcs tartó szabadtüdős búvárúszó a ciprusi Limassolban zajló világbajnokságon az uszony nélküli kategóriában 78 méterrel bizonyult a legjobbnak. A magyar sportolónak ez a második mélységi világbajnoksága, az elsőn összetettben győzött. Holnap után a páros uszonyos kategóriában indul. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Napos, derült idő várható holnap is, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, eső továbbra sem lesz. A szél nyugaton megélénkül. Éjszaka 4-11, holnap délután 22-26 fok várható.
1: A hírek után.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Szeptember utolsó napjának utolsó délutánja, már jelent ez valamit itt a Petőfin, változatos magyar zenék fogadnak a továbbiakban is. Holnap egyébként zene világnapja, ma pedig magyar népmese napja, úgyhogy mindjárt jönnek a további részletek, és persze sok-sok újdonság és jól is más lágerek.
3: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

Imagine Manchester és Luke-Robertita Petőfén. Holnap zene világnapja, ma pedig a magyar népmese napját ünnepelhetjük, mint mindig szeptember 30-án Benedek Elek születésnapján. A közmédia csatornái egész nap tematikus műsorfolyammal készülnek, így este majd a Duna World-on látható egy dokumentumfilm, ami megidézi a nagy mesemondó alakját. 22 óra 10 perctől az Istenke bicskája című 2020-ban készült alkotás Benedek Elek páratlan életútját mutatja be. A filmből megismerhetik a határozott tollú publicisták, a nézők, a hazafia szellemű társadalmi igazságtalanságokra érzékeny regényírót, a korszerű oktatás elkötelezett képviselőjét, aki országgyűlési munkája mellett a magyar gyermek és ifjúsági irodalom egyik megteremtője és művelője, számos lap szerkesztője, Trianon után pedig az erdélyi magyar irodalom közélet egyik fontos szervezője volt. Mindemellett egy szinte mesébe élő szerelem főhőse is, aki műveivel, közéleti tevékenységével és egész életével példát mutatott az utókor számára. Ma Benedek Elek születésnapján van, tehát a magyar népmese napja, és hogy a sok közül neked melyik a kedvenced, ezt is megírhatod nekünk a 0630303380-as számra, csak úgy, mint a friss közlekedési híreket, közben vissza szél minket a Balkán VIP-val. Itt a Petőfi.

0: évtized magyar dalait szeretted a legjobban. Egy kis ízelítő a 90-es évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Csodás időnk van, 24-28 fok az országban, és ami keresed a délutáni programot, akkor nekem van egy ötletem. A Margit-szigeti ikonikus zenélő szökőkút lehet például egy jó választás, hiszen ma még megnézheted a fényvíz és hangjátékát, ugyanis holnaptól már egy többhetes felújítás veszi kezdetét. Megújul a szökőkút gépezete, a medencetest, a fény és hangtechnika, illetve majd új zenék is érkeznek. A munkálatok után persze majd térjesítik a szökőkutat, tavasszal viszont már megújulva új zenékkel és még látványosabb ízjátékkal tér vissza a Margit szigetre. Itt nálunk a Petőfi viszont nem kell tavaszig várni, már is jön egy újdonság.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: magyar. 13 évvel ezelőtt sokaknak volt szomorú napja, hiszen ekkor zárt be a budapesti Vidámpark. Nekem viszont van jó hírem, tart a Múzeumok őszi fesztiválja. Helyszín, időpont, tematika alapján nagyon könnyen rá lehet keresni a programokra az esemény weboldalán, úgyhogy érdemes böngészni. És mivel ilyen szuper az idő, az se felejt, hogy még javában tart az erdők hete is. A Fedezd fel az erdőt az erdészekkel jár mondat, a rendezvény jellegét is kifejezi, hiszen szakemberek vezetésével közvetlen tapasztalatokon keresztül lehet felfedezni az erdőt, mint élőhelyet, közösségi teret és nemzeti értéket. Például gombaismereti túrát indítanak a Lenti Erdő és Gomba ünnep keretében hamarosan. Ez egy 3 órás időintervallum, amire kell készülni. Lehet ismerkedni a gombákkal, erdőben betöltött szerepükkel, gyűjtési szabályokkal, ehető és mérgező gombák felismerésével kapcsolatban is segítenek. De sok-sok vezetett túra, terepi foglalkozások, játékos vetélkedők is várnak, valamint erdei koncert, sportverseny, erdei nyílt nap és különféle családi programok is színesítik a kínálatot. Erdők heten érdemes utána nézni. Most viszont megyünk a konyhába. Itt a Petőfin a tegnap éjjel.
1: Minden

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Szeptember 30 az utolsó nap ebben a hónapban. 2008 volt, mikor Budapesten átadták ilyenkor a Megyeri hidat, és 2013, amikor bezárt a budapesti Vidámpark. Nálunk viszont indul a Petőfi csúcsszikora Tomival. 4 órától figyel, mert lesz játék Petőfi ajándékcsomagért, és kívánságműsor, úgyhogy használj a lehetőséget. Én már a búcsúzom, Lotfi Begiék pedig már is jönnek, szép délután.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánárti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos, száraz idő lesz holnap is. Letartóztatták Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert. Végső búcsút vettek Deák Bill Gyulától.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Két kamion keresztbe fordult az M5-ös autópályán Budapest felé Kunszállás és Kecskemét között. A 98-as kilométernél csak a leálló sávon halad a forgalom. A torlódás meghaladta 10 kilométert. Aki teheti, a Kiskunfélegyháza csomópontban válassza az 5-ös főutat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3033-180-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyészség indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Az indítványról holnap dönt a Kecskeméti járásbíróság. Visszautasította Magyar Péter miniszterelnök állításait az állami számvevőszék. A kormányfő egy bejegyzésében azt kérdezte, meddig hallgat az ÁSZ, a Fidesz, a miniszterelnök által tiltott pártfinanszírozásnak nevezett ügyéről, és azt állította, hogy a szervezet az MNB alapítványok esetében is tétlen maradt. A számvevőszék szerint a kampányfinanszírozás vizsgálata folyamatban van, a Fidesztől és a Tisza pártól is kértek adatokat, és az ellenőrzés az NKA támogat. Hatásokra is kiterjed. Izraelben vizsgálják, hogy terrortámadás történt egy Dubajból Tel Avivba tartó utasszállító repülőgépen. A Fly Dubai járatán a két pilóta összeverekedett, percekig nem válaszoltak a földi irányításnak, majd a gépről vészjelzés érkezett. A csaknem 180 izraeli utas szállító gép ezután irányt váltott, végül a szaudarábiai Tabuk reptéren leszállt. Szemtanúk szerint az egyik pilótát az utasok tették ártalmatlanná, sérült társát kórházba vitt. A szemtanúk szerint a másodpilóta késsel támadt rá a kapitányra. Több százan vettek végső búcsút Deák Bill Gyulától a kőbányai új köztemetőben. A többi között Artisius és Máté Péter díjjal kitüntetett blues-énekest a családtagjai mellett zenésztársai, barátok és rajongók kísérték utolsó útjára. Deák Bill Gyula szeptember 17-én 78 évesen hunyt el.
2: Petőfi Rádió. Idője.

0: Napos, derült idő várható holnap is, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen. Eső továbbra sem lesz, a szél nyugaton megélénkül. Éjszaka 4-11, holnap délután 22-26 fok várható.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délután 4 óra van. A nap nagy részén már túl vagyunk, mi pedig még csak most kapcsolunk rá igazán, mert nem sokára játék indul, amelyben Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz. Hogy hogyan? Hamarosan mondom az infókat. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Itt a kezdés a régi nyár.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. Napsütésben hallgattuk Lenke dalát, ez volt a Szíven ütnek a mélyek.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Ha lassan végzel a munkával és indulsz haza, akkor mondom, hogy hol készül lassabb haladás a dugóra, mert például az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár közelében a 68-as kilométernél egy műszakhibás teherautó vesztegel a külső sávban, ezért van tehát lassulás az M7-esen Budapest felé Székesfehérvárnál a 68-as kilométernél. Az M5-ösön két kamion keresztbe fordult Budapest felé, Kecskemét és Kunszállás között a 98-as kilométernél. Itt csak a leállósávon megy a forgalom, és több mint 10 kilométeres a dugó, tehát mindez az M5-ösön, Kunszállás és Kecskemét között Budapest felé, ahol két kamion keresztbe fordult, és 10 kilométeres dugó van, mert csak a leállósávon megy a forgalom. És baleset történt az M0-áson is, a déli szektorban az M1-es felé, itt a 3-as kilométernél egy sávot lezártak, most éppen 1-2 kilométeres a torlódás, de lesz ez még több is, tehát baleset az M0-áson, az M1-es felé a 3-as kilométernél itt egy sávot lezártak. Vigyázz magadra, az egész ország híreit várom. Dolgozzunk össze ma is, és adj helyzetjelentést Hosszúpályiból, Bábolnáról, Tétről. Hívd most 061-759-6060. Köszönöm szépen előre is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Figyelem, hamarosan indul a nyereményjáték, amelyben Petőfi Rádiós ajándékokat nyerhetsz. Addig itt van Glázárd, akit először a Petőfin hallattál, a Hajrá Magyarok vendége volt. Most pedig a Megasztárban is feltűnt.
1: Ez

0: Petőfi Rádió minden magyar. Hamarosan játék következik Petőfi Rádiós ajándékcsomagért, előbb viszont Rolandtól kapunk friss útinfót. Szia!
1: Szia! Az M3-ason Aszód magasságában kigyulladt egy autó, leállósávon van. Nagyon sok a bámészkodó, biztos nagy torlódás lesz. 60 felé.
0: Köszi szépen, tehát akkor az M3-ason kigyulladt egy autó Aszód térségében 60 felé, ezért van itt a környéken torlódás. Várom a további infokat, és hamarosan indul a játék, amelyben Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz. Bögre, kulacs, nyakpassz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska. Ez tartalmazza a meglepetésünk, na is, hogy hogyan lehet a tiéd? Figyeld a zenék közötti felhívást, és amikor meghallod, hogy most küldj üzenetet, akkor várom, hogy jelentkezz a 0630303380-on SMS-ben, írd meg, hogy melyik az óra nyerős lágere, előadót és dalcímet, ha gyors vagy, visszahívlak, mondd a Petőfi Rádió szlogennyét, és vidd a nyereményt. Ilyen egyszerű, figyelem, a játék pár perc és rajtol.

0: Kovalszky meg a Vega vadászszavak a Petőfi Rádióban minden magyar. Ez volt a délután nyerőzenéje. Ki az, aki elküldte nekem az előadót és a számcímet? Ha te is, akkor játékban vagy. Megnyerheted a Petőfi Rádiós ajándékcsomagot, akkor, hogyha te voltál a leggyorsabb, visszahívlak, mondd a szlogenünket és vidd a nyereményt. Ilyen egyszerű. A nyertest mindjárt csörgetem.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Kötlekedési infók hallgatóinktól hallgatóinknak. Te következel, szia!
2: Az M3-ason Aszód magasságában kigyulladt egy autó, leállósávon van. Nagyon sok a bámészkodó, biztos nagy torlódás lesz. 60 felé.
0: Az M3-ason tehát kigyulladt egy autó Aszód térségében 60 felé, és ezért van torlódás a környéken. Köszönjük szépen! Az M7-esen Budapest felé Székesfehérvárnál egy műszaki hibás teherautó vesztegel, mindez a külső sávban és a 68-as kilométernél, tehát az M7-esen Budapest felé Székesfehérvárnál a külső sáv foglalt egy műszaki hibás teherautó miatt. Két kamion keresztbe fordult az M5-ösön Budapest felé Kunszállás és Kecskemét között, a 98-as kilométernél csak a leállósávon megy a forgalom. Tehát mindez az M5-ösön, Kunszállás és Kecskemét között Budapest felé, aki tehát inkább válaszza az 5-ös főútat, mert a pályán nagyjából 10 kilométeres a torlódás. És korábban baleset volt az M0-áson is, az M1-es felé, a 3-as kilométernél. Itt 1-2 kilométeres a torlódás jelenleg, de mindenképp plusz menetidővel tervez, tehát az M0-áson, az M1-es felé, mert baleset a 3-as kilométernél. Az egész ország híreire számítok, Zalalövőről, Enyingről, Gödöllőről. Hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
3: Petőfi Rádió. Sziasztok, Méringer Marci vagyok, ez itt az új dal.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Mindenki felkészült a játékra? Menetrend szerint 4 és 5 óra között jön a zenék közötti felhívás, amit ha meghallasz, akkor küldj nekem üzenetet, elsőként, a leggyorsabbként. Írd meg, hogy melyik az óra nyerős lágere, előadót és dalcímet, és ha te vagy a legelső, akkor visszahívlak. Nézzük, hogy ma kinek kedvez a szerencse. Ki volt mindenkinél gyorsabb?
1: Halló!
0: Halló, szia! Én a Petőfi Rádióból csörgök. Szikora Tamás vagyok.
1: Ja, mit lennék Ósa Erzsébet?
0: Hello, Erzsébet! Első voltál, és befutott az üzeneted mindenkinél gyorsabban.
1: Super!
0: Úgyhogy ez lesz a te napod. Van 2 kérdésem. Felkészültél?
1: Igen.
0: Az első, hogy elmondd, hogy melyik zene hoz neked szerencsét.
1: Kowalski meg a Varga, Varázsszavak.
0: Igen, és a Petőfi Rádió szlogenje megvan?
1: Minden magyar.
0: Kérdezed, vagy mondod?
1: Mondom. Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Oké, akkor meg vagyunk. Gratulálok neked. Szuper. Te nyertél.
1: Nagyon szuper, isteni jó.
0: Egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagot adunk neked postára. Ez bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótásket is tartalmaz.
1: Nagyon örülök.
0: Na, és miközben játszottál, mi a program nálad?
1: Almás-kalács sütés.
0: Wow, egy igazi kis őszi süti, ami hát szerintem megunhatatlan klasszikus.
1: Igen, igen, nálunk nagyon szereti mindenki.
0: És egyébként a klasszikus formában készíted, vagy van valami egyedileg kifejlesztett recepted rá?
1: Klasszikus forma.
0: Aha. És hamar elfogy ilyenkor? Elégettetsz?
1: Nem, nem elég, mindig 2 kell csinálnom, és az is hamar elfogy.
0: Hát nem is csodálom, nem is csodálom. Hányan vagytok rá?
1: Mindig jutunk rá egy jó páron, de 6-7-8, néha 10.
0: Hát akkor ez már egy komplet összejövetel, be a más sütisztek.
1: És Petőfi Rádiót hallgatunk.
0: Örülök, hogy akkor sütés közben is minket hallgatsz, én pedig a következő dalt is neked fogom játszani, a Szolvév és a Kalandor most a tiéd lesz.
1: Ó, nagyon szuper, szeretem őket is.
0: Játék holnap délután is lesz, menetrend szerint 4 és 5 óra között játsz velem!

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Őszben a nyár, az ország nagy részén most is 25-26 fok napsütés. Én a következő órát is megtöltöm magyar kedvencekkel, a kezdés a Balkán fanatikép. Itt a Feljött a nap.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
1: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Bézedition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
3: Ez az Alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
4: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu.
5: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással, vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
6: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
6: Ez a Petőfi Rádió.
7: Napos, száraz idő lesz holnap is, letartóztatták Sesztáh Miklós volt fejlesztési minisztert. Csalók élnek vissza a máltai szeretett szolgálat nevével.
6: Petőfi Rádió, közlekedés.
7: Keresztbe fordult két kamion az M5-ös autópályán Budapest felé Kunszállás és Kecskemét között. A 98-as kilométernél csak a leálló sávon halad a forgalom. A torlódás meghaladta a 10 kilométert, aki teheti, a Kiskunfélegyháza csomópontban válassza az 5-ös főutat. Az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon Bag térségében a 37-es kilométernél kigyulladt egy jármű. Egy sávot lezártak, 3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
6: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
7: Elrendelte Sesztáh Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyészség indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Az indítványról holnap dönt a Kecskeméti Járásbíróság. Nem épül elektrolitgyár Szolnok határában. A kínai beruházó tegnap bejelentette, hogy tiszteletben tartják a helyiek döntését. A hétvégén Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, hogy amíg Tisza kormány van, addig nem épül meg a gyár a városban. A kínai beruházást tavaly márciusban jelentette be Szijjártó Péter, akkori külgazdasági és külügyminiszter. A cég a BMW és a Mercedes beszállítója lett volna. Csalók élnek vissza a máltai szeretett szolgálat nevével. A szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár, Bereg és Heves megyében keresnek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el, és felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívta fel az érintettek figyelmét, hogy minden esetben kérjék el a máltai szeretett szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. Mesterséges intelligencián alapuló hangos könyv platformot fejlesztettek a látássérültek számára. A Voice nevű szolgáltatáson keresztül a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének tagjai ingyenesen férhetnek hozzá a kiadványokhoz. A rendszer mesterséges intelligenciával olvassa fel azokat a könyveket, amelyekhez nincs emberi narráció, de a platform hagyományos hangos könyveinek jelentős részét továbbra is színészek olvassák fel.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Napos, derült idő várható holnap is, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen. Eső továbbra sem lesz, a szél nyugaton megélénkül. Éjszaka 4-11, holnap délután 22-26 fok várható.
1: A hírek után
6: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: 5 óra után remélem már senki sem számolja vissza a perceket a melóból, mert végeztél. Én pedig munka után hazakísérlek. Hello, ha mikrofonnál

0: vagy, mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: A barog a tehetetlen, nem szeretem. Az éjség szekerén vicsorog a szerelem. Zenzetyögé.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Sokan vezetünk együtt, hallgatóink a szemeink.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Figyelem, gigadugó van az M5-ösön, Kunszállás és Kecskemét között. Korábban baleset történt a főváros felé vezető oldalon, ezért csak a leállósávon megy a forgalom. Több mint 10 kilométeres torlódás van. A többlet menetidő 1-1,5 óra is lehet. Tehát mindez az M5-ösön, Kunszállás és Kecskemét között, ahol csak a leállósávon megy a forgalom a 98-as kilométernél. Az M3-ason Bak térségében kigyulladt egy autó a 37-es kilométernél. A 60 felé vezető oldalon egy sávot lezártak, 2-3 kilométeres a dugó jelenleg, mindezt tehát az M3-ason Bak térségében, a 37-es kilométernél a 60 felé vezető oldalon. Motoros személy autóval ütközött a 4-esen Hajdúhatháznál, a 240-es kilométernél egy sávon megy a forgalom, tehát baleset van a 4-esen Hajdúhatháznál, a 240-es kilométernél, és a fővárosban is konkrétan áll a dugó nagyon sok helyen. Baleset miatt lezárták a Fehérvári utat kifelé a Bocskai útnál, tehát a Fehérvári út. Konkrétan Kuka kifelé a Bocskai utcánál történt baleset miatt tart a műszaki mentés a Rákóczi hídon Pestre, a Pesti híd fő előtt csak a belső sávjárató, mindezt tehát a Rákóczi hídon Pestre, előtte szintén óriási torlódás tapasztalható, és baleset nehezíti a közlekedést a Balatoni úton befelé, csak egy szűkített sávjárató a Kánai út után. Baleset van tehát a Balatoni úton befelé. Kitartás, vigyázz magadra, várom, gyűjtöm az aktuális közlekedési infokat országosan. Hernád Németiből, Kiskunlac házáról, Móról, hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

magyar. El sem hisztük, de szeptember utolsó napja van, szeptember 30-a, de azért valljuk be, ez a hónap inkább még nyárnak éreztette magát, mint ősznek. És úgy tűnik, hogy a következő napokban sem kell azért elővennünk a téli kabátot, mert marad a délutáni 26-28 fokos napsütéses hőmérséklet. És hát ebben a melegben pedig a klímák is tovább dolgoznak, nem csak az irodában, hanem az autóban is. Jóval többet mennek idén, mint mondjuk az elmúlt években. Éppen ezért érdemes odafigyelnünk arra, hogy mit fúj ránk a klíma, mert hogyha már nem úgy hűt, mint régen, vagy kellemetlen dohosszag jön a szellőzőből, akkor ideje lenne egy alapos tisztításnak, fertőtlenítésnek. Erre persze többféle megoldás is létezik. Az ózonos tisztítás során az ózon átjárja az utasteret és a szellőzőjáratokat, még a habos, vegyszeres eljárásnál speciális tisztítóhabot juttatnak közvetlenül az elpároloktatóhoz, hogy eltávolítsák a lerakódásokat és a kellemetlen szagokat, akár a gombás szennyeződéseket. Szóval remélem, hogy megfejtettük, hogy miért lehet furcsa szag az autóban. Kitartás hazafelé, a Petőfi Rádióban együtt utazunk ma délután is. Petőfi. Na és hogyha a klímáddal nem is, de remélem, hogy a hangszóróiddal minden oké. Teszteljük le, Anne and the Barbies, Don't Fit In, ez következik a Petőfi Rádióban.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Napjaink kedvencei közül itt a Carbon Fools és a Johnny Lost 2:43 után. Napsütésben hallgattuk ezt a dalt az autóban. Egyébként az országos napi átlag 34 fok volt, 1932-ben mérték ezt szerepen, de azért még most is nagyon kellemes 24-26 fok van. Kíváncsi lennék, hogy nálad hány fokot ír az autó.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Én vagyok a GPS, aki folyamatosan mondja neked a friss aktuális közlekedési infokat, hogy minél kevesebb meglepetés érjen az utakon. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, együtt utazunk haza. Gigadugó van még mindig az M5-ösön, mert Kunszállás és Kecskemét között baleset volt, és itt a 98-as kilométernél csak a leállósában megy a forgalom. A torlódás meghaladta a 10 kilométert, mindezt át az M5-ösön, Kunszállás és Kecskemét között, ahol baleset miatt csak a leállósában megy a forgalom. A 98-as kilométernél, mindez a Budapest felé vezető oldalon. Az M3-ason Bakk térségében kigyulladt egy autó a 37-es kilométernél, a forgalom csak egy sávon halad, ez a legutóbbi infónk, tehát mindez az M3-ason Bakk térségében a 60 felé vezető oldalon, és Budapesten is több helyen baleset nehezíti a közlekedést, például a 11. kerületben a Fehérvári úton kifelé a Bocskai utcánál, baleset miatt át lezárták a Fehérvári utat kifelé a Bocskai utcánál, és tart a műszaki ment és a Rákóczi hídon Pestre, itt is csak a belső sáv járható, ezért van tehát a környéken nagyobb dugó. A Rákóczi hídra is nehézkes a felhajtás. Az egész ország híreit várom Abátszalókról, Békés Csabáról, Bábolnáról. Hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: A zenék útját pedig a Tigris Szofi zenekar folytatja, akik már jártak nálunk a Petőfi Rádióban, már Kata műsorában, a Hajrá Magyarokban élő stúdiókoncertet adtak nálunk. Ez az aktuális kedvencünk, Tigris Trophy Dopamin.

0: 06 30 30 380
1: as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
2: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
3: Minden hétköznap 19 órától itt,
2: a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar.
2: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással, vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
5: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
6: Séta? Gondoltam.
7: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
8: Indulhatunk.
3: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
3: Ez a Petőfi Rádió.
9: Napos, száraz idő lesz holnap is. Letartóztatták Sezták Miklós volt fejlesztési minisztert. Bekerült a Semmelweis a világ 250 legjobb egyeteme közé.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Keresztbe fordult két kamion az M5-ös autópályán Budapest felé Kunszállás és Kecskemét között. A 98-as kilométernél csak a leálló sávon halad a forgalom. A torlódás több kilométeres, aki teheti, a Kiskunfélegyháza csomópontban válassza az 5-ös főutat. Kigyulladt egy jármű az M3-as autópályán Nyíregyháza felé Bak térségében a 37-es kilométernél. Egy sávot lezártak, 3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 33 180-as számra.
3: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
9: Elrendelte Sezták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegedés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség hűtlen kezelés miatt kezdeményezte Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. Az indítványról holnap dönt a Kecskeméti járásbíróság. A kormányfő szerint a tisztító tűzművelet pár hónap alatt elérte a Fidesz legfelső köreit. Magyar Péter a közösségi oldalán úgy fogalmazott, a most letartóztatott Sezták Miklós vagy az őrizetben lévő Hankó Balázs nem magányos bűnözők, hanem egy politikai és gazdasági maffia tagjai. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a most zajló korrupciós ügyek miatt az igazságszolgáltatás nagy nyomás alatt dolgozik. Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé a Semmelweis. Az első 10-ben csak amerikai és brit felsőoktatási intézmények vannak, köztük az Oxford, a Princeton és a Stanford. Idén először az ázsiai egyetemek megelőzték az európaiakat. A legjobb 1000 közé sorolták még az Óbudai és a Debreceni Egyetemet, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemet. Holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegye bérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényességi idejük végéig használhatók. Rekord alacsonyra süllyedt a Duna vízszintje Budapesten a tartós asszály miatt. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ami új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkivételi művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin nem számít annak jelentősebb csapadékra.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Napos, derült idő várható holnap is. Legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen. Eső továbbra sem lesz. A szél nyugaton megélénkül. Éjszaka 4-11, holnap délután 22-26 fok várható.
2: A hírek után.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 6 óra után is számíthatsz ránk. Itt a Petőfi Rádió, minden magyar. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Már a parkolóban vagy? Esetleg a dugóban ülsz? Vagy várod a buszt? Jó helyen vagy? A legnagyobb magyar zenék szólnak nálunk. Itt a kezdésben a Honey Beast és a Pánik.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag

0: Petőfi Rádió minden magyar, új zene. Egyenesen Szeged Cityből. Itt volt az Imago Mundi legfrissebb dala a Petőfi Rádióban, a Semmi sem ugyanaz.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Tamás jelezte nekünk, hogy Tokaj és Bodrogkeresztúr között az S-kanyarban egy csomagszállító autó letért az útról, és itt rendőrök irányítják a forgalmat. Köszönjük szépen, tehát mindez Tokaj és Bodrogkeresztúr között, ahol baleset miatt rendőri irányítás van jelenleg. Gigadugóban még mindig az M5-ösön Budapest felé Kunszállás és Kecskemét között történt baleset a 98-as kilométernél. Csak a leállósában megy a forgalom, és több mint 10 kilométeres torlódás van. A többletmenetidő egy másfél óra is lehet. Mindez tehát az M5-ösön Budapest felé Kunszállás és Kecskemét között a 98-as kilométernél történt baleset miatt. A 4-esen pedig motoros személyautóval ütközött Hajdúhatház térségében a 240-es kilométernél. Itt is forgalomkorlátozás van érvényben. Tehát a 4-esen Hajdúhatháznál a 240-es kilométernél baleset. És te mit tapasztalsz az utakon? Lámpahiba, dugó, baleset? Jelezd nekünk! Az egész országból várom a híreket. Kőszegről, Nyírbátorból, Dabasról. Hívd most 061-759-6060, én veszem fel a telefont, és dolgozzunk össze ma délután is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Útközben pedig most a halott pénzdalát dúdoljuk. Itt a... Valami

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Mostanában azért elég sok égi jelenséget láthattunk, nem beszélve ugye a nyári napfogyatkozásról, a hullócsillagokról, és ma este is egy látványos jelenség várja a csillagászat szerelmeseit. Szeptember utolsó estéje a Hold és a Fiascsúk együttállását tartogatja. Nagyjából egyébként már 3-4-8 órától láthatóak lesznek, bár ugye ekkor még a Hold fénye elnyomhatja a Fiascsúk csillagainak a fényét, viszont az éjszakai órákban, tehát mondjuk 10-11 környékén egyre többet láthatunk majd belőlük. És bár sima telefonnal nem érdemes nekiállnunk ezt fotózgatni, de szabad szemmel igazán látványosnak ígérkezik, tehát szeptember utolsó napja is. Szóval, hogyha egy kicsit kiszakadnál a hétköznapi hajtásból, akkor az én ajánlatom, hogy nézzük ma éjszaka a Hold és a Fiascsúk együttállását.
1: Petőfi, Petőfi, ez a legújabb magyar zene.

0: Ergő valami a Petőfi Rádióban minden magyar, és hát valami mindig van az utakon.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Első kézből jelentjük neked a friss aktuális forgalmi infokat a Petőfi Rádióban ilyenkor a csúcsforgalomban. Több autó ütközött össze az M0-ás déli szektorán Sziget-Szent Miklós térségében az M5-ös felé vezető oldalon. A 19-es kilométernél ezért megállították a forgalmat, és több kilométeres a dugó mindkét irányban. Tehát az M0-áson baleset van Sziget-Szent Miklósnál, az M5-ös felé vezető oldalon a 19-es kilométernél. Motoros személyautóval ütközött még korábban a 4-es Hajdúhatász térségében. A 240-es kilométernél tart a helyszínelés, és csak egy sávon megy a forgalom. Tehát baleset a 4-esen, Hajdúhatász közelében a 240-es kilométernél. Budapesten helyszínelnek az Árpád hídon, Budára, a Szentlélek tér előtt a középső sávban. Torlódásra kell készülni a Váci úttól, tehát helyszínelnek az Árpád hídon Budára, a Szentlélek tér előtt, és baleset van a Fehérvári úton kifelé a Bocskai utcánál. Ezért van tehát a környéken nagyobb dugó, mert baleset a Fehérvári úton kifelé, a Bocskai utcánál. Vezess óvatosan. Mindenkire számítok, várom a közlekedési infokat az egész országból. Orosházáról, Zalaegerszegről, Mosonmagyaróváról. Hívj most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Na és te mit hallgatnál szívesen vezetés közben? Várom az üzeneteket, 7 és 9 között ma is élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban. Mondd meg, hogy kinek játszom a következő dalt, vagy hogy melyik zene este jól neked egy ilyen fárasztó szerdai munkanap után. A kívánságvonal mostantól él, várom a hívásod, a Unique sikere közben, hiszed vagy sem a Petőfi Rádióban 1 perccel 3/4 hét előtt.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Ha van ötleted, hogy mit hallgassunk hét után, várom, hogy megoszd velünk. Kezdődik az élő kívánság műsor. 061-759-6060 a forró dót. Edit választotta az első zenét a kollégájának, Icunak. Zséd a fekete rúzs.
1: Fekete rúzs, fekete rúzs.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: 0630 380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
3: Szabcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szabcsi Jazz péntek Salföldről.

0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
1: Több jármű ütközött az M0-as autóút déli részén az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Sziget-Szent Miklós térségében. A 19-es kilométernél megállították a forgalmat, a torlódás 6 kilométeres. Az ellenkező oldalon a nézelődés miatt 3 kilométeres a dugó. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3033 180-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
1: Elrendelte Sezták Miklós letartóztatását a bíróság, a KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség hűtlen kezelés miatt kezdeményezte Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. Az indítványról holnap dönt a Kecskeméti járás bíróság. A korrupciós ügyek feltárásának segítésére kérte az állampolgárokat Magyar Péter. A miniszterelnök videó üzenetében arra szólított fel mindenkit, hogy őrizzék meg és adják át a hatóságoknak az ügyekhez kapcsolódó dokumentumokat. Azt mondta, a kormány megvédi a nyomozókat, ügyészeket és bírákat, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársait a megfélemlítéstől. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Feltehetően a Földnek akart irányítani egy Dubajból Tel Avivba tartó utasszállítógépet az egyik pilóta, aki repülés közben megkéselte pilótatársát, közölte az izraeli kormányfő. Benjamin Netanyahu közölte, a személyzet az utasok segítségével tette ártalmatlanná a pilótát, akit letartóztattak. Korábbi jelentések szerint a Fly Dubai járata percekig nem válaszolt a földi irányításnak, majd a gépről vészjelzés érkezett. A csaknem 180 izraeli utasszállítógép ezután irányt váltott, végül a szaúd-arábiai Tabuk reptéren leszállt. A mentesítőjárat kora este érkezett meg Tel Avivba az utasokkal.
0: Petőfi Rádió. Sport.
3: Szerb játékvezető dirigálja a Magyar-Grúz Nemzetek Ligája mérkőzést. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. A szerb Sredjan Jovanovic vezeti pénteken a Puskás Arénában 20 óra 45 perckor kezdődő Magyarország-Grúzia labdarúgó Nemzetek Ligája mérkőzést. A 40 éves bíró tavaly októberben már fújt válogatottunknak. Marco Rossi csapata akkor 2-2-es döntetlent játszott a portugáliai világbajnoki selejtező találkozón. A grúz felnőtt nemzeti együttesnek még nem dirigált mérkőzést. Újabb világbajnoki címet nyert Törőcsik Zsófia. A világjátékok győztes, többszörös VB aranyérmes, világcsúcs tartó szabadtüdős búvárúszó a ciprusi Limassolban zajló világbajnokságon az uszony nélküli kategóriában 78 méterrel bizonyult a legjobbnak. A magyar sportolónak ez a második mélységi világbajnoksága, az elsőn összetettben győzött. Holnap utána a páros uszonyos kategóriában indul. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Napos, derült idő várható holnap is, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen. Eső továbbra sem lesz. A szél nyugaton megélénkül. Éjszaka 4-11, holnap délután 22-26 fok várható.
2: A hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 7 óra után te következel a te személyes üzeneted és a kedvenc magyar zenét, hogy miért kezdődik a kívánság műsor. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Vedd a kezedbe a telefont, pöttyök be, hogy 061-759-6060, és nyomd rá a hívás gombra.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És Tomi várja az üzeneteket is. 06-30-30-30-380. Sziasztok, Gréta vagyok. Férjemnek Jenőnek szeretném küldeni a következő dalt az 5. házassági évfordulónkra. Gréta és Jenő, gratulálok nektek is, nagyon sok boldogságot! Remélem, hogy mostantól minden évfordulón együtt ünnepelhetünk. Hello, Tomi, Lili vagyok. Férjemnek szeretném küldeni a következő számot. Nagyon szeretem, és ő a mindenem. Jött az üzenet tehát Lilitől. És hogy még kinek játszom a következő zenét, azt már nem én mondom, hanem te. Csörgünk. Hello.
3: Jaj,
2: hello, szia Zsuzsi, hallgatlak. Jaj, kicsit megszűntél létezni, a térerőd elment. Nem tudom, hogy hol vagy, hol hallgatsz most minket. Hát próbálom megfejteni, de a térerő nem az igazi. Nálad ott a lakásban nem szokott lenni térerő?
3: Hát elég vacak, ami azt illeti. Szerintetok nem futkározni, mivel hogy az utcán vagyok, hát elfáradtam.
2: Mibe fáradtál el? Megosztod velem a napod legnehezebb pillanatait?
3: Fát vágtam.
2: Fát vágtál? Most így egyébként a hallgatók meg próbálok így barkóbázni. Ezt bezzek hallom, a végén kiderül, direkt csinálod. Na figyeljük, hogy térjünk a tárgyra. Mondd el, hogy kinek szeretné a zenét küldeni.
3: Cica fiúnak szeretnék zenét küldeni, és az, hogy miért
2: tudom. Cica fiút mondtál?
3: Igen.
2: Miért van cica fiú?
3: Mert cica fiú azért.
2: De van neki cicája? Innen jött? Vagy te becézed így?
3: Én becézem.
2: Na akkor mielőtt mi újra megszűnsz létezni, akkor nektek játszom a következő zenét itt a Petőfi Rádióban, és köszi, hogy minket hallgatsz.
3: Köszönöm szépen.
2: Köszi, szia, szia.
3: Szia.
2: Betonhoffi, hello, hello, ez a tiétek.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: A vonalban pedig, szia, hogy szólíthatlak?
3: Kristófnak hívnak.
2: Hello Kristóf, mit csinálsz éppen, mi a program nálad?
3: Hát igazából most értem haza edzésről, és igazából most tévézek.
2: Tévézem, meg akkor rádiót is hallgatsz, vagy a tévén hallgatsz minket?
3: Hát igen, igen.
2: És hogy ilyen hosszú napod volt? Tehát szerd este 7-kor vagy 7 előtt hazaérni, hát az elég csúcs teljesítmény. Reggel nem tudom, mikor szoktál kelni, azóta 6:30-7:00 csörög az ébresztő?
3: Hát igen, igen. Hát 6 órán volt, aztán aikidóra mentem.
2: Aikido? Az ilyen karate?
3: Az olyan, ilyen küzdősport.
2: Aha. És mióta jársz egyébként olyan?
3: Hát, 5 éve.
2: Hát akkor már lassan profi vagy ebben.
3: Hát igen.
2: Na, és akkor jól esne egy dal, amivel egy kicsit kiengedheted a mai feszültséget, a mai napot?
3: Igen.
2: Mit hallgassunk?
3: Carson Komát.
2: És küldöd valakinek a Carson Komát?
3: Hát igazából a családomnak, meg a barátaimnak.
2: Oké, okay, megvan beszélve, akkor játszom neked a zenét itt a Petőfi Rádióban.
3: Jó, köszönöm.
2: Köszi, szia-szia. Osztálytalálkozó, ezt indítom, már csak azért is, mert osztálytalálkozóban Bálintnál, Bencénél és Kolosnál osztálykirándulásról tartanak az a Kecskemétről, szóval a buszba, a hátsó

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: De most egy üzenet küldős blokk jön, hiszen írhatsz a 0630-30-30-380-ra. Kedves Tomi, a kívánság műsorban nagyon sokat segítene nekem ez a dal, Paulina Ragada. Ez egy rossz nap volt, írja Gyöngyvér.

0: Patriknak, név nélkül kaptam az üzenetet, hogy Patriknak szeretném címezni ezt a számot. Itt a következő, szia, szeretném kérni drágámnak a 48. születésnapjára, Tóth Gábornak kalocsára a következő dalt, puszi neki és nektek is. Isten éltessen, Gábor, boldog születésnapot! Gergő pedig Visegrádon hallgatja az élő kívánság műsort, és a pizzafutár kolléganőjének, Editnek választotta ezt a dalt.
1: Szerusztok, Csinszka vagyok.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Nálunk a kívánságműsor fordítva is működik, tehát hogyha megadod nekem a címzett telefonszámát, nagyjából képbe hozol Laci egy rövid sztorit, akkor én felhívom őt, és átadom neki a nevedben a te személyes üzenetet. Ez fog történni most is.
3: Igen, tessék.
2: Halló, szia, apa. Meglepetés a Petőfi Rádióban, én Szikora Tamás vagyok. Gergőtől kapta meg ezt a telefonszámot, hogy köszöntsek fel egy születésnapost, aki ma lett 7 éves, és hogy elvileg te oda tudod Vikinek adni a telefonodat.
3: Hát most pont nem tudom, sajnos. Elugrottam ott valót.
2: Kár, pedig Gergő adta meg ezt a telefonszámot, és ő így a rádióban szeretné felköszönteni Vikit a születésnapján. Minden szépet és jót kíván neki, holnapra pedig sok piros pontot a suliba. Nagyon-nagyon szeretné.
3: Nagyon szépen köszönjük.
2: Úgyhogy ezt mindenképp add át neki, jó?
3: Mindenképpen át fogom adni, rendben.
2: Egyébként mikor ünnepeltek, mikor lesz a családi tortázás, kocintás?
3: Már megvolt, nem olyan régen.
2: Aha, na és milyen tortája volt a 7 éves Vikinek?
3: Eples tortája volt és csoki.
2: Aha, az most akkor a kedvence?
3: Igen, igen.
2: Remélem, hogy boldog a napja, én pedig a következő dalt is neki játszom a Petőfi Rádióban.
3: Rendben, nagyon szépen köszönjük.
2: Minden jót, hello, hello, szia!
3: Minden jót, vissza!
2: Na hát ilyen az, amikor félig érekciába. Elfogadjuk? Itt az Intim Torna Illegál és a Hypnotizer Király.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És Tomi várja a forgalmi infokat is, figyelem! Sok autó ütközött össze az M0-áson a déli szektorban Sziget-Szent Miklós térségében. Az M1-es autópálya felé haladva egy teherautó átszakította a középső elválasztó szalagkorlátot, majd egy kamionnal és két személyautóval ütközött a szemközti oldalon. Óriási a dugó jelenleg az M0-áson Sziget-Szent Miklósnál. A legutóbbi hírünk az az, hogy egyébként megállították a forgalmat, aki teheti, kerülje el az M0-ás déli szektorát, mert Sziget-Szent Miklós térségében van a baleset. Vigyázz magadra, vezess óvatosan. Enikőik is utaznak, a legjobb barátnőivel, Fatimával éppen edzésen voltak, és saját maguknak választották ezt a dalt. Azt írja, egész délután ezt dudolták. Fluor sosehol keserű, hol máshol, mint a Petőfin, ez a kívánságműsor.

0: 27 likamon. Minden történt egy hónapja, és ma már 27 likamon.
1: Hello? Hello? Jaj, szia Laci, ne haragudj, de most telefonáltam be, azt mondták, hogy ma már ne fogják elutalni, csak holnap. Ne haragudj, ugyanez van, igen, de hogy holnap, ma már biztos, hogy nem, de holnap biztos, hogy el fogják utalni, ne haragudj.

0: Köszöntsük be, hadd öltözzek fel ünneplő be.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380. Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 8 óra után folytatjuk, hiszen nálunk 9-ig tart a kívánságműsor. András választotta a következő dalt. Egy munkai csapat éppen konferenciáról tart hazafelé Pécsről Budapestre. Viktóriának, Alexandrának és Ámosnak küldi a következő dalt. Király Viktor, Run, ez pár perc és a tiétek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

0: 0630 380 a számra. Igazi, élő kívánság műsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánság műsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.

0: költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanda.

0: érkező oldalon a nézelődés miatt 3 kilométeres a dugó. Aki teheti, kerülje el az autóútnak ezt a szakaszát. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: Elrendeltesse Szták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség hűtlen kezelés miatt kezdeményezte Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. Az indítványról holnap dönt a Kecskeméti járásbíróság. A kormányfő szerint a tisztító tűzművelet pár hónap alatt elérte a Fidesz legfelső köreit. Magyar Péter a közösségi oldalán úgy fogalmazott, a most letartóztatott Szták Miklós vagy az őrizetben lévő Hankó Balázs nem magányos bűnözők, hanem egy politikai és gazdasági maffia tagjai. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a most zajló korrupciós ügyek miatt az igazságszolgáltatás nagy nyomás alatt dolgozik. Az utolsó amerikai katona is elhagyta Irakot. Washington a továbbiakban a hírszerzés és a képzések területén nyújt segítséget, közölte a Pentagon. Az Egyesült Államok csapatai először 2003-ban vonultak be Irakba, ahol véget vetettek Saddam Hussein diktatúrájának. 2014-ben az iraki kormány kérésére tértek vissza, hogy segítsék az iszlám állam terror szervezet elleni küzdelmet. A két ország végül 2 éve állapodott meg a végleges csapatkivonásról. Itthon holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegye bérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényességi idejük végéig használhatók. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós asszály miatt. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ami új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlnek meg a korábbi mélypont. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Napos, derült idő várható holnap is, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen. Eső továbbra sem lesz, a szél nyugaton megélénkül. Éjszaka 4-11, holnap délután 22-26 fok várható.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 8 után is folytatjuk, ez a Petőfi Rádióban az élő kívánság műsor. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Te még nem üzentél senkinek, nem hallgattuk meg együtt a kedvenc zenét? Akkor itt a lehetőség, hogy most írj. 0630 30 30 380.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenét.

vagyok, és ez az újdonság tőlem a Vadvirág a Petőfi Rádióban. Minden magyar.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Szia Tomi, Csilla vagyok. A következő dalt Zolinak szeretném küldeni, hogy minél hamarabb gyógyuljon meg. Oké, akkor egy gyógyzene rendel, Csilla küldi Zolinak. Hello Tomi, szép estét! A következő számot az én egyetlenemnek szeretném küldeni, Mária Nostrára. Üzenem neki, hogy ne aggódjon, anyuci úgyis mindent megold, és persze azt is üzenem, hogy nagyon szeretem. Puszi Niki Komádiból. Nono is csatlakozott hozzánk, aki az ő szerelmét, Atit szeretné meglepni, üzeni, hogy alig várom a hétvégét, hogy újra láthassalak, szeretlek kincsem, és hogy még kinek játszom a következő zenét, azt már te mondhatod. Folyamatos a csörgés a 061-759-6060-on. Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, Roland vagyok.
2: Hello, szia Roland. Hallgatlak, te következel a kívánság műsorban.
3: Szuper, szeretnék egy jó pörgő számot kérni Blankának, és nekem én dolgozom, és Blanka is dolgozik.
2: Na, mi a melótok? Elárulod?
3: Igen, igen, futár vagyok, ő pedig igazából egy ilyen ügyfélszolgálatos, és ő segít nekem.
2: Uh-huh. És miket szállítasz, miket viszel ki a címzetteknek?
3: Igazából bevásárlás.
2: Meddig tart ilyenkor a műszakod?
3: Hát amíg ki nem viszem az utolsót, még van rajtam kettő, és akkor utána.
2: De várjál, hogyha most nekem éjfélkor van kedvem rendelni, akkor te akkor is elhozod?
3: Már nem, sajnos nem.
2: És mikor kezdtél?
3: Igazából 9-kor, reggel 9-kor.
2: Aha, na hát akkor azért úton vagy, azért nem tudom, megvan a napi kilométered, mennyit mész egy nap?
3: Így van, hát most szerintem a mai nap ilyen 120-at mentem.
2: Ha, és Budapesten, vagy melyik városban vagy?
3: Igen, Budapesten.
2: Na hát akkor jó munkát, kitartást neked, magunknak, és akkor a következő zene a tiétek, jó?
3: Super, köszönöm!
2: Jude Law, a hangulat felelős a Petőfi Rádió kívánság műsorában. Mehet neki hangerő! Ez most a lej!

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: István vagyok, és most számot szeretnék kérni, egy számot.
2: István, a legjobb helyen vagy a kívánság műsorban a Petőfi Rádióban. Kit szeretnél meglepni?
3: A feleségemet ma házasodtunk össze.
2: Mármint ma? Vagy évekkel ezelőtt?
3: Ma.
2: Tehát akkor ma van a nagy nap?
3: Igen, ma van a nagy nap, ma házasodtunk össze, és a feleségemnek ez a Lia.
2: Na, hát akkor gratulálunk akkor nektek!
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: És milyen ez a nagy nap?
3: Hát, hogy mondjam neked, hogy...
2: Nem találod a szavakat?
3: Nem, és bízom benne, hogy sokáig együtt leszünk.
2: Hát én is bízom benne. Mióta tart a szerelem közöttetek?
3: Hát, hogy mondjam neked, már jó pár éve ismertük egymást, már 4-5 éve, csak így most, hogy most összeállítottunk ma, és minden megtörtént.
2: Na hát akkor én kívánom, hogy ez egy életen el tartson.
3: Nagyon szépen köszönöm neked.
2: Hát akkor a Lagzira az Alia jön, jó? Itt jó, a Petőfi Rádióban.
3: Köszi, szia.
2: Szia. Gyorsban még két üzenet. Mirától SMS-t kaptam, ő a párját szeretné meglepni egy dallal, üzeni, hogy szeretlek, köszönöm, hogy vagy nekem. Dávid pedig útinfót küldött, hogy Kisvárda és Kékcse között egy műszakhívás kamion nehezíti a forgalmat a 47-es kilométernél. Mindez tehát Kisvárda és Kékcse között. Köszi a jelentést.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Jó napot kívánok, Röttke György vagyok.
2: Üdvözlöm, hallgatom.
3: Szeretnék a kívánság műsorba Gyula bácsinak kérni egy számot. Ugye ma volt a temetése.
2: Igen.
3: A P-Mobiltól a zöld és a bíbor.
2: Ez csak természetes, ez csak természetes. Ezzel a számmal tisztelgünk akkor előtte itt a Petőfi Rádióban.
3: Köszönöm szépen.
2: Ezt a számot esetleg hallottad, ezt a zenét esetleg valamikor élőben volt a koncertjén?
3: Igen. Hát voltam, nem egyen, nem kettő.
2: Na és
3: hol? Itt van a testvérem is, Kiskunfélegyházán egyébként is. Tehát mi...
2: Hát akkor igazi rajongói.
3: Hát, nagyon, nagyon.
4: A legjobb volt.
2: Esetleg közös kép volt, vele?
3: Sajnos nem, testvéremnek van.
2: Na hát akkor ez szép emlék, akkor mi pedig tisztelgünk az ő emléke előtt itt a Petőfi Rádióban ezzel a dallal.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Szép estét, viszont Bakis értek utolsó útjára a magyar blues legendáját, Deák Bill Gyula szeptember 17-én hunyt el 77 éves korában Zalaegerszegen. Ez a zöld, a bíbor és a fekete.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
1: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Marci üzenetével zárjuk a ma este kívánságműsort, aki a párjának Nikinek szeretne üzenni, hogy bár tízig dolgozol, de ő a kedvenc vacsiddal már téged haza. Ez az egy óra már elrepül Niki kitartás a folytatáshoz. Pár perc és kezdődik a Kultúr Fitness Szanni Rolanddal, kívánságműsor pedig legközelebb holnap este lesz a Petőfi Rádióban. Én léptem, szép estét kívánok, Szikora Tamás vagyok. Hello.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Men Kristóf vagyok a földszintről.
6: Parancsoljon.
5: Bocsánat, ez régóta van így?
7: Régi.
6: Beázás, biztos, hogy nem.
8: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
9: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Bánárti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
10: Napos, száraz idő lesz holnap is. Visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást a köztársasági elnök. Ülésezett a fejlesztési kabinet.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Baleset miatt lezárták az M0-as autóút déli részét az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Sziget-Szent Miklós térségében. A 19-es kilométernél több jármű ütközött, a torlódás egészen az M6-osig visszaér. Aki teheti, kerülje el az autóútnak ezt a szakaszát. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.

0: minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség kezdeményezte Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Az indítványról holnap dönt a Kecskeméti Járásbíróság. Mérlegelik a köztársasági elnök észrevételeit az egészségügyi törvénymódosítással kapcsolatban, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint a felvetéseket az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának következő ülésére készítik elő. Baka András azért küldte vissza a jogszabályt a parlamentnek, mert szerinte az indokolatlanul korlátozna a kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Először ülésezett a kormány új döntés előkészítő szerve, a fejlesztési kabinet a közlekedési és beruházási miniszter vezetésével. Vitézi Dávid közölte, közúti, vasúti és energetikai fejlesztésekről tárgyaltak. A testület a jövőben az uniós források felhasználásával, az állami beruházásokkal, a turizmussal és más fejlesztésekkel kapcsolatos kormányzati döntéseket készít elő. A kormány emellett stratégiai, valamint gazdasági és költségvetési kabinetet is létrehozott.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Napos, derült idő várható holnap is, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen. Eső továbbra sem lesz, a szél nyugaton megélénkül. Éjszaka 4-11, holnap délután 22-26 fok várható.
1: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel ez már a mai Kultúrfitness. Idén már 24. alkalommal indul útjára, október 7-én a Spinoza Zsidó Fesztivál. E kapcsán ebben az órában a Spinoza Színház alapító igazgatójával, Sándor Annával beszélgetek. Mindjárt kezdünk, Hello Szandi Roland vagyok.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a kultúra világában fogunk kalandozni, a művészet és a kultúra világában. Lesz benne színházi előadás, film és zene, és mindezt betesszük a Dobutcába, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Spinoza igazgatója, alapító igazgatója, Sándor Anna. Köszöntöm, kedves Anna, de jó, hogy befáradt ide hozzánk.
2: Szép napot kívánok, először vagyok itt maguknál, ezen a gyönyörű Dunaparton.
1: És remélem, hogy nem utoljára.
2: Én is.
1: Mert hogy egyébként ugye a Spinoza az folyamatosan időről időre különböző programokkal jelentkezik, ha legközelebb lesz megint nagy durranás, akkor találkozunk ugyanitt a stúdióban és megbeszéljük. Na de még mielőtt a jövőről beszélnénk, kezdődik nem sokára az újabb fesztivál, ami évről évre megrendezésre kerül, azelőtt egy kicsit révedjünk el a múltban. Majdnem negyed század. Voltak benne, gondolom, kurflik, voltak nehézségek, de hát kitartás is volt, és akkor ez azóta folyamatosan működik, te mérlek előadással is nézővel.
2: Így van, hát a Spinoza már 24 éve működik a Dobutcában, tehát jövőre leszünk 25 évesek, és hát rengeteg minden történt ez alatt a 24 év alatt. Átlagban évi 200 előadás, drámától zenés játékokig, zene, előadások, kiállítás, tehát nagyon sok minden történik a Dobutca 15-ben. És ha nagyon sok minden között, többek között minden évben zsidó fesztivált tartunk, mivel ugye a Dobutca ott van a zsidó negyedben, és tudni kell azt, hogy a háború előtt, a második világháború előtt, a zsidó negyedben, ami körülbelül 12 utca, nem több, 47 színház, kabaré, zenés, kávéház működött, úgyhogy én arra gondoltam, hogy ezt fogom visszahozni 24 éves ezelőtt, amikor nyitottam. Úgyhogy valóban a Spinoza Színházban ennyi minden történik, és elsősorban ugye színház. Színházon belül a filozófiánk a szórakozva tanítás. Tehát tanítani akarunk mindenféleképpen, de nem lilán, egyszerűen, felfoghatóan. Minden eladásunk egy óra, 7-től 8-ig, úgyhogy utána még haza lehet menni, és még megvan az este. És hát mivel évi 200 előadásunk van, hát akkor ez már 5000 előadás, vagy 6000, már nem is tudom mennyi. Tehát ha szeretnék beszámolni a 25 év történelméről, hát nem is tudom, hogy hol kezdjem, hol
1: végzem. Még mielőtt a történelemről, igen, beszámolna, kedves Anna, azelőtt menjünk vissza 25-26-27 évvel ezelőttre. Az akkori Sándor Anna, aki egyébként még Hollandiában él, és mindenféle gazdasági tanácsokat ad mindenféle embereknek. Miért gondolja úgy, vagy ki által gondolja úgy, hogy akkor én most itt hagyom Hollandiát, visszamegyek Budapestre, és akkor keresek egy helyet, ami korábban, nem tudom, cukorka üzem volt, vagy bármi más, hogy akkor én csinálok egy színházat.
2: Hát felnőttek a fiaim, és munkailag is egy olyan helyzetben voltam, hogy újítani kellett, és azon kezdtem el gondolkodni, ez nagyon érdekes, hogy ugye mivel is foglalkozzak, van-e valami más, amit eddig csináltam, kétféle végzettségem van, elsősorban közgazdasági végzettség, másodszorban pszichológia, pszichoterápia, és biztos-e, hogy továbbra is Amsterdamban szeretnék élni. Miután előtte már Amsterdamban éltem, gyerekeimet ott neveltem föl. És hát nagy dilemma, hogy hol Budapest, Amsterdam és mit? És akkor gondoltam magamban, hogy hát most már megengedhetem azt, hogy ott, ahol jobban érzem magam. És akkor gondoltam, nem, hát mégis Budapesten jobban érzem magam, és ugye a 2000-es évek elején vagyunk, még minden gyönyörűnek és szépnek látszott. Ugye, ha tudtam volna akkor 2001-2002-ben, hogy 2025-re mi lesz az országban, akkor biztos nem biztos, hogy jöttem volna. Na, de végül is döntöttem, Budapest. Mit? Három elképzelésem volt, nem egyértelműen a Spinoza, több más elképzelésem is volt, de aztán a Spinoza Színház mellett döntöttem. Ennyi. Az igazi mód, nem vagyok művészember, tehát azt gondolná az ember, hogy valaki színház igazgató, akkor a művészet területéről jön. Nem, nem onnét jöttem, bár zárójelben, mivel a férjem zeneszerző, az ő ügyeiben kicsit benne voltam a zenei menedzsmentben, de nem vagyok, messze nem vagyok művészember. mi vagyok helyette, mi igazán az erőm, ugye két dolog, az egyik menedzsernek jó menedzser vagyok, tehát ha az a házi feladatot, hogy egy kiállítást szervezzek meg, akkor azt csinálom meg, ha az a házi feladatot csináljak egy színházat, akkor azt csinálom meg, de igazából a közösséget építő erő az az erős oldalam. Tehát egy olyan helyet akartam létrehozni, a Dob utca 15-ben, ahol értelmes dolgok történnek, érdemes darabokkal, és egymással az emberek együtt vannak és beszélgetnek.
1: Majd beszélünk a különböző előadásokról. Igen. Viszont amikor megtalálta ezt a helyet, ott a Dob utca 15-ben,
2: így van,
1: ahhoz nem így nézett ki, ott nyilván millió feladat volt, székeket kellett betenni, hát falat csak... kellett festeni, bontani kellett, építeni kellett.
2: Hát nem csak hogy a Dob utca 15 hogy nézett ki, hát az egész Dob utca, az egész Kossuth-udvar. Nem véletlen, hogy az összes háborús filmeket még annak idején ott forgatták. Hát ma, amikor a Dob utca és a vele párhuzamos és merüleges egyéb utcák a Zsidó negyedben, ugye a buli közepe is teli van 600 millió vendéglő, szórakoztató, nem tudom milyen helyen, a Spinoza Színház volt az első. Mindenki azt kérdezte, nem véletlenül, ugye minden 10 évben megírom a Spinoza Színház történetét. Az első 10 év könyvének az a címe, hogy Anna, te hülye vagy? Mert mindenki ezt kérdezte tőle, amikor azt mondtam, hogy én ebbe a Dob utcába befektetek ennyi pénzt, egy színházat csinálok. Hát mindenki azt mondta, Anna, te nem vagy normális. Ezt elviseldi, ugye? Tehát ott megvettem egy helységet. Eredetileg ez a Dob utca 15, ez Pékségnek épült, és mivel ez a gettó közepe volt, a gettónak is ez volt a két Pékse volt a gettóm, és ez volt a Péksége. Aztán a Pékséget továbbfejlesztették, és én már mint dány cukorgyár tulajdonossal tárgyaltam, hogy ezt megveszem. Hát ott is a sok bonyodalom, kié, a dánoké, nem a dánoké, a kerületé, tehát rengeteg problémát kellett megoldani. Miután ezt megoldottam, utána a gyárat eltüntetni. Ne tudja meg, hogy az milyen energiába került. Hát ott olyan gépezett meg, és lebontani, szétbontani, hát elképesztő munka volt. Most nem akarok pénzekkel dobálózni, mert nehéz bemérni azt, hogy az akkori több százmillió forint az mennyit ért ma, de hát még el sem kezdtem felépíteni a Spinoza Színházat, ami egy vendéglővel van egybekötve, mert ennyire voltam közgazdász, hogy valamiből a színháznak majd, ha lehet, meg is kell élnie. Ez se jött be, de mindegy. Még nem kezdtük el az építkezést, csak lebontottuk, elszállítottuk, rajzokat csinál, terveket készítettünk, már 100 milliónál voltunk, ami akkor nagy pénz volt a 100 millió forint, de akkor még nem kezdtük el a felépítését az egésznek. És egyébként azért is írtam meg az első könyvet, ez az Anna, te hülye vagy, sokfajta kezdő vállalkozóknak, hogy mit jelent egy vállalkozást elkezdeni, mik a buktatók, ugye? Én is hát rengeteget buktam, rengeteget csalódtam, mindig újraálltam, fölálltam, úgyhogy ilyen értelemben nagyszerű az eredmény, de épp azért írtam meg a könyvet, hogy mások is tanuljanak belőle, mert például ugye azt gondolja az ember, hogy hát akkor van annyi pénze, mindegy, hogy saját pénz vagy hitel, baráti hitel, bankhitel, de van annyi pénz, hogy felépítsük ezt a szép dolgot. De nem gondol arra az ember, hogy ho-ho-ho-ho, hát még háromszor ennyi pénz kell, mert keretszer annyi pénz, hogy az első években minden veszteséges, azt kell tudni fedezni, plusz hát egy komoly marketing, PR tevékenység kell, azt is fedezni kell.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Spinoza Színház alapító igazgatója Sándor Anna. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Spinoza Színház alapító igazgatója, Sándor Anna ül velem szemben a stúdióban itt az A38-on. Még egyszer köszöntöm, kedves Anna, de jó, hogy befáradt hozzánk. Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, többek között hát már történelem, az elmúlt 25 évet idéztük meg, hogy jött létre, hogyan alakult ki a Spinoza, és akkor most folytassuk azzal, még mielőtt a történetbe visszacsöppennénk, hogy akkor Spinoza vagy Spinoza? Színház vagy étterem? Vagy csak simán Spinoza ház?
3: Húha, húha. Kezdjük azt, hogy mi az a Spinoza, és miért Spinoza, hogy is van ez. Ki volt Spinoza? Nagyon érdekes, hogy amíg még mielőtt megnyitottunk volna, de nem volt kitéve a tábla, hogy Spinoza, 100 embert megállítottunk, hogy mi jut eszébe arról, hogy Spinoza. Ez azért nagyon érdekes, mert most csinálunk 100 emberrel videófelvételt 25 évvel később, hogy ugye mit tudnak az emberek, mit nem tudnak. Hát 25 évvel ezelőtt a 100 emberből azt hiszem egy valaki volt, aki tudta, hogy valami tudós matematikus, ennyi jött ki, de hát hogy ez Spenót, vagy Spinazi, vagy szándékosan nem azt kérdeztük, hogy ki volt Spinoza, hanem hogy egyáltalán mi teszük be erről a szóról. Na, tehát Baruch Spinoza, spanyol-portugál származású, Hollandiában élt, már Hollandiában született, zsidó filozófus volt a 17. században. Nagy gondolkodó. Ő volt az, akit a gondolatai miatt az amszterdami zsidó közösségből ki is taszították. Vajon mik azok a merész gondolatok, amiért egy fiatal embert annak idején kitaszítanak a zsidó közösségből, de ezt most hagyjuk. Tehát a Spinoza nevet vettem föl a következőkért, hogy a Spinoza Hollandiában élt. Én sokáig éltem Hollandiában, amit mondtam, és a holland kultúrát szerettem volna kezdetben idehozni. Tudnék, nagyon érdekesen Hollandia az egyetlen EU-s ország, amelyik nem tart fönt, követségeket fönntart, meg konzulátus fönntart, de nem tart fönt kulturális intézeteket. Minden, szinte minden más ország, ugye a British Council, az Alliance Française, Cervantes intézet, tehát fönntartnak. És annak idején bementem a holland külügyminisztériumba, és mondtam, hogy én létrehozok egy ilyen Spinoza színház jellegű valamit, és holland kultúrát terjesztenik, ha hozzájárulnák a költségekhez. És akkor azt mondták, hogy hát nagyszerű az ötlet, már ilyet sok mindenki mondott, csinálja egy évig, és egy év múlva jöjjön vissza. Egy évig terjesztettem szorgalmasan a holland kultúrát, egy év múlva visszamentem, végülis azt mondták, hogy na mégsem, ők kultúrát nem finanszíroznak. Tehát ez a holland kultúrát akartam idehozni. Másodszor, mivel a zsidó negyedben van, hát akkor a zsidó kultúrát, mint hogy említettem, hogy a háború előtt 47 ilyen jellegű hely volt, azt akartam visszahozni. De harmadsorban, és ez a legfontosabb, Spinoza a nyílt szabad szellem képviselője. Ez volt a legfontosabb. Egyébként rögtön az elején csináltattam több millió forintért egy Spinoza domborműt, ahova egy gyönyörű mondat van kiszobrászva. Hónapokig olvastam Spinoza művét, ami szinte olvashatatlan az átlagember számára, hogy mi legyen az a mondat, ami hát megtaláltam. Nem mondom el, mert tessék elolvasni. Nos, csak azt mondom, hogy ezért választottam a Spinoza nevet. Három oka volt, de legfőképp a nyílt szabad szellem. Ezért volt a névválasztás. És hát mondom, hogy egy ilyen színház kulturális teret akartam létrehozni, egy vendéglővel összekapcsolva.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Spinoza Színház alapító igazgatója Sándor Anna. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Spinoza Színház alapító igazgatójával beszélgetek. Számtalan dologról beszélgettünk Sándor Annával az elmúlt fél órában, a színház alapításával kapcsolatban, a népválasztással kapcsolatban. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy évről évre egy elég nagy volumenű fesztivál veszi ott kezdetét, október eleje magasságában. Idén sem lesz ez másképp, és a nagy nevek újra megjelennek. A nagy nevek most itt hirtelen Tony Curtis vagy Barbara Streisand, és még számtalan ilyen nagy figurát sorolhatnék ide. Kezdjük azzal, ami most a legaktuálisabb, ez pedig a Barbara Streisand. Bocsánat, nem Barbara, Barbara Streisand.
3: Így van. Sokfajta sorozatunk van, és sokfajta elképzelésünk a Spinoza Színházban. Az egyik programunk Hollywood a Dobutcában. Tehát van egy olyan sorozatunk, hogy a nagy hollywoodi zsidó, ha lehet, még magyar származású színészeket idehozzuk a Dob utcába. Így például kezdtük Gábor Zsazsával, majd Tony Curtis-szel, és most lesz, most októberben lesz a Barbara Streisand bemutatója. Na most azt, hogy idehozzuk, az mit jelent? Ugye sem személyesen nem tudjuk idehozni, sem meglévő produkciókat nem tudunk idehozni, hanem mi magunk kutatunk, írjuk a darabot és bemutatjuk. Az azt jelenti, hogy ezek mind olyan darabok, nem csak hogy ősbemutatók, hanem annak, amit sehol másút
2: nem lehet látni.
3: És mondom, hogy a sorozat ugye a Zsazsával kezdődött. Ugye a Gábor Zsazsa nevét mindenki ismeri, és ilyen rossz képzetek, vagy nem tudom mik.
2: Számtalan férj.
3: Nem ő volt az egyetlen, és nem ő volt az egyetlen, és mégis őt erről jegyezzük meg. Hát nem ezért, hanem tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy ki is volt ő tulajdonképpen. Mert arról tudjuk, hogy sokféle volt, 9 darab. Sok mindenkit el tudott csábítani, akár egy papot is. Üzletember volt, filmezett, szexszimbólum volt. Tulajdonképpen miért is ismerjük az ő nevét? Hát azért, mert tulajdonképpen ő volt majdnem az első, de az egyik az elsőnek az első PR ember, aki a saját PR-ját meg tudta csinálni. Mellesleg ki volt a legelső PR ember? Mata Hari. Mata Hari azért érdekes, Mata Hari is holland volt, és amikor megnyitottuk a Spinoza Színházat, akkor a Mata Hari operával nyitottunk. Mert ugye Mata Hariról is mit tudnak az emberek?
2: A képnő.
3: Ez jut eszébe. Még az jut az emberek eszébe, hogy táncosnő és dupla képnő. Na most ami a gyönyörű az egészben, se táncolni nem tudott, és kém sem volt. És megcsinálta saját magát. Ehhez érted, hogy csináljon nevet. És akkor ez még ismeretlen fogalom volt a saját PR marketing. Mellesleg, amikor végül is Matarit kivégezték kémségét, ami hát utólag igazságtalan volt, mert nem volt kém, kivégzésének 100. évfordulójára, az nem volt olyan régen, Hollandiában női mozgalmak elkezdtek egy mozgalmat Matahari rehabilitációjáért, és rehabilitálták. Spinozában ezt is megünnepeltük, de most visszatérve a hollywoodi sorozatra, tehát Zsazsa volt az első, Létai Dóra játsza remekül Gábor Zsazsát. A második a Tony Curtis volt, ott meg azon kívül, hogy ugye Máté Szalkai származású, magyar zsidó származású. Egyébként nagyon érdekes, hogy Máté Szalkáról azt gondoljuk, hogy a világ végén van.
2: Hát nincs közel egyébként.
3: Mint hogy ott is van, de Máté Szalkán előbb volt elektromos áramvillany, mint Budapesten vagy New Yorkban. Na most Tony Curtis 50 éves korára ismert, világhírű, nem tudom, hány 10 film van már mögötte, 100 millió dollárok gurulnak hozzá, feleségek, nők, vég nélkül, és összeomlik 50 éves korára. Miért omlik össze, és hogy jön ki belőle, és mi az, ami segített neki? Erről szól a Tony Curtis darab. Na de most próbáljuk Barbara Streisandot. itt állunk izgalommal, hogy hogy fog sikerülni. Október 7-én van a bemutató, és utána sok-sok előadás. És miért nyúltunk Streisandhoz? Hát mit csinált Streisand azon kívül, hogy ugye színésznő? Hát újra teremtette a szépség fogalmát. Csúnya, csúnyának született, és gyönyörűnek látjuk. Ugye úgy született, hogy haja sem volt, fogai elölálltak, vagy hiányoztak, azt rágógumival kellett betömni, a nagy óráról ugye már mindenki tud. És mi az, hogy ilyen gyönyörűnek és csodálatosnak látjuk őt? Galusz Viki játsza Streisand szerepét, és Tóth Enikő játsz az anyját. Az anyja azért érdekes, mert ugye az anyja végigköveti egész életén keresztül, és nem elég, hogy Streisand ugye ilyen rossz külsővel kezdi az életét, de minden ellene szól anyja, nem csak, hogy közömbös, hanem mindig azt mondja, mindent ellenez, hogy hogy képzeled, hogy belőle színésznő lesz. Ha összeszeded magad, akkor talán titkárgép és gyorsíró titkárnő lehetsz, ha még ügyesebb vagy, akkor talán könyvelő is. El sem ment a bemutatóira, apja nagyon korán meghalt, nevelőapja vadállat volt, szegénységben éltek. Hát hogy csinál, hogy szedi össze magát ennyire, és hogy csinál világszámos saját magából? És miért Barbara? Ugye itt kezdtük, Barbara igen. Vagy Barbara? Ez is érdekes. Hát művésznevet akart választani. És akkor próbálkozott ezzel a névvel, azzal a névvel, a harmadika, egyik se tetszett végül, és úgy döntött, hogy egy albetűt kihagy a nevéből.
2: Ez is nagyon jó PR fogás egyébként.
3: Igen, és
2: ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Spinóza Színház alapító igazgatója Sándor Anna. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Spinoza Színház alapító igazgatója Sándor Anna ül velem szemben a stúdióban, akivel egyébként az elmúlt szűk 3/4 órában beszéltünk már a Spinoza alapításáról, a névválasztásról, illetve az idei 24. Spinoza Fesztivál egy-két előadásáról is. Lesz majd Tony Curtis és lesz Barbra Streisand, itt fejeztük be egyébként az imént, és akkor még egy nőt tennék ide, pontosabban egy női nevet hagynék itt, és szerintem pontosan tudja, kedves Anna, hogy mire gondolok. Nem sok Albinával lehet találkozni, szerintem, vagy legalábbis én nem sok Albinával találkoztam, önöknél lesz majd most a fesztiválon egy Albina.
2: Mert hogy a nevet nem ismeri?
1: Dehogy is nem, a nevet ismerem, a nevet, csak hogy nincsen személyes ismerősöm, akit így hívnak.
2: Igen. Hát igen, van egy olyan darabunk, hogy Albina. Ki is volt ez az Albina? Kertész Imre Nobel-díjas írónak több felesége volt, de Albina volt a feleség, akivel 42 évet élt együtt. Ez az Albina egy újvidéki zsidó családból származott, 16 éves korára már özvegy, 17 éves korában a gettóban van, 18 éves korában a gestapó kezében, később Kistarcsára kitelepítik, hát ez ugye egy gyönyörű teljesítmény, ugye micsoda sors. Háromszor elvették a lakását, háromszor elkobozták összes vagyonát, és most jön a csúcs, soha nem vesztette el sem a kedélyállapotát, sem az energiáját. És ő volt az, aki Kertész Imrét is végig életben tartotta, 6-7 nyelvet beszélt mellesleg, 6-7 nyelvvel, jogi diplomával, vörös körmökkel, teherautósofőrként kereste mindkettőjük kenyerét. Tehát sokszor mondjuk azt, hogy nagy teljesítmények mögött nő van, Kertész Imre Nobel-díja mögött is ez a nő állt, Albina. Egyébként Csákány Eszter játsza a szerepet.
1: Albinát magát. Nem csak előadások, zenés előadások lesznek, drámai előadások, hanem lesz zene is, méghozzá az elmúlt évtizedekből egy ilyen kis összeállítás.
2: Sokfajta zenei programunk van a Zsidó Fesztiválon. Elsősorban klezmer koncertek vannak. Most kell tudni azt, hogy a kis Spinoza a 24 év alatt már több mint 1000 klezmer koncertet tartott. Tehát azért ez egy teljesítmény, ez egy szám. Spinozában egyébként minden pénteken klezmer koncert van vacsorával, és a Spinoza Fesztivál alatt pedig két különleges klezmer koncert. Az egyik a Szabadszón klezmer együttes, és a másik a Klen Judit és a Haverim nevű klezmer koncert. Azon kívül nagyon szép az elmúlt 100 év legszebb zsidó zenéjéből Nógrádi Gergő és Fellegi Balázs, ez egy nagyon-nagyon szép. Na most ezen kívül persze filmek is vannak. A fesztiválon, zsidó fesztiválon zsidó témájú filmeket is hozunk. Ugye Wallenberg neve ismert, mint zsidó mentő. Karl Lutz neve kevésbé ismert, holott Karl Lutz több mint 50 ezer magyar zsidó életét mentette meg. Svájci diplomata volt, és nagyon érdekes, hát iszonyú teljesítmény, ugye 50 ezer ember életét megmenteni. Amikor visszament Svájcba, akkor megbüntették, és lefokozták, mert hogy nem volt bent a munkaköri kötelességében, leírásban nem volt benne zsidók mentése, és lefokozták, fizetését felezték, és így halt meg. Míg nem 10-12 évvel ezelőtt egy svájci fiatal embernek eszébe jutott, hogy hát van nekik egy Karl Lutzuk, és arról csinált egy filmet. Ezt a filmet Magyarországon senki nem forgalmazta, úgyhogy a Spinoza mutatja be, és a Spinoza forgalmazza a Karl Lutz filmet. Ez is egy nagyon érdekesség. Másrészt van egy nagyon érdekes filmünk, azt is most mutatjuk be, egy 100 évvel ezelőtti orosz zsidó néma film. Hogy milyen volt, milyenek voltak egyáltalán a néma filmek, milyenek voltak az orosz néma filmek, és milyenek voltak a 100 év ezelőtti orosz zsidó néma film. Hát ezen kívül természetesen előadások is vannak. Egy kedvenc sorozata a Spinoza Színháznak, a Gábor György vallásfilozófusnak a sorozata, a Talmud Tóra és a többiek. Érdekes, mi az a sorozat, amit 13 éve futhat? Hát ez hogy lehet? Ugye fölnőtt nem egy, hanem 3-4 generáció, aki nem ismeri a Bibliát, akár magamat is beleértve. Na most magát a történeteket bárhol össze lehet szedni, meg el lehet bárhol bármit olvasni, de ez a sorozat arról szól, hogy milyen volt a bibliai időkben, milyen volt az akkori ember, milyen gondolatai voltak, milyen gazdasági, vallási, jogi ismeretei voltak, milyen étkezési szokásai voltak, milyen öltözködési szokásai voltak. Tehát nagy szeretettel fut ez a sorozat sok éve, és most a fesztivál alatt pedig ennek az eszenciáját fogjuk előadni Gábor Gyurival. Tehát sok érdekes dolog van.
1: Egy utolsó kérdés a végére, kedves Anna, mert hogy sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez. Lesz tehát idén már 24. alkalommal a Spinoza Fesztivál, 7-én kezdődik októberben. Erre az évre készül még valamivel a Spinoza a fesztiválon kívül? Lesz még valami nagy durranás ebben az évben?
2: Először is ugye ne beszéljünk pénzről, ugye? De hát persze az iszonyú nagy duranás, amire készülünk, egy jövőre lesz a Spinoza 25 éves, és jövőre lesz 350 év, hogy Spinoza meghalt. Tehát a jövő év a Spinoza év lesz, ami nagy, nagy duranás lesz. Lesz egy színdarab.
1: Spinozáról?
2: Spinozáról, természetesen, sőt, mi több. 17. szám hollandiai 17. századnak a két nagy figurája volt Spinoza és Rembrandt. És nagyon érdekes, hogy ez a két ember 50 méterrel lakott egymástól, és nem ismerték egymást. Mi egy színdarabban összehozzuk őket. És hát a színdarabban ki fog derülni az, hogy Spinozának mik a gondolatai, mik a filozófiája, miközben Rembrandt festi Spinozát. Közben Spinoza maga is festő is volt. Tehát például egy színdarab készül, de még 5-6 másik téma.
1: Anna, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk. Kellemes további szép estét kívánok.
2: Köszönöm a beszélgetést.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában a Spinoza Színház alapító igazgatójával, Sándor Annával beszélgettem, a következő órában pedig Tallós Rita színésznő és rendezővel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
4: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
4: Ez a Petőfi Rádió.
6: Napos, száraz idő lesz holnap is. Letartóztatták Sezták Miklós volt fejlesztési minisztert. Leszúrta a másodpilóta a kapitányt egy Tel Avivi járaton.
4: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Baleset miatt lezárták az M0-as autóút déli részét az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, Sziget-Szent Miklós térségében. A 19-es kilométernél több jármű ütközött, a torlódás egészen a 6-os útig visszaér. Aki teheti, kerülje el az autóútnak ezt a szakaszát. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Elrendelte Sezták Miklós letartóztatását a bíróság, a KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség hűtlen kezelés miatt kezdeményezte Hankó Balázs, korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. Az indítványról holnap dönt a Kecskeméti járásbíróság. A korrupciós ügyek feltárásának segítésére kérte az állampolgárokat Magyar Péter, a miniszterelnök videó üzenetében. Arra szólított fel mindenkit, hogy őrizzék meg és adják át a hatóságoknak az ügyekhez kapcsolódó dokumentumokat. Azt mondta, a kormány megvédi a nyomozókat, ügyészeket és bírákat, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkat.

0: szállítani egy Dubajból Tel Avivba tartó utasszállítógépet az egyik pilóta, aki repülés közben megkéselte pilótatársát, jelentette be az izraeli kormányfő. Benjamin Netanyahu közölte, a személyzet az utasok segítségével tette ártalmatlanná a pilótát, akit letartóztattak. Korábbi jelentések szerint a Fly Dubai járata percekig nem válaszolt a földi irányításnak, majd a gépről vészjelzés érkezett. A csaknem 180 izraeli utasszállítógép ezután irányt váltott, végül a szaudarábiai Tabuk reptéren szállt le. A mentesítőjárat kora este érkezett meg Tel Avivba az utasokkal.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
0: Napos, derült idő várható holnap is, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen. Eső továbbra sem lesz, a szél nyugaton megélénkül. Éjszaka 4-11, holnap délután 22-26 fok várható.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában beszélünk majd többek között az Elvált Nők Klubja, a Négy Évszak és a Mesztelen Igazság című előadásokról is. Tallós Rita színésznő és rendezővel, a Lilium Produkció alapító igazgatójával beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szanni Roland vagyok.

0: elfogadtam már.
1: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Lilion produkció alapító igazgatója, Tallós Rita. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Pár évvel ezelőtt létrehoztatok egy olyan produkciót vagy színházat, ami nőkről, nem csak nőknek, de női témákat boncolgat.
3: Nőkről, nem csak nőknek, igen, így a pontos.
2: És akkor számtalan előadáson vagytok túl, készültök a legújabbra. Még mielőtt azonban az Elvált Nők klubjára rámennénk, azelőtt egy kicsit vesszük már az elmúlt években. Amikor létrejött a Lilion produkció, akkor hirtelen berobbant egy ilyen előadás, amire nagyon sokan voltak kíváncsiak az ország különböző szegleteiről, még mindig megy. Most már számtalan előadás van nektek repertoáron. Hánynál járunk most? 8-10?
3: Azt hiszem, ez lesz a 9. ha minden igaz, ugye, és amiről beszélünk, vagy beszélsz, az a, az Anyatigrisek című produkció. Igen, az egy amerikai musical, ami egyébként most is megy még, ugyan már ritkábban, de mindegyik előadásunk repertoáromban, tehát mindig van rá kereslet.
2: Beszélgettünk már nem egyszer, nem kétszer a Lilion produkcióról, de oly régen történt már ez, hogy kicsit elevenítsük már fel az egésznek az origóját. Annak idején pár évvel ezelőtt Tallós Rita egyszer csak gondolt egy nagyot, és létrehozta a Lilion produkciót.
3: 7 évvel ezelőtt volt, de most lesz a 7. évadunk. Tehát a Covid indulásakor, tehát oda lehet, az időszámításunk ott kezdődik a Covid-dal együtt. El is maradt az első premierünk. Tehát az lett volna novemberben, vagy decemberben, és ez elmaradt. És tavasszal lett meg, mert akkor volt a kijárási tilalom, meg mindenféle őrület ebben a szörnyűséggel. És akkor azt mondta az én férjem, hogyha most talpon maradunk, akkor ez megmarad, ez a színház. És igaza lett. Így történt. Azóta számos darabunk van. Egy-két prózai darabunk van, mint például a Dámák a pakliban, vagy a 4 évszak, de alapvetően vígjátékokat, zenés vígjátékokat, illetve musicaleket játszunk, mert nagyobb a kereslet rá, és ez egy bulvárszínház, egy női bulvárszínház.
2: Nem csak nőknek, és nem csak nők vannak a színpadon, mert pasik is megjelennek, néha csak hangban, például Gávölgyi János, de még mielőtt rámegyünk ezekre az előadásokra, azelőtt azt említetted, hogy vígjátékokat játszotok. Ilyen keserédes vígjátékok ezek, tehát hogyha a legújabbat veszem például, ugye az Elvált Nők klubját, abban is van persze vígjátéki elem, meg az ember nevet rajta sokat, de ugyanak a megfejtés is van, az ember elgondolkodik azon, hogy akkor hát az én életemben is lehet, hogy vannak ilyen pontok.
3: Abszolút, én erre mindig vigyázok, hogy ez a hullámvasút meg legyen. Tehát, hogy a nézők először is az első szempont, hogy beülnek 7-kor és 10-kor és 9:30-kor úgy álljanak föl a nézőtérről, hogy addig elfelejtik azt a rengeteg gondot, és ne jusson eszükbe, hogy mi történt otthon, mi van a világban, mennyivel drágult a kenyér, vagy a gyerekkel nem megbukik, vagy nem tanulja meg a leckét, vagy egyest kap. Tehát ezeket, az a fontos, hogy ezeket elfelejtsék a nézők, és úgy tudjanak nevetni, és végig szórakozni egy estét, hogy tényleg csak arra koncentrálnak, hogy jól érezzék magukat, de minden előadásunkban van valami olyan hullámvasút, ami elgondolkodtató, tehát az is szempont, hogyha a nézők hazamennek, azért még gondolkozzanak, beszéljenek róla, vitatkozzanak, illetve hát azt mondják, hogy jé, ez olyan, mint nálunk, vagy jé, ez a szomszédban olyan, vagy a lányomnál, vagy egy anya-lánya kapcsolatnál, jé, nálunk is ilyenek vannak. Tehát egy csomó dologról beszélünk, és nagyon sok tabu témáról beszélünk, amiről a nők nem szoktak beszélni, vagy szégyellik, vagy elhallgatják, és a férjeikkel, illetve a partnereikkel sem osztják meg. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek az előadások még a kapcsolatokat is, tehát a férfinő kapcsolatot és a párkapcsolatot is közelebb hozzák egymáshoz, mert jobban megértik a férfiak, hogy mi zajlik bennünk egy gyerek nevelésnél, amikor egyedül vagyunk otthon egy kisbabával, vagy amikor 50-esek vagyunk, és jön a menopauza, és arról se szeretünk beszélni, hanem eltitkoljuk, és a férfiak nem értik. Ezekben az előadásokban azért látják nagyon sok humorral, hogy nem csak az ő feleségük hülye vagy hisztériás, hanem ez egy természetes állapot, tehát jobban tudnak segíteni nekünk, úgy gondolom.
2: Hogy keresgeted ezeket a darabokat? Nyilván te vagy az, aki ezekre rátalál, vagy vannak ajánlások, vagy van kis csapat, és akkor nekiültök. Van, aki a könyvtárban keresget, van, aki az interneten keresget, van, aki látott valamit valahol Londonban, és akkor hozza neked az ötletet, vagy te vagy az egy személyben, aki egyébként azon gondolkodik, hogy most azt szeretném bemutatni, hogy akkor nem tudom, az élet 50 fölött a nőknél, és akkor saját magadban keresel olyanokat, ami esetleg nem tudom, megfelelő lehet a színházban.
3: Általában én szoktam találni, vagy iratjuk, mert például a négy évszakot azt a Rényi Ádámmal kértük meg a Rényi Ádámot, hogy ő írja meg.
2: Az a Rényi Ádám?
3: Az a Rényi Ádám.
2: A Szent István Parkos Rényi Ádám?
3: Igen, igen. És, de általában én találom meg, vagy kapok valakitől egy étszát, hogy ezt miért nem csináljátok meg. Egyébként az Elvált Nők klubjával is így volt, hogy egy nagyon kedves írófiú az földobta, hogy hát itt van ez a film. Ugye ez egy kultfilm nálunk Magyarországon, mert hogy Amerikában nem fontos. Ez 95-ben készült ez a film. A Goldie Hawn az egyik főszereplő, aztán a Bette Midler van benne, és a Diane Keaton, tehát őket lehet ismerni.
2: Azért ők elég nagy színésznők.
3: Igen, úgy gondolom, hogy nem egy büntetés ezeket a szerepeket eljátszani, és hát minden hónapban leadja valamelyik tévécsatorna ezt a filmet, most is ment. És ez az a film, ami tényleg meg lehet 85-ször is nézni, mert annyira kedves, és hát annyira remekek ezek a színésznők, és a történet is nagyon jópofa és kedves ebben az egész Elvált Nők klubjában, hogy hogy állnak bosszút a férjeiket, de remélem, hogy ez nem fogja elriasztani a férjeket. Ugye, és ez egy musical, azt kell tudni róla. Tehát ez most nem a film, hanem ez egy zenés változata.
2: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Tallós Rita, színész, rendező, színház alapító, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Tallós Rita színész, rendező, színház alapító ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek itt nálunk. Szia, Rita.
2: Szia, szia.
1: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, leginkább a Lilion produkció létrejöttével kapcsolatban, meg azokról a darabokról, úgy nagy általánosságban, amik fölkerültek nálatok a színpadra, vagy fölkerülnek nálatok a színpadra, mert ennek a bizonyos Elvált Nők klubjának lesz majd nem sokára bemutatója. Jó magad vagy a rendezője, nem játszol benne, és hogyha már arról beszélünk, hogy rendezés, még Lilion produkció, a legtöbb rendezés szinte mindegyik hozzád kapcsolódik.
2: Mindegyik egyelőre, ameddig el nem fáradok.
1: Igen, hogy ez neked új színfolt volt az életedben, amikor a Lilion produkció kopogtatott, neked előtte nem sok rendezésed volt.
2: De azért volt, én elkezdtem a Spinózába rendezni, pont egyébként a Fehér Adrival, aki most is játszik ebbe a darabba, és a Brendát játsza. Elkezdtem egy három szereplős, amiben én is játszottam, két holokauszt novellát dolgoztam föl, az volt az első rendezésem. És aztán az Orfeumban rendeztem hármat is. Tehát az Anyád kénye, az Apád füle és az Ágyban párban. Azt is remek szereposztása, Hevér Gábor, Horváth Lili, itt mondjak még, Hammon Petra, tehát sok és a fiúkkal az Apád fülét, és az volt az a három rendezésem volt, illetve az első után kértek föl a Pesti Magyarba, és ott rendeztem meg a Naptárlányokat, és utána, amit én láttam Amerikában, Menopauzát rendeztem meg nagyon nagy sikerrel.
1: Menjünk vissza gyorsan a Lilion produkcióra, meg menjünk vissza erre a bizonyos legújabb darabra. Azt mondtad, hogy valaki ajánlotta, aztán utána megszületett belőle az átirat, ami kerül most föl a színpadra. Már láttad magad előtt a szövegkönyvet olvasva, vagy a filmet látva, hogy akkor te mit szeretnél ebből mutatni?
2: Én ezzel úgy vagyok, hogy van egy nagyon jó szövegkönyvünk, dalokkal.
1: Ami itt meg ki van téve, egyébként a pultra, hoztad magaddal.
2: Igen, igen, igen, hoztam magammal. Azért hoztam magammal, mert hogy segítsen, hogy ugyanis több szereposztás van, nehogy valakit kihagyjak, tehát azért raktam ki a pultra.
1: És még elmondom gyorsan egyébként, mielőtt folytatnád, hogy nem az van a címlapon, hogy Elvált Nők klubjai leírva, csak annyi, hogy ENK.
2: Hát azt nem tudom, hogy a címlapon ez van. Ja, itt, igen, a szövegkönyvben az van, hogy ENK, igen. Igen, azt így apostrofáljuk meg a Messenger csoportban, a színészekkel így van, hogy ENK. Tehát én úgy dolgozom, aki már dolgozott velem, az tudja, aki meg nem, az már látja, hogy én otthon nem nagyon tudok foglalkozni a darabbal. Úgy olvasgatom, de nekem a színészekből jutnak eszembe a dolgok, meg a helyzet komikumok, meg, tehát én ott tudok rendezni, én ott vagyok elememben, amikor fölmennek a színészeim a színpadra, és belőlük építkezem. Tehát ott jutnak eszembe. És egy szempontból nagyon könnyű velem dolgozni, mert nem azt csinálom, hogy ülök a nézőtéren, és azt mondom színésznek, hogy na, készültél, na, akkor csinálj valamit, és azt mondja, na, ez szar, hát ezt nem, hát ezt, hogy találj ki mást, hanem én nagyon pontosan megmondom. Van úgy, hogy mondatról mondatra, mert egy végjátéknak nagyon pontosnak kell lenni, és nagyon sok helyzet komikumban. Ugyanúgy, hogy elolvasol egy végjátékot, ha csak azt rakod színpadra, vagy csak azt látjuk, az engem nem érdekel, mert akkor kiosztom a közönségnek a gépet, példányt. Tehát sokkal több az, ami van a színpadon, és ezért sokkal nehezebb egy vígjátékot játszani, mert azokat a helyzetkomikumokat azt nem tudja beleírni se az író, se a dramaturg, senki nem tudja, hanem az ott születik meg a színpadon. És ha a színész odaadja a kezét, és azt csinálja, amit én kérek, akkor ez nagyon könnyen megy, és nagyon jól megy. Természetesen elfogadok ötleteket, de a kormány az nálam van, hiszen én látom az egészet egybe, és a stílusába az egész az homogén legyen, és úgy működjön. Hát, ahogy nem akarok itt dicsekedni, de hát ugye a többi darab is, mint például a Mesztelen igazság a legutóbbi, ami így működik.
1: Maradjunk egyelőre az Elvált Nők klubjánál, aztán beszélünk majd a rúttáncról is, hogyha már a Mesztelen igazságról beszélsz, amiben ez az egyik húzó sportág, talán igen, fogalmazzak így. Szóval, hogy Elvált Nők klubja. Hogy álltok vele?
2: Hát most a próbáról jövök, tehát 10-től 12-ig tudtam próbálni, és elképesztően jól dolgozom a színésznőkkel. Ugye most van nekünk négy fiú is a darabban, négy lány mellett, és hát most a nőkkel dolgozom, főleg, hogy ezeket, pontosan ezeket a finomít dolgokat kidolgozzuk, és ezek működjenek, és remekül dolgozunk együtt. Tehát én nagyon, nagyon lázban vagyok, és nagyon, nagyon jól alakulnak a próbák, úgyhogy úgy gondolom, hogy készen leszünk novemberre.
1: Több szereposztás van egyébként benne, ami azt jelenti, hogy itt-ott kettős, hármas szereposztás is van, és a férfiak között is.
2: Igen, mert nagyon sokat dolgoznak a színészeim, tehát úgy lettek összerakva, vagy van olyan színész, hogy nagyon sokat dolgozik, vannak akik kevésbé sokat, és hogy mindig működjön. Ugye mi általában bérelünk színházakat, vagy műfázakat.
1: Mert hogy nektek nincsen saját játszóhelyet.
2: Nincsen, a Ramban játszunk Budapesten, és most is lesz, vagy 6 premierünk, tehát 6 nap egymás után fogjuk játszani az előadást. 13, 14, 15, 16 és 17-én novemberben, nem most, novemberben. És előtte meg lesz nekünk még 2-án debreceni előpremier, és akkor lesz még egy Győrben 4-én, és 8-án pedig Pécset lesz. És utána megyünk a Ramba, majd a következő hétvégén 13-án. Tehát az, hogy ezeket az előadásokat meg tudjuk csinálni, ugye nagyon sok műfáz úgy dolgozik, hogy nagyon, nagyon sok, inkább úgy fogalmazom, nagyon sok maszek társulat van, önálló társulat, vagy összeállt színészekből, és ezt most nem minősítem, nagyon sokan összeállnak, ugye akarnak dolgozni, és akkor csinálnak produkciókat, meg vannak önálló társulatok is. Mi is egy olyan önálló társulat vagyunk, amelyik nem kap pénzt sehonnan. Tehát ez a mi büdzsénk, a mi pénztárcánk. A New Season-ból Timár Krisztával csináljuk kvázi együtt, a két cég együtt dolgozik, és összedolgozik 5 éve, vagy 6 éve már. És ezt úgy csináljuk, hogy a Kriszta csinálja a financiális részét és a szervezés részét, és mi bérbe veszünk színházakat vagy műfázakat. Tehát a jegyeket mi adjuk el, és egy ilyen bérleti szerződés az úgy néz ki, hogy a műfáz megmondja, hogy mikor van helye. És akkor tudjuk csak játszani. Tehát nem fordítva, nem azt mondják, hogy tessék, akkor mikor jó nektek. Tehát nekünk azért kell több szereposztást csinálni, hogy mi mindig készek legyünk arra, hogy ott tudjunk játszani. Ettől függetlenül nagyon sokszor lemondanak egy csomó előadást a többi kisebb színházak, vagy maszek színházak, de nekünk akkor is kell a 2 hónap ráfutás a jegyek miatt, és az egész előkészületek miatt, tehát arra mi már nem tudunk bazírozni. Tehát kapunk a mi dátumot, azt nekünk végre kell hajtani, és akkor kell tudnunk játszani.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban még mindig Tallós Rita, színész, rendező, a Lilion Produkció alapító igazgatója. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Tallós Rita színész rendező, a Lilion produkció alapító igazgatója ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, üdvít nálunk, szia!
2: Szia!
1: Beszéltünk nagyon sok mindenről az elmúlt szűk fél órában, a különböző előadásokkal, meg a Lilion produkcióval kapcsolatban. Elvált nőklubja, novemberben kerül majd föl a színpadra, a Ram Kolosseumot vagy Ram Színházat említetted, és már említettél egy ilyet, hogy a mesztelen igazság ilyen is van nálatok.
2: Hát van sok minden, az volt a legutolsó, tehát az volt a tavalyi. Mi egy premiért csinálunk egy évben, mert úgy jön ki a büdzsé is, meg úgy tudjuk a színészeket is, meg, tehát ez így működik. Mi novemberben csinálunk a premiért, és játsszuk a többi előadást is, de akkor mindig egyel több produkció lesz.
1: Mesztelen igazság. Tényleg van fönt rúd a színpadon?
2: 3 darab rúd van a színpadon. Angliából kellett rendelni. Nem mondom meg, hogy mibe került.
1: Azt a Krista intézte. Igen.
2: És a lényeg az, hogy ez egy angol darab, aha, amit szintén én találtam, és arról szól, hogy 5 darab nő 25 és 68 között elmennek rúdtánc oktatásra, egy rúdtánc tanfolyamra. Ki? Miért? Az egyik azért, mert nem volt még férfi az életében, a másik azért, mert el akar válni, a harmadik azért, mert a férjét akarja megtartani, és akar neki egy meglepetést szerezni. A negyedik az, a szexuális élete annyira nincsen rendben, hogy ő azt szeretné rendbe rakni. És ez az 5 nő plusz az oktató, ezek között kialakul egy barátság. És itt is vannak nagyon mély helyzetek ebbe a darabba is, de alapvetően vígjáték. És hát az én színésznőim tavaly júliustól kezdve igazi rúdtánc tanfolyamra jártak. Tehát azt kell mondanom,
1: már hogy... Már maguktól találták ki, hogyha már ilyen lesz ez,
2: nem,
1: a bizonyos elő.
2: Ez hozzátartozott, tehát ez hozzátartozott a szerződéshez. Aha. Nem lehetett, tehát nem lehet odaállni egy rúd mellé, hogy úgy csinálni, mintha, aha, hanem meg kell... Nyilván nem fognak úgy rúdtáncolni, nem mindenki. A Fekete Linda például úgy rúdtáncol, mert ő már rúdtáncol 5 vagy 6 éve. A lányom az úgy rúdtáncol, mert fölmegy a tető, mert ő megtanulta, mert ő egy ilyen, nem is tudom, mert mindent, amit csinál, csak 120%-kal hajlandó csinálni. De a többiek is nagyon, nagyon szép dolgokat csinálnak, tehát meg van koreografálva, meg van, ki van találva, és hát a végén van egy nagy gála a darabon belül, amin aztán meg is mutatják a lányok, hogy mit tudnak. Például Nyertes Zsuzsi, Csomor Csilla, sokan.
1: Nehezítés van benne, tehát, hogy vagy annyira, mondjuk úgy, hogy nem tudom, különleges kérésekkel rendelkező rendező, hogy akkor tessék szépen fölmenni, és mikor csinálod ezt a mozdulatot lefelé a rúdról, akkor mondd el a nagy monológot, vagy akkor kezdj el énekelni.
2: Nem, itt ilyen nincsen, tehát nem kitolásra játszunk, hanem arra, hogy jó legyen, és jól érezzék magukat. És én arra nagyon büszke vagyok, hogy a színészeim nagyon szeretik az előadásokat játszani. Én tudom, hogy erre azt sokan mondják, hogy hát ez egy profi akkor is játszik, hogyha utálja, meg ha kollégáit nem szereti. De itt mindig olyan jó csapatot sikerül összeraknom, és nagyon szeretik. Inkább abból van a duzzogás, hogyha valaki nem játsza. Most miért nem én játszom? Most már nem játszottam 2 hete. Mikor játszom? Másik szereposztás játsza. Tehát inkább ebből van, úgymond, idézőjelbe konfliktus.
1: Majd beszélünk a zenékről a későbbiekben, viszont ha már színészek, meg szereposztás. Számtalan emberrel dolgoztál már együtt az elmúlt 7 évben, és azért vannak beállt nevek, akik időről időre, előadásról előadásra ugyanazok, vagy már játszottak nála, de mindig vannak újak is. Hogyha valakit megkeresel, akkor ó, persze, itt a jövök, ez a mondás mindig egyből.
2: Képzeld, hogy igen.
1: Igen.
2: És van, aki nem tud jönni, de olyat még nem mondtam, hogy nagyon nem. Hát, lehet, hogy udvariasak is, de aki nem tud jönni, azzal is többszörösen beszélek, és a végén azt mondja, hogy figyelj, egyszerűen nem tudom berakni, tehát annyit dolgozom. Például a Szulákkal van mindig egy ilyen beszélgetésünk, aki mindig mondja, hogy de ne felejts el, de azért még próbálkozz majd a jövőbe, de mindig úgy alakulnak a dolgok, hogy mire nekem kialakul, hogy kit, hogy tudok berakni meg, addigra ő már olyan szinten van tele, és nem lehet elvárni, azt mondja, hogy felelősség teljesen nem tud elvállalni egy ilyen darabot, mert azt nem lehet csinálni, azt mondta, hogy egyszer játszik egy hónapba. De, és akkor mindig olyan szomorúan elbúcsúzunk egymást, és abban maradunk, hogy majd akkor jelentkezem megint.
1: A négy évszak volt talán az, amikor ugye férfi nincs a színpadon, de férfi hang van előadás közben, hogyha jól mondom. A Gál Völgyi fölhívt az, hogy akkor kellene mondani három mondatot?
2: Igen. Igen, és minden további nélkül jött. Jó, hát a Gál Völgyi művész úrral nekem azért régi kapcsolatom van, mert amikor én 4 éves voltam, akkor az én édesapám Madách Színháznak egy ismert, tisztelt művésze volt, a Tallós Endre, és egy helyen laktunk. Tehát azt hiszem, ők is a Csengeri utcában laktak, vagy a szomszédos utcába, és mentünk az apuval valahova, fogta a kezem, és jött a Gál Völgyi Jani, és autogramot kért az apámtól, gimnazista volt. És ez a nagy történet, amit én egyébként a Gál Völgyitől tudok, hogy adta az autogramot az apám, és én fölnéztem az apámra, 4 évesen, és azt mondtam, hogy apu, ki ez a hülye? Mondtam, hogy ez a mi nagy történetünk, úgyhogy ez régről datálódik, úgyhogy nagyon... Nagyon kedves volt, és nagyon hálás vagyok neki ezért.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Tallós Rita, színész, rendező, a Lilium Produkció alapító igazgatója. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Szóval.

0: Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig a Lilium produkció alapító igazgatója, Tallós Rita, színész rendező ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
2: Köszönöm, meg itt vagyok.
1: Számtalanszor elmondtam, hogy színész és rendező, de hát az utóbbi időben te inkább rendező vagy, mint színész. Nem nagyon lehet mostanában találkozni vele színészként a színpadon.
2: Hát azért van nekünk a lányunkkal egy-két személyes stand-up, amit néha játszunk, hát nem ez a fő sodrás irányunk, ami azért a mi életünkről szól, ami azért nem volt egyszerű, tehát voltak azért abban hullámvölgyek, és az is egy nagyon, nagyon helyes kétszemélyes darab, tehát ilyen, mit tudom én, nőnapon, meg ilyen helyeken el szoktuk játszani, meg most már kevesebbet játszuk, mert az is már régen.
1: Igen, de ez háttérbe szorult azért ez a része az életednek.
2: Hát igen, meg néha beugrom, de egyre ritkábban, tehát nem szeretek, mert most is például lesz a Dámákba be kell ugranom, mert nem érnek rá, és nem lehet lemondani előadást, de igazából nem szeretek a saját darabom. Könnyebb beugrani, mert én pontosan tudom, hogy mikor, hova kell menni, meg mit kell csinálni, de most én ebbe a rendezői dologba, én köszönöm szépen, én most jól vagyok.
1: Na, térjük még vissza a legújabb darabotokhoz, aminek novemberben lesz a bemutatója, Elvált nők klubja. Az imént a Gálvölgyi Jánosról beszéltünk, az elmúlt szűk negyed órában említettük.
2: Csókoltattam őt innen is még egyszer.
1: Hogy édesapától kért autogramot, és hogy a hangja megjelenik a Négy évszak című előadásotokban is. Most is vannak olyan emberek szerintem, és persze javíts ki, ha tévedek, akikkel még nem dolgoztál együtt a Lilium produkcióban. A Kerekes Pubi még nem jelent meg nálatok, nem?
2: Nem, már? Én rendeztem, egy másik helyen rendeztem őt már, de hát ő meg az osztálytársam volt. Tehát azért ez is egy régi kapcsolat. Egyébként most is lesznek hangok. Pont az Epres Attila csinál egy hangot.
1: Jézus, tettem!
2: Tehát lesznek hangok benne, meg hát lesznek szereplők is, ugye most a Józan Lacival rendeztem, azt nem is mondtam, az Földváron volt egy darab, amit az volt a legelső rendezésem. Iha, hát legalább 20 éve. És abban volt a Józan Laci, akkor végzett. Tehát most is van nekünk Józan Laci, Bardó, a Bardóczy Attilában már nem az első darab, ami benne van, Bercsényi Petivel az első darab, ő is remek színész. Akkor a Gergely Robi, aki a volt sógorom, ugye vele is dolgoztam már nagyon régen.
1: Amikor két színház alapító találkozik, igen, neki is van, meg neked is, igen, vagy nem tudom, hogy működik el még a Gergely Teáter.
2: Azt hiszem még valamelyest, igen, de hát a Robi nagyon kedvesen elvállalta, és nagyon örülök, hogy itt van, és nagyon jó vele dolgozni. És hát a húgom a koreográfus, és a húgomnak a lánya Liza a díszlet és a jelmeztervező, tehát ez most egy igazi családi vállalkozás, azt lehet mondani, a lányom játszik benne, lányom
1: több
2: játszik.
1: Több szerepet ráadásul.
2: Igen, ugyanis itt arról van szó, ugye, hogy a férfiaknak jön a kapuzárás előtti pánik, tehát a három férnek, és mind a három férj, ugye, fiatal kis csajt kap el, vagy őket kapják el, és mivel ez a három csaj, ez azért egy kaptafára megy, ugyanis mások a karakterei, de arra gondoltam, hogy ez rendezésileg is egy jó attitűd, hogy Paula játsza mind a három kis csajt. És akkor van nekünk még a Pusztaszeri Kornél, ő is játszik már nálam más darabba is, aki a Fésűs Nelli, Brunner Márti, Ladinek Judit, Déta Renci, Fehér Adri, ezek már voltak mind nálam, tehát ezek mondhatni, hogy oszlopos tagjaink. Aki új, az a Spilák Klári, aki új szereplő, tehát nem dolgoztam még vele, és a Nádasi Veronika, aki az Operett Színházból jött, de azt hiszem, hogy megint egy nagyon jó csapatot sikerült összeszednünk.
1: A sztoriról beszéltünk, vagy aki látta a filmet, az tudja, hogy körülbelül mire számíthat, a szereplőkről beszéltünk, zeneiségről nem beszéltünk, mert ugye alapvetően egy zenés komédiáról van szó.
2: Igen, ezek amerikai és angol nagyslágerek. Hadd mondjak most csak ennyit róla, hogy nagyon fogják élvezni a nézők, azt hiszem. És a Lombos Marci írja a szöveget, a dalszövegeket, és ki van még nekünk? A Selmeci Bea, a dramaturgunk.
1: A Lombos Marcival már régóta dolgoztak együtt.
2: Igen, a Lombos Marcival a Menopauzát is ő írta, a dalszövegeket, és az Orfeumban az összes dalszöveget ő írta, amit rendeztem.
1: Nem sokára tehát fönt a színpadon lesz Jó voltatokból, ugye az Elvált Nők klubja, ebben az évben ez a premier lesz, igen. És nyilván az összes többit játszátok. Akkor erre az évre nincs már terv, most már az van, hogy akkor ezt megrendezed, előadjátok, járjátok az országot, és aztán utána hátradőlés.
2: Most beszéltem pont a Hofrával, mert vele van kapcsolatunk, akik intézik a jogdíjakat, és éppen most mondtam az Ilonának, hogy miután nézzen utána, hogy jövőre. Tehát már jár az agyam, hogy mit szeretnék, hát nyilván ezt majd akkor mondom el, amikor már biztos, hogy mi lesz a következő darab, de nagyon észné kell lenni tényleg, mert nézőknek. Szerencsére most már egy nagyon komoly nézői csapatunk van, vidéken is, mindenhol, de nem lehet, hogy csalódjanak. Tehát mindig kell nekik valami olyat hozni, amitől azt mondják, hogy na, megint egy lépés, megint léptünk egyet, megint egy valami olyat, amit más nem csinál, és ezért olyanokat szoktunk mindig bemutatni, ami ős bemutató.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Rita, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Neked szinkron van még az életedben? Csinálsz még ilyeneket?
2: Nagyon ritkán, ha valakinek eszébe jutok, nyilván be tudom rakni a noteszomba, tehát be tudom táblázni. Én szerettem szinkronizálni. Van is egy-két, a Rebecca de Mornit szinkronizáltam nagyon sokat.
1: Azért kérdezem, mert hogy szembe jött egy-két ilyen film, klasszik film, amit akkor nyilván, amikor néztem, akkor így nem ismertem fel, vagy nem figyeltem, hogy hú, azt a Rita szinkronizálja, de a Denis Okomisban te vagy ugye,
2: igen,
1: az anyukája.
2: Anyuka. Igen. Igen. Igen, nagyon sok filmben egyébként szinkronizáltam, mostanában annyit nem, valahogy így alakult, és a tévéfilmekkel, sorozatokkal ugyanúgy van, ugye volt a Jobban Rosszban, ami egy nagyon hosszan tartó, 5 évig tartó dolog volt, aminek köszönhetem talán azt, hogy ismernek az egész országban, és nagyon, azt például nagyon szívesen csinálom, tehát arra biztos lenne időm, hogyha valami sorozat lenne, hát majd meglátjuk, hogy alakul.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Köszönöm. Kincsüvit

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, amiben most a szerdai programajánló következik. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Már mit hoztál? Szia Laci!
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Október 2-án a Budapest Parkba invitálnék mindenki Jude Law dupla koncertjére, aki hihetetlen, de idén már 10. alkalommal áll majd a park színpadára. Két este és két teljesen külön világ, eltérő zeneiséggel, két felvonásban kibontva az új lemez, a Civil első fejezeteit is, míg a második nap külön különleges lesz, mivel az énekes szimfonikus zenekarral kiegészülve lép majd fel. Azért ez Jude Law-t tekintve szerintem egy nagyon-nagyon különleges élmény lehet, úgyhogy ajánlanám mindenkinek ezt a koncertet. Bocsánat, koncerteket!
0: Köszönjük szépen, Laci!
1: Köszi, Roli!

0: De magyar ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában a Spinoza Színház alapító igazgatójával, Sándor Annával, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Tallós Rita, színésznő és rendezővel, a Lilion produkció alapító igazgatójával beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal a Grabowski új Valamire való című lemezéről beszélgetek a csapat énekesével, Hadik Ákossal. Izgalmas este lesz, tarts velünk!

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal a Grabowski új Valamire való című lemezéről beszélgetek a csapat énekesével, Hadik Ákossal. Köszöntelek!
1: Én is köszöntök mindenkit!
0: Na és nem először vagy itt velünk, mindig jobbnál jobb dalokat hoztál, leginkább a nemzeti dalba, viszont itt most van idő egy kicsit beszélgetni tervekről, albumról, akár a nyár elejére is visszatekinthetünk, hogy hogy értékelnéd a szezont. Tulajdonképpen amúgy a lemez előtt kezdjük itt, milyen szezon zárhattok most, ha egyáltalán lezártátok már?
1: Hát a lemez elkészülése az egyben a szezon lezárása is volt. Annyiban különbözött az idei év az eddigiektől, hogy tudatosan kevesebb fellépést vállaltunk, hogy befejezhessük a lemezt, mert már sokszor beleszaladtunk abba a hibába, hogy majd nyáron megírjuk, és akkor igazából egy percet nem foglalkoztunk vele.
0: Hát igen.
1: Úgyhogy most meglepő módon sikerült tényleg a lemezzel foglalkozni, viszont tök jó koncertjeink voltak. Én egyet nagyon kiemelnék, az egy szabadkai koncert volt, először játszottunk a Vajdaságban, a Kosztolányi Dezső Színháznak az évad záróján voltunk, a meglepetés műsor, és nagyon vicces volt, hogy ment a színdarab, és jött ki a közönség a darab végén, és ahogy jöttek ki, mi az udvaron rázendítettünk, és ilyenben még sosem volt részem, de egy csodálatos koncert volt.
0: Egyébként csak egy kis kitekintés, éppen most jött szembe velem, talán a Facebookon vagy Instagram, mindegy is, egy Carson Kómás ugyanilyen volt, hogy valami random happening a pesti alsórakparton, és akkor ott összegyűltek az emberek. Nyilván ez most nem ide kapcsolódik, csak ez jutott róla eszembe, hogy ti is ott vettük és elkezdtek játszani. Na most ugye szeptember 10-én jelent meg az új lemez, az első ízelítő viszont júniusban, és ugye azt hiszem, hogy ennek kapcsán voltál is itt nálunk még annó, június.
1: Igen.
0: Arról mi beszélgettünk, viszont a közönség, sok a dátum, tudom, szeptember 18-án a Robotban hallhatta először ezt.
1: Így van.
0: Na hát akkor kezdjük talán ezzel a koncerttel, milyen élmény volt, és milyen visszajelzéseket látsz már azóta?
1: Ez egy olyan koncert volt, amiben úgy alakítottuk ki a koncepciót, hogy

0: Először nem hívtunk meg vendégelőadókat, vendégzenekart, hanem abszolút az estét mi akartuk betölteni, és az új lemezre fektetni a hangsúlyt. Én úgy érzem, hogy egy sikeres koncert volt, mind nézőszámban, mind alapvetően maga a koncert is jól sikerült, stiklik, hibák nélkül. Én azt éreztem, hogy felszabadultak a srácok, én is felszabadult vagyok, és egy ilyen otthon érzés is volt bennünk, tehát nem gondoltuk, vagy éreztük máshogy magunkat, mint hogy kellett volna. Szóval ez egy nagyon bensőséges és egy laza hangulatú koncert volt. Tényleg tök sokan eljöttek, jó visszajelzéseket kaptunk utána, úgyhogy ez abszolút egy sikerként könyvelem el.
1: Na és akkor most menjünk bele egy kicsit a Valamire való lemezbe. Ugye vannak itt olyan nevek mellettetek, mint Lee Oliver. Na hát mesélj, milyen volt velük a közös munka, miben tudtak ők segíteni hangzásban, bármiben?
0: Igen, Oliverrel nekünk már nagyon régre nyúlik vissza a közös történetünk, mégpedig úgy kezdődött, hogy a gitárosunknak, Gusztinak, ő volt a gitártanárja, még talán gimnázium, amikor gimnazista volt, meg egyetem elején, Budaörssel ismerjük Olivért, és annyira jól működött a kémia közöttünk, hogy már lemezt is producerált, megvert fel nekünk. Tehát az első Grabowski lemezt, azt Lee Oliver vette fel Budaörsön, keverte. Ő egy olyan jó légkört tud teremteni a munkálatok során, ahol az ember nem csak mint feladat gondol arra, hogy feljátszunk dalokat, hanem így lelkileg is valahogy egy olyan légkört teremt Oliver, hogy teljes nyugalommal lehet elkezdeni a munkálatokat, úgyhogy nem volt kérdés most, hogy vele szeretnénk dolgozni.
1: Már is innen folytatjuk a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben ezúttal a Grabowski új Valamire való című lemezéről beszélgetek a csapat énekesével, Hadik Ákossal. Meghallgattam a lemezt, és felírtam magamnak az Ami még megmaradt, valamint az Ez a helyzet az. Nyilván az összes dal tetszett, de valahogy ezek külön is megfogtak, viszont mesélj egy kicsit a mögöttes élményekről, érzésekről, inspirációkról, mert azért ez nem egy vidám anyag, inkább ilyen melankolikus, borongós nekem.
1: Hát ugye az alaphelyzet, hogy a dalszövegek zömét én írom, tehát az én lelkivilágom, ami alapból egy melankolikusabb, annak a lenyomata látszik a szövegeken. Természetesen most is, és az előző lemezeken is a dobosunk Szilárd is ötleteket hozott szövegekbe, amit meg is fogadtam. De úgy érzem, hogy ez a melankolikus, macskaköves úton mászkálós éjszaka, kicsit ilyen nyugatos, költős világ, amiben én szövegíróként jól érzem magam. Uh-huh. Talán az önazonosságom a kulcs szó. Hála Istennek nem kellett még eddig, és valószínűleg nem is fog rá sor kerülni, hogy olyan szöveget írjak, ami tőlem távol áll lelkileg, mert akkor szerintem elveszti a varázsát a dolog.
0: Hát pont, hogy nem lesz önazonos. Egyébként hallgatva nekem is, meg hát már párszor találkoztunk, igen, de tényleg ez macskakő, vagy igazából én úgy fogalmaztam meg, hogy körút, valami őszi, ködös, aranysárga leveleket ott rugdosol magad előtt, és hát nem szomorú egyik dal sem, de tényleg melankolikus. Mik szoktak téged inspirálni, amikből dalok születnek? Akár itt a nagyvárosban.
1: Két dolog, történések, tehát a szövegek nagy része az tényleg valós történeten alapszik, tehát mindenképpen fel szoktam használni az élményeimet. Nyilván van egy kis jegyzetfüzetem, amiben ha már csak egy szó megtetszik, vagy sor, azt leírom, és akkor amikor nekiülök úgymond tudatosan szöveget írni, akkor ebből a kis kútból merítek, és elindulok egy fonálon. Meg hát szoktam verseket olvasni, szép irodalmat, de ugyanúgy inspirálnak a filmek is, tehát úgymond ebből a háromból tevődik össze.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még természetesen zenélünk itt a Pet.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben most a Grabowski új Valamire való című lemezéről beszélgetek a csapat énekesével, Hadik Ákossal. Megkérdezhetem, hogy akkor az én két választott dalom esetében mi volt az inspiráció? Ezek publikusak lehetnek például az Ez a helyzet?
1: Hát megpróbálom virág nyelven. Nyilván a szövegek nagy részében egy hölgy vagy hölgyek, különböző hölgyek az inspirálók. Az Ez a helyzet az egy olyan életszakaszomról szólt, ami pont így nyáron záródott le, és miközben nyáron mindenkinek boldognak kéne lennie, meg élvezni a jó időt, mégis akkor zajlott le ez a folyamat, és az elengedés nem ment teljesen, és ezt próbáltam a szövegben egy ilyen húzavona, kergetőzés, hogy én megyek utánad, de miért nem látok a part mögé, de miért nem vágyok a part mögé, tehát ez is egy ilyen kettősség. Ez volt így a legfőbb inspiráció, de úgy indult a szöveg, hogy az első két sor ugrott be, és azon kezdtem el elindulni.
0: Na és akkor az, ami még megmaradt, hogyha az publikus?
1: Az nagyon bátran elmondom, mert ez egy fiktív történet.
0: Na mesélj!
1: Ahol lakom az Üllői úton lakásban, az én konyhámmal szemben lévő lakásnak a konyhája is ott van, és egy néni mindig, de szoktam mindig látni egy nénit, hogy ott van, és egyik este azon gondolkoztam, hogy ő vajon mit lát az életemből, hogy az ő szemszögéből aha, milyen lehet az én életemet látni, aminek nyilván csak egy szeletét látja, amikor a konyhába vagyok.
0: De izgalmas,
1: igen. De ezen kezdtem el gondolkozni, és arra gondoltam, hogy mivel ő csak valószínűleg azt látja, hogy általában, hogy szalámi zsemlét eszek, vagy nem tudom, valami ízgift sztorit akartam ráfűzni a dologra, és akkor egy ilyen szakítós, elköltözős veszekedést akartam beletenni az egészbe, úgyhogy a néni vajon mit lát ebből.
0: És ez kapcsolódhat az Ez a helyzet negatív spiráljához, vagy ez csak így külön, teljesen külön fikcióba így kigondoltad?
1: Ez is fikció volt, ez teljesen fikció volt, de igazából büszke is voltam a végén, hogy még meg nem történt esetekről is tudok írni szöveget, és tud inspirálni.
0: És hogy milyen jól.
1: Igen.
0: Egyébként tegyük hozzá. Már is innen folytatjuk a beszélgetést még egy utolsó körre. Ezek előtt azonban még zenével folytatom itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben ezúttal még pár percre a Grabowski új Valamire való címlemezéről beszélgetek a csapat énekesével, Hadik Ákossal. Na most már itt vannak azért ezek a hűvösebb, rövidebb nappalok. Elkezdődhet valami újabb notesz elővevős móka? Vagy most azért kicsit kifújod magad, hogy ez megjelent a Valamire való?
1: Nálam ez nem tudatosan szokott működni. Például mikor már kész lettünk a lemezzel, akkor elutaztam régi egyetemi barátaimmal Észak-Németországba, Cuxhavenbe, és annyira inspirált az az északi tengeri légkör, meg az a borongóság, meg maga a tenger, hogy már ott írtam sorokat a jegyzetembe, úgyhogy szerintem ez inkább attól függ, hogy milyen megtapasztalásaim vannak az életben. Biztos vagyok benne, hogy még karácsonyig történni fog annyi minden, hogy szerintem már az újabb füzetet vehetem is az írószerboltban.
0: Egyébként inspirálnak az utazások alkotásban?
1: Igen. Én szeretem a leíró költészetet, igyekszem a dalszövegekbe is használni ezeket a tájképeket, mert valahogy nagyon megindítanak engem a tájak, és úgy érzékelem egy ilyen szép látványt, mint egy festményt, és ezt a festményt próbálom betűkkel leírni sokszor, úgyhogy ezek az utazások engem folyton inspirálnak. Nyilván ott azért olyan hű, de nagy dolgok nem szoktak történni, mert minden utazás szerintem nagyjából hasonló, megnézed az új helyeket, elmész vacsorázni, talán megiszol pár sört, de ilyen extravagáns dolgok nem szoktak történni, viszont a tájak, ezek a pillanatképek, ezek nagyon erősen megmaradnak.
0: Na itt beszéltük most ezt az őszi periódust, viszont még a beszélgetés végén lenne valamilyen koncert, bármi, amit elmondanál, ahol láthatnak, hallhatnak téged hallgatók, rajongók?
1: Egyelőre azt kell, hogy mondjam, talán ezt említettem is az előző interjúban, hogy ketten is apukák lesznek most ősszel nálunk.
0: Igen.
1: Úgyhogy most egy ilyen szusszanásnyi pihenést iktatunk be, idén már nem fogunk koncerteket vállalni, meg hát Szilárdnak és Gusztinak szüksége lesz időre, mert ez egy olyan dolog az életben, amihez hozzá kell szokni, embernek kell lenni abban a helyzetben, de biztos vagyok benne, hogy jövőre már évelején elkezdünk megint olyan helyekre járni, amik úgy a zenekar életében fontosak, vannak városok, ahova nagyon-nagyon szívesen megyünk, és ott is szeretettel várnak, meg hát azért Budapesten is kell játszani mindenképpen, úgyhogy most az év hátralő részében inkább a pihenés, szusszanás, inkább a digitális online jelenlétre fókuszálunk, hogy a dalok minél több elérést kapjanak, és akkor reményeim szerint jövőre évelején már folytatjuk azt a fonalat, ahol abba hagytuk.
0: Egyébként mondtál egy tök jó dalcímet az imént. Embernek lenni, vagy akár egy album, ez milyen jó dalcím.
1: Igen, fontos, feljegyzem a füzetembe.
0: Mindenképpen vedd elő a notest. Hát figyelj csak, Ákos, további nagyon-nagyon sok sikert nektek, köszönöm, hogy itt voltál, és hát bármi jelenne meg, természetesen várunk vissza szeretettel.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Az elmúlt egy órában a Grabowski új Valamire való című lemezéről beszélgettem a csapat énekesével, Hadik Ákossal. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Vándorbot, amiben most ezek után már is zenével folytatom.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt egy órában a Grabowski új Valamire való című lemezéről beszélgettem a csapat énekesével, Hadik Ákossal. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándorbot itt a Petőfin. Megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető, Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.
0: Ez a Petőfi Rádió. Petőfi.
2: L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

a Szakcsi Jazz Óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Nem magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, az írás világában, a misztikus, romantikus és angyalokkal teli regények világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban egy szerzőpáros, Szofi Garone vagy Garone művésznéven alkotnak, és ők nem mások, mint Makkai Kássa Tima és Makkai Gábor. Köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok!
2: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit,
3: hello! Sziasztok, köszönjük, hogy itt lehetünk!
1: Na akkor gyorsan tegyük helyre, Garone vagy Garone?
3: Garone.
1: Az italról van szó, vagy kicsit franciásabban ejtjük?
2: Kicsit franciásabban, de nem az italról.
3: Igen.
1: Ja. Hogy jött a művésznév? Hogy jött az írás?
2: Hogy jött az írás?
3: Kezdem én. Én igazából már kislánykorom óta imádok olvasni, falom a könyveket, igazi könyvmonynak számítok, és nekem már voltak korábban próbálkozásaim, kisebb novellákat, sőt regényt is írtam már, de az így a fiókban maradt. Viszont igazából, amikor ezt a történet így kipattant a fejünkből, miután megszületett a kislányunk, akkor először én voltam, aki elkezdtem rajta dolgozni otthon, és aztán egyre inkább bevonódott Gábor is ebbe a projektbe, és idővel rájöttünk, hogy megvan mind a kettőnknek a saját szerepköre, amit jó megírni, meg amit szívesen megír, és így alakult ki végül az, hogy ketten tudtuk összerakni ezt a történetet.
1: Milyen visszatérünk oda, hogy neked korábban már voltak próbálkozásaid, és írtál ezt, azt, viszont akkor Gábor hozzád. Ezek szerint akkor te szimplán csak szemlélted ezt a történetet kívülről, aztán egyszer csak beleszóltál a Timinek a gondolataiba, hogy nem, szerintem, hogyha a főszereplőről van szó, akkor inkább annál az útkereszteződésnél balra kellene kanyarodnia. Erre mondta a Timi, hogy tényleg, neked írói vénád van, nem segítesz?
3: Egyébként hasonló a történet,
2: illetve hogy én belevonultam ebbe az egészbe, mert ugye nagyon sokáig csak beszélgettünk róla, aztán Timi elkezdte írni, én elkezdtem segíteni a kreatív oldalával, mert én is azért mozogtam egy kicsit így a fantasy világában, inkább filmeket néztem, stb. Tehát Marvel, DC, stb. Játékok, konzol, PC, tehát én sem voltam azért kezdő ezen a téren, de ugye Timi sokkal jártasabb volt belőle, pláne ugye a romantikus szában. És amikor ugye beszélgettünk, hogy milyen sztorinak kéne lennie, mondta, hogy legyenek benne harcok, mert mégiscsak egy harcos angyalról van szó, és amikor elérkeztünk az első olyan jelenethez, amikor egy nagyobb harcjelenet lett volna, következett, akkor mondta Timi, te ezt írd már meg. És akkor elkezdtem ugye elképzelni, hogy milyen lehetne, hogy hol történne, hogy néznek ki. Én ugye nagyon sokat thaiboxoltam, judoztam, tehát van ilyen irányú tapasztalatom, és így elkezdtem összerakni így a koreográfiát. És annyira jól sikerült, amikor Timi elmondta, elolvasta, megjelent az ajtóban, amikor írt, és mondta, hogy te ezt folytassad, mert ez nagyon jó. És így kezdtem belevonulni.
1: Valahogy így

0: egészet ki, nem tudom, így csak elengedem a fantáziámat. Egyébként a bőrbe öltözött angyal, aki egyébként a bal lábát kicsit előrébb tette, mint a jobbat, és a jobb szemével villámokat szort, egyszer csak ugrott egy nagyot, és megérkezett az ellenség nyakába.
1: Szerintem benned is van egy kicsi olyan véna.
2: Szeretném majd felkérni téged, hogy adjál majd tanácsokat az elkövetkező, mert a kiváló volt, és nagyon szemléletes, és amúgy nem jártam messze a valóságtól, mert ugye úgy kellett megírni minden ilyen jelenetet, hogy az is el tudja olvasni, az is el tudja képzelni, aki ugye nem jártas ezekben. Tehát az, hogy én most, hogyha nagyon sok és nagyon sűrű mozgás kombinációt raksz egymás után, akkor elvész benne az egész, mert ezenben nem tudja elképzelni, hogy most a könyököt feltél, leesik a ráúr, nem. Elkezdett felépíteni magát ugye a mozdulatsort. Ugye ő támadott, én alábuktam, de ugyanazzal lendülettel kapott egyet a gyomorszájában, mitől kicsit megtántorodott, amikor én maga össze tudtam szedni magam is rá, kontráztam egyet, akkor stb. És úgy felépíteni, hogy mégis azért izgalmas legyen, de érthető.
0: Akkor ezt kb. Úgy kell elképzelni, hogy nem tudom, mint amikor Thor verekszik a vasemberrel, és akkor, amit látok a filmben, akkor te azt fogtad magad, egy kicsit nem tudom, hátrébb léptél a képernyőtől, becsuktad a szemed, és elkezdted leírni.
2: Pontosan így történt. Elképzeltem egy harcjelenetet, elképzeltem, hogy hányan vannak ott, elképzeltem, megpróbáltam elképzelni, hogy egy több száz éves harcos angyalról beszélünk, akinek ugye az ereje ugye elveszett, de a rutinja megmaradt, attól még a kombinációk, a technikák, a több évszázados rutin, nem mint hogyha több évszázados lennék. De azért láttam nagyon sok filmet, meg játékot ahhoz, hogy azért össze tudjak rakni ilyen jeleneteket.
0: Ez neked jó, mert nyilván te azokon szocializálottál, vagy azokon a játékokon, amelyek nem tudom, az elmúlt 5 évben, 10 évben készültek, és akkor az már mindenféle hiper-szuper látványvilággal, meg különböző elemekkel keveredik. Én, aki a Street Fighteren nőttem föl az eredetin, az nem biztos, hogy vissza tudta volna adni.
2: Nagyon jó lapok. Én erre tudnék építeni a helyedben.
0: Szóval így történt, hogy akkor egyszer csak szóltál a Gábornak, hogy jó, most megírtam a romantikus részt, és akkor itt az ideje a harcnak. Ahhoz nem értek, mert nem szoktam verekedni, mert nem játszom ilyen játékkal.
1: Tényleg egyébként így volt, és el is olvast, és mondta, hogy milyen szép ez a romantikus szelvened, de hát szóval most már jöhetne egy kis izgalom, mert én még akkor úgy csináltam, hogy minden egyes fejezetet, amit megírtam, azt neki odaadtam, és elolvasta egyesével, és akkor átbeszéltük. És akkor mondta, hogy jó, de hát most már valami történjen.
0: Kicsit az jut eszembe, nem tudom, hogy jó fele kapizsgálok-e, a Schwarzeneggernek van egy ilyen filmje, az Arnold Schwarzeneggernek, amikor egy ilyen barbárt alakít benne.
2: Conan a barbár.
0: Igen. Nézd meg, és tudja.
1: Filmekben nagyon.
2: Igen. Persze.
0: Ez kb. Ugyanaz a világ, csak ugye egy pár tíz évvel ezelőtti kiadásban.
2: Így van.
0: Na jó. Szóval, hogy akkor így született meg az első könyv, vagy valami ilyesmi forgatókönyv alapján, és olyannyira jól sikerült ez a közös munka nektek, hogy a Gábor egyszer csak azt mondta, hogy te Timi, én írnék még ilyen harcos jeleneteket? Nem gondoltál egy második könyvre?
1: Nem, igazából ez a könyv a második, ez ennek a folytatása. Tehát úgy lett vége ennek a történetnek, hogy a második az ott kezdődik, ahol ennek vége. Úgyhogy összekapcsolódik a két szál. Viszont amikor mi még itt tartottunk ezen a szakaszon, amit most elmesélt Gábor, akkor mi még nem hittük, hogy ebből könyv lesz. Mi még csak így a saját kis szórakozásunkra elkezdtük írni. Otthon esténként leültünk, akkor alakítgattuk a történetet, a karaktereket, hogy hogyan fejlődjenek, mit csináljanak, mi legyen a motivációjuk. És aztán nagyjából, amikor a vége felé járhattunk, hogy az utolsó nagy
2: meg hát ugye nagyjából megvolt, hogy ez hova akar kifutni, és ugye próbáltuk úgy fűzni a szálakat, illetve nem mindet elvarni, hogy ugye a folytatásban majd ezek valamilyen oknál fogva ugye előjönnek és el lesznek varva, vagy folytatva lesznek, hogy ugye hova akar ez az egész kifutni.
1: Igen, és aztán igazából akkor
2: realizálódott. Nagyon fontos ott lefektetni, mert ugye, hogy tudjuk egyáltalán, hát írunk, de hát hova akar ez az egész kicsúsosodni, majd csak egyszer vége lesz.
1: Na igen, és akkor ott a végén volt az, hogy realizálódott bennünk, hogy hát ebből tényleg lesz egy könyv,
2: ebből lesz egy sztori.
1: És aztán, amikor kész is lettünk vele, és pozitív visszajelzéseket kaptunk azoktól, akiknek elküldtük, meg a kiadóktól is, akkor realizálódott bennünk, hogy hát ebbe lehet valami, még így a jövőben.
0: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Sophie Gáron szerzőpáros, ők nem mások, mint Makkai Kása Tímaja és Makkai Gábor. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Vártam.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Sophie Garon szerzőpáros, Makkai Kása Tímea és Makkai Gábor ülnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek, köszöntelek benneteket, sziasztok, hello!
3: Köszönjük, sziasztok, üdvözlünk mindenkit!
2: Az imént már beszéltünk arról, hogy kb. Milyen forgatókönyv alapján írtok, vagy hogy hogyan jött a közös munka, ugye férj és feleség egy pár vagytok, és nem Sophie Garone, hanem Garon. De honnan jött egyáltalán a név? Ezt nem beszéltük meg, hogy ezt hogy találtátok ki? Te találtad ki a Sophie-t, nem tudom, Zsófinak hívják a kislányotokat, te pedig ott volt kitéve egy üveg ital, tegyük még ezt hozzá!
4: Egyébként nagyon jó tippezd az első körben is. A Sophie az nekem a második keresztnevem, aha, a Zsófia, és akkor így jött a Sophie. Aha. De a Gábort nem tudtuk, hogyan csatoljuk hozzá, úgyhogy...
3: A Garonát hozzá a legközelebb.
4: És egyébként a Gábornak majdnem minden betűje benne van.
3: Igen, ja, úgyhogy próbáltuk
2: ki.
4: Igen. Úgyhogy ezért csak a B-t sehogy sem tudtuk belerakni, úgyhogy maradt a Garon.
2: Egyébként mivel foglalkoztok? Tehát, hogy nyilván nem ez a fő csapás irány az életetekben. Kezdjük veled, Gábor. Mivel foglalkozol, mi az eredeti szakmád?
3: Én igazából nekem közgazdász diplomám van, de én az elmúlt másfél-két évben én otthon voltam a kislányunkkal, tehát igazából nekem főállásom. Most én most fogok majd visszatérni ugye a munkahelypiacra aktívan, hogy ugye a kislányunk ugye elmegy óvodába. Tehát én igazából vele voltam otthon, és ugye őt neveltem, és vele foglalkoztam.
2: Főállású apa voltam.
3: Főállású apa voltam, pontosan.
2: Foglalkozás
3: pontosan. Igen. Hála Istennek, Timi nagyon jó szakmát választott magának, és nagyon jó helye van, nagyon jó el tudott benne helyezkedni, és nagyon ügyes is benne. Úgyhogy amikor elérkeztünk odáig, hogy na, akkor most valamelyikünk, akkor mondtam, hogy ez egyetem, hogy én leszek, mert nekem nem sikerült még egy olyan vonalat kierőszakolnom ebben a munkaerőpiacon, amit szerettem volna. Úgyhogy remélem, most az következik.
2: Szóval közgazdász lettél, azt mondtad, így ez van. Neked ugye a professziód, a hivatásod és a szakmád.
3: Hát így van.
2: És említetted, hogy judo, meg Muay Thai, vagy Thai box, meg ilyenek is voltak az életedben.
3: Így van, hát én ugye nagyon sok mindent kipróbáltam az életemben. Aikidoztam, de főleg judoztam, Thai boxoltam nagyon sokat, egy kevés ideig boxoltam, és ez ilyen nagyon sok évet átölelt az életemben. Volt, amikor párhuzamosan is csináltam többet egyszerre, de volt, amikor csak egyet. Én ilyen sportos beállítottságú vagyok.
2: Arcodon nem látszik, hogy ilyen brutális sportokat üztél.
3: Mert nem találtak el. Vagy legalábbis nem annyi szó.
2: Timi, te?
4: Igen.
2: Neked mi az eredeti szakmád? Nyilván nem tudom. És persze lehet, hogy tévedek, de szerintem te nem az ELTE BTK-n végeztél irodalom szakot.
4: Nem, de kíváncsi vagyok a tippedre, ha már ilyen jól tippelsz.
3: Nagyon jók a tippjei.
2: Nem tudom, hogy rád nézek. Nem mondom azt, hogy közgazdász vagy, jogász sem vagy. Azt sem mondom, hogy szakács vagy. Szerintem neked valamilyen kommunikációval kapcsolatos diplomád van, ha egyáltalán.
4: Szoftverfejlesztő vagyok.
2: Szoftverfejlesztő? Na, ezt nem mondtam volna meg.
4: Tényleg?
2: Nem.
4: Hát, pedig nagyon szeretem. Egyébként ez is egy érdekes történet, hogy jutottam el idáig, de az élet meg az őrangyalok irányítgattak. Kicsit azért mi hiszünk is ebben a vonalban, úgyhogy azóta én megtaláltam a helyemet a szakmámban.
2: És ez hogy jött neked? Nem tudom, 15-16 éves korodban, amikor a csajok, a kisbarátnőid mentek, nem tudom, moziba, vagy a ligetbe, akkor te otthon a számítógép előtt még gyorsan ezt a két programsort megírom, és menjetek nyugodtan, majd csatlakozom?
4: Nem, azért annyira nem. De igazából világéletemben nagyon szerettem a számítástechnikát, vonzott is így akkoriban így még a nekem a számítástechnika érettségim is, és akkor még ilyen kis doszos rendszerekbe kellett kódogatnunk nagyon.
3: Mekkora volt.
4: Úgyhogy ez így eléggé viccesre sikeredett, de én nekem volt régebben is már vállalkozás ötletem, és akkor kezdtem el utána kutatni, hogy hogyan lehetne saját honlapokat fejleszteni, alkalmazásokat, és nagyon tetszett ez a világ, és akkor kitaláltam, hogy én szeretném ezt megtanulni. És így kezdődött ez az irányultságom.
2: A szoftverfejlesztő az azt jelenti, hogy nullából létrehozol megrendelésre valamit, vagy valaki elkezd megírni valamit, kicsit még kezdetleges, és akkor megtalál téged, hogy figyelj, nem jutok vele tovább, mit kell még csinálni, hogy ez működjön rendesen.
4: Így van, pontosan. És akkor ez a weblapokra, mobil alkalmazásokra és játékokra is vonatkozik, de én inkább weblapokat és a alkalmazásokat fejlesztünk.
2: Ez most nagyon nem keresett, senki nem foglalkozik ilyesmivel, senkinek nincs weblapja.
4: Hát tényleg?
2: És ti hogy találkoztatok egyébként? Belemeltünk ilyen kicsit személyesebb, szubjektívebb dologba?
4: Nyugodtan.
3: És ilyen belemeltünk, persze. Én 2015-ben, amikor vége lett az előző kapcsolatomnak, én elköltöztem egy saját kis lakásba, és elkezdtem így online ismerkedni, amikor már úgy éreztem, hogy nyitott vagyok rá, és hogy oda tudom tenni magam.
4: Volt be, egy társkeresőn találkoztunk.
3: Egy társkeresőn találkoztunk, igen. Romantikus sztori vége. Nem, igazából, de tényleg azon találkoztunk, csak én ugye ott kezdtem el ismerkedni. Lányokkal, hölgyekkel, volt egy-két randim, és ugye megtaláltam Timit, már éppen fel akartam adni, mert mondtam, hogy igazából ez nem egy olyan pálya, ami, ahol szerintem összejönne az, mert én őt kerestem, tehát én a nagy őt kerestem, én már nem akartam ezekkel a dolgokkal foglalkozni, randizgatás, mert mindenkinek udvarolgatni, nagyon-nagyon fura volt akkor ez a világ. És én megtaláltam Timit, ráírtam, és amikor én úgy írtam mindig a nőknek, hogy nagyon szép a mosolyod, nagyon kedves az arcod, nagyon dekoratív vagy, és megírtam Timinek is, hogy szia, nagyon szép a mosolyod. És ő volt az egyetlen, aki azt kérdezte vissza, hogy szia, ezt mégis hogy érted? És ott ültem, és a kreativitástól soha nem voltam hiányában, beszélőkém is van, de így ültem, na most én erre mégis mit írjak? És akkor elkezdtem neki kifejteni, hogy igazából a mosolyod az, ami az amúgy is szép arcodat szebbé tesz, és a többi. Jól van, rendben, akkor mesélj magadról, tőled. És akkor mondom, megvan akkor az első kapu. Jól van, és így a többi igazából már így követtem magát. Tehát beültünk az első randin a Starbucksba, sosem felejtem el a West Endbe, és majdnem ránk zárták, mert
4: nem,
3: konkrétan már zártak. És mi ott ültünk, beszélgettünk, nem vettük észre, és pakolta a srác az azokat, mondom, ne arra, hogy már mondom, zártok, azt mondja, hát bezártunk volna, hogy fél órája. Tudod, és akkor, bocs, ne haragudj, tudod, és akkor gyorsan megittuk, kivetünk, na végre elmentek, mehetünk akkor haza.
4: Igen, és így elkezdtek tapcsolni, meg újongani, nagyon annyira kellemetlen volt.
3: De hát azzal kezdődött ugye minden, ott találkoztunk először.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Szofigáron szerzőpáros két tagja, Makkai Kása Tímea és Makkai Gábor. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Minden

0: Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, is abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Makkai Kása Tímea és Makkai Gábor, a Sofigáron szerzőpáros ülnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok!
2: Szia!
3: Üdvözlet a hallgatóknak!
1: Az imént a Gábor elmesélte,
4: Garon
1: elmesélte, hogy már a Sofi meg te vagy, ugye, azt megbeszéltem. Szóval elmesélte, hogy találkoztatok, és azt mondta, hogy rád írt egy ilyen internetes társkeresőn, hogy milyen szép a mosolyod, és te meg visszaírtad neki, hogy ezt mégis hogy érted. De nem tudom, lehet, hogy én gondolom rosszul, de ezt hogy lehet érteni, hogy szép a mosolyod? Másképp, mint hogy szép a mosolyod. Ennyi, nem?
2: Igazából megmondom őszintén, hogy én nem nagyon...
1: Kicsit cukkolni akartad.
2: Igen, tehát nem terveztem ott komoly ismerkedést, és arra voltam kíváncsi, hogy erre hogy reagál. Berobbant az életembe.
1: Jó, és berobbant Sofigáron is. Létrehoztátok ezt a nevet, elmeséltétek, hogy akkor hogy kapcsolódott be Gábor a folyamatba, mert hogy egyébként Tetti mi, már korábban foglalkoztál ezzel. Milyen jellegű novellák, esszék íródtak korábban? Jó voltadból.
2: Főleg romantikus egyébként. Én nekem nagyon fontos, és nagyon érdekel az emberi pszichológia, az érzelmi fejlődés, és az előző történeteimben és itt is nagyon fontosnak éreztük, hogy a karaktereinknek legyen valamilyen motivációja a fejlődésre. Itt is például a fősünknek az a lényege, hogy ő valamit elveszít, és teljesen újra kell felépítenie az életét, új életszituációkba kerül, új embereket ismer meg, és hogyan képes erre alkalmazkodni. És a régebbi történeteimben is hasonló kérdéseket dolgoztam fel, mint például az újrakezdést, hogyha például volt egy olyan történetem, ami arról szólt, hogy valaki megbánja az egyik döntését az életében, és hogy mi lenne, ha lehetőséget kapna, hogy megváltoztassa azt. És arról szólt a történet, hogy visszamegy az elmúlt 10 évben, és ugyanazokat az eseményeket átéli, és megpróbálja megváltoztatni, de aztán rájön, hogy igazából nem kell megváltoztassa, mert azokhoz a dolgokhoz, hogy megtapasztalja a jövőben lévő életét, ahhoz ezeket meg kell most tapasztalja.
1: Egy trilógia szól arról egyébként, hogy mi történne akkor, hogyha visszamennél az időben, és megváltoztatnád az akkori valamelyik döntésedet, vagy valamelyik, nem tudom, tevékenységedet, vissza a jövőbe 1, 2, 3.
2: Igen, de az más jellegű, mert itt romantikus szál volt a fő
1: motívum. Igen, kevesebb a romantikus szál.
2: Igen, igen. Itt ugye az volt a lényeg, hogy az adott párkapcsolatnak milyen hatása van az életedre, és hogy mennyire megváltoztatja az embert. Mindegy, hogy jó vagy rossz irányba.
1: Ez a bizonyos könyv Ég és Föld között, és akkor most térünk rá arra, ami aktuális. Ez ugye már napvilágot látott, nem sokára jön a második része.
2: Igen.
1: Az a Felhők felett, jól emlékszem a címére, igen. Szóval, hogy elkezdted írni, és akkor egyszer csak nem jutottál tovább, és akkor szóltál a Gábornak, és aztán kialakult belőle a végleges könyvformátum?
2: Így van, igen, igen. Igazából az elején nem terveztük, de szépen, ahogy haladtunk a történetben, rájöttünk, hogy nekem sokkal jobban mennek a romantikus szálak, az ilyen párbeszédek, a kialakítani ugye ezeket a motivációkat, és amit beszéltünk, viszont neki meg sokkal jobban jönnek az ilyen akciódúsabb jelenetek.
3: A vicces beszólások, a csipkelődések.
2: Igen, igen. És akkor igazából akaratlanul is így alakult ki, hogy elkezdtük így megírni a különböző jeleneteket. És végül is így írjuk együtt a könyvet, tehát nem egy adott jelenetet írunk meg ketten, hanem nekem is megvan a saját részem is, neki is, amit aztán összefonunk.
1: Szoktak, hogy igen, mondj csak.
3: Nyilván azért próbáltuk, bocsánat, úgy megírni az egészet, hogy ne jöjjön át az embereknek, vagy az olvasónak az, hogy ugye ezt két különálló ember írta, hanem olyan nyelvezetet használni, és úgy megcsinálni az átkötéseket, hogy mint a visszajelzések is adták, hogy hát én ezt meg nem mondtam, hogy ketten írtátok, mert hát nincs az, hogy ez most nagyon brutális, az most ugyan nagyon előtt, az most, hanem, hogy szépen így folyik.
1: Az van, hogy bármennyire is két különálló ember írja, és utána egy könyv lesz belőle, ugyanabban a nyelvezetben, gondolkodásmódban, azért még részt kell venni az egyik alkotói folyamatban, meg a másik alkotói folyamatban is, hiszen te nem tudod folytatni, Gábor, a történetet, hogyha nem tudod, hogy Timinek mi jár a fejében, és fordítva.
2: Így van, ezért is ugye nekünk megvan előre a séma, hogy mi szerint szeretnénk haladni, hogy jönnek a történések egymás után, csak egy-egy jelenetre vonatkozik ez, hogy megírjuk. Tehát mit tudom én, mondjuk a szerelmi vallomást én megírom, de ő megírja a harcjelenetet, és aztán a kettő közötti átmeneti rész pedig együtt megírjuk, vagy összevonjuk.
1: Olyan van-e, hogy folytatnád valahogy, Gábor, nézek rád a történetet, mert éppen jön egy akciójelenet, most valakivel küzdeni fog. Szóval, hogy csak úgy tudod megírni, hogyha a Timi valami 15 oldallal korábban átír, vagy te csak úgy tudod majd folytatni, hogyha a Gábor nem azt az akciójelenetet írja meg, amit megírt. Szóval, hogy ilyenek vannak, hogy akkor egyik oda szól a másiknak, vagy egyik ötök oda szól a másiknak, hogy át kell írni az előző 20 oldalt.
2: Volt, de sőt, olyan is volt egyébként, ahol nem értettünk egyet. hogy az egyikünk szeretett volna beleírni, vagy kivenni valamit, a másik pedig nem, és akkor olyankor hát ki nyer?
1: És ki nyer?
2: Változó.
3: Kőpapírolló, de változó volt. Nem, tehát ilyenkor nyilván ugye, mivel közösen írjuk a könyveket, ezért ugye ezt nyomatékosan, ezt nyomósan meg kell indokolni, hogy miért igen, vagy miért nem, miért venném ki belőle, miért írnám át, mert ugye vannak olyan szálak és olyan alaptörténetek, alapinformációk, amik ugye hatással lehetnek, vagy az aktuális, vagy a következő könyvre is. És ugye ezeket nem lehet csak úgy félváról odépöckölni, hogy hát az figyelj, majd kifut valahova. Mert ez nagyon, mert ez fontos. És ugye ezért olvassuk el egymás munkáját, hogy képbe legyünk az, és megértsük, hogy a másik azt meg azt miért írta bele.
2: Egy kéziratot szerintem 10-15-ször biztos végigolvasunk ketten.
3: Annyiszor biztosan.
2: Az a minimum.
3: Annyiszor biztosan.
1: Az jár a fejemben egyébként, most életünkben először találkozunk, hogy Timi, belőled kinézem azt, hogy te leülsz, és akkor nyomogatod a különböző betűket a klaviatúrán, és akkor hosszú órákat ezzel eltöltesz. De Gábor, belőled nem nézem ki azt, hogy te ugyanezt megcsinálod 4-5 órán keresztül.
3: Egyetértek veled, én sem néztem ki magamból ezt, de mégis így adta ki. És én sem értem egyébként, hogy hogyan. És ugye azt vettem észre egy idő után, hogy ezt egyre jobban élvezem. Uh-huh. És volt olyan, hogy felkeltem, és mondtam, tényleg, hogy figyelj, mondom, ezt meg ezt bele kell tenni. Most üljél le, most ülj le, írd bele, nem érdekel, addig megcsinálok mindent, mert ez benne kell legyen.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Sophie Gáron szerzőpáros két tagja, Makkai Kása Tímea és Makkai Gábor. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
4: Kis

0: Kontúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig a Szofi Gáron szerzőpáros két tagja, egyébként férj és feleség, Makkai Kása Tímea és Makkai Gábor ülnek velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttetek, köszöntelek benneteket még egyszer, sziasztok!
2: Sziasztok, köszönjük! Üdvözlet
3: a hallgatóknak, sziasztok!
1: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk háromnegyed órában, a művész nevetekről, hogy hogy találtátok ki, az írási technikátokról, a kőpapír ollóról, stb. Arról viszont még nem beszéltünk, és akkor itt térünk rá a könyvre, ami már megjelent korábban, és nem sokára jön ugye a második része, az első az Ég és Föld között, a második pedig a Felhők felett. Na, Ég és Föld között, kezdjük ezzel. Van nekünk egy Kira nevezetű angyalunk, meg van egy Matt nevű srác, akiről majd kiderül valami a későbbiekben.
2: Igen, így indul a történet. Pontosan. Valóban. Kira egy 600 éves őrangyal, egy katona igazából, akinek az a feladata, hogy segítsen, hogy a kijelölt úton tartsa a védencét, akit éppen megkap magának. Matt pedig egy egyetemista fiú, aki így éli a maga világát valamilyen kicsi sötét háttérrel, de semmi különösnek nem tűnik első ránézésre a fiú. Viszont a könyv elején történik egy eset, amivel Kira hibázik. És ő sose szokott hibázni, és a hibájának az a következménye, hogy emberként kell tovább védenie Mattet, úgyhogy elveszíti minden előtte való képességét.
3: Csak hogy értsék a hallgatók, olyan őrangyalokról beszélünk, akik ugye nem materializálódnak, és nem lehet őket látni, nem lehet őket felismerni, nincsenek ott, nem tudunk rájuk ülni, nem tudunk nekik menni, hanem egy olyan síkon léteznek, hogy ők érzékelnek és látnak minket, és mindent, de mi nem érzékeljük azt a síkot.
1: Mint a Ghostban a Patrick Swayze.
2: Kicsit, igen. Pontosan. Meg minthogyha úgy, mint a belső sugallatok, egy kicsit mi úgy képzeltük el Kirát, hogy mind amikor azt érzed, hogy most ki kell lépned az útra, vagy ezt most nem kell megtenned, hogy ezt igazából egy őrangyal suttogja neked, amit a tudatalattit közvetít.
3: Igen.
1: Amikor kitaláljátok ezt a történetet, vagy kitaláltátok ezt a történetet, és mind a ketten elég stabil és masszív számítógépes ismeretekkel rendelkeztek, akkor Kira, nekem most így eszembe jut valami, és nem tudom, elsősorban Xena harcos hercegnőből indulok ki, valami ilyesmi hölgyképe jelenik meg, de hogy amikor ti ezt kitaláljátok, vagy kitaláltátok, akkor lerajzoltátok magatoknak, számítógéppel megszerkesztettétek, hogy akkor kb. Hogy néz ki, mert hogy akkor mit kell elképzelnünk róla, és akkor neki milyen kalandokba kell majd keveredni, és Kira ugyanígy?
2: Mi színészeket kezdtünk el keresni, akik hasonlíthatnának rá, és olyasmi pont ugyanolyat nem találtunk, de úgy próbáltuk egymásnak elmagyarázni a karaktereket, akiket kitaláltunk, hogy valami ilyesmi lehet.
1: Én Xena a harcos hercegnőt mondtam Kirának.
2: Ez egyébként nem rossz, annyi, hogy Kira nagyon világos szőkehajú, majdnem fehér.
1: Akkor az nem nyert.
2: De a harcos része az rendben lehet.
3: De amúgy izmos, képzett, harcos, igen, nagyon imádja a késeket, a fegyvereket, tehát hogy nála van sok, ráadásul, mert ugye nyilván van ugye démonfenyegetettség is a világon.
2: Kicsit inkább ilyen
3: Tomb Raider-es szőkében. Mondjuk igen. És ugye mivel ezt az egészet ugye modern, mostani világba ültettük bele, ezt az egész sztori vonalat, ezért ugye nyilván bőrcsek ki, farmernadrág, csizma, stb. Mindenhol kések, elrejtve szépen, nem mint hogyha szükség lenne rá, de...
1: Ez azt jelenti, mert azt említettétek, hogy akkor a regény elején ez a Kira úgy jelenik meg, hogy nem jelenik meg, csak tudjuk, hogy ott van, de nem lehet látni. Aztán történik valami, nem mondom el, hogy mi, tudom, hogy mi, mindegy, és akkor utána pedig már rendesen megjelenik, mint amikor Arnold Schwarzenegger megérkezik a Terminátor első részében, és bemegy mesztelenül a kricsmibe, hogy akkor add ide a ruhádat. És
3: annyi, akkor... annyi van, hogy ne menjünk át ebbe a vonalba, mert rajta van ruha, és így jelenik meg, hogy van rajta ruha.
1: De hogy ember lesz belőle, és
2: igen,
1: akkor
2: pontosan.
1: Tehát, hogy
2: igen,
1: utána már onnantól... tud találkozni Mattel.
2: Igen, sőt, igazából onnantól már nem is tud elbújni. Annyi a különbség, hogy ő ugyanúgy látja viszont a démonokat, meg a természet feletti lényeket, mint korábban.
3: Őket,
2: és érzékeli is őket.
1: Annyit még áruljunk el, hogy akkor egymásból lesznek szerelmesek?
3: Bármi történhet.
1: Köszönjük szépen.
2: Nem nyilatkozom.
1: A nyíltságodat és az esetességedet. És aztán kiderül majd valami Mattről egyébként a regénynek a végén, vagy a következő regénynek, ami jön nem sokára, az elején, hogy akkor őt azért kell védeni, mert pont.
3: Nyilván ez az, amit már ugye említettünk, hogy ugye vannak szálak, amiket elvartunk, vannak, amiket direkt nyitva hagytunk, mindennek oka van, és mindennek meg lesz ugye a magyarázata. Vannak, minek már a könyv végén, van, aminek a következőnek az
2: sok
3: elején.
2: Sok minden azért már ebben kiderül, igen, egyébként. Igen. A második részben sokkal több mindent beszélünk a világfelépítésről, amit mi elképzeltünk. Sokkal nagyobb hangsúlyt fektettünk már arra a világra.
1: Mi az, hogy világfelépítésről?
2: Hát, mert igazából ez egy modern világ, mintha a mi világunk lenne, aha, viszont ugye itt a könyvünkben különböző mitológiai lények is vannak. Hierarchiában élnek démonok, angyalok. Itt egy kicsit máshogy kell elképzelni a mennyet és a poklot, mint a mai mi világunkban. És akkor ezt egy kicsit jobban kifejtjük a kettőben.
1: Jön a második része, a felhők felett, talán ez lesz a címe. Ezzel vége is, vagy vannak távlati terveitek, hogyha megvan az első kettő, akkor mi lenne, a trilógiát csinálnánk ebből?
2: Ó, rengeteg tervünk van.
3: Nagyon sok tervünk van.
2: Csak időnk nincs megírni.
3: Igazából nem is tudom, hogy számolni, még nem számoltuk össze, hogy mennyi tervünk van. Sőt, ugye jöttek olyan visszajelzések, hogy ez a karakter, ez nagyon jó, nagyon izgalmas, nem akarjátok, hogy esetleg, vagy az a másik, én azt nagyon megkedveltem, belőle is szívesen olvasnék egy könyvet. Vagy, és akkor igen, ezekre mi oké, na, jó, nem tudjuk.
2: Igen, okay. Tehát egyébként ez trilógia lesz, úgyhogy a harmadik részt hamarosan elkezdjük ugye már azt is szerkeszteni, és utána pedig szeretnénk két karakternek ebből a könyvből mellékszálat csinálni, azok a következő terveink.
3: Valamelyik két karakternek.
2: Igen, az titok, hogy melyik. Egyébként azt mondják, ők a legérdekesebbek karakterek az olvasóink visszajelzései alapján, de ezen kívül egyébként különböző teljesen elrugaszkodott történetszálak is vannak, amiket szeretnénk ettől a világtól különállóan. Tehát, hogy már nekem is lenne, meg Gábornak
3: nekem is. Nekem
2: is
3: van, igen.
2: Amit szeretnénk megvalósítani.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Azért ennek a bizonyos fantasy irodalomnak elég nagy a merítése. Számtalan ilyen könyv jelenik meg. Nyilván ebben a bizonyos kultúrkörben azért valahogy valami újat kell mutatni, gondolom én, hogy ott tudjatok maradni. Tehát, hogy azért nektek ezen is gondolkodni kell.
3: Abszolút.
2: Igen, igen, igen. Nagyon nehéz kitűnni. Rengeteg könyv jelenik meg, rengeteg jó könyv is jelenik
3: nagyon
2: meg.
3: Nagyon jó könyvek igen, jelennek meg.
2: És nagyon nehéz amúgy kitűnni és elérni a saját olvasóidat. De ahogy te is mondod, avval tudod leginkább, hogyha egy jó történetet írsz és egy különlegeset.
1: Utolsó kérdés hozzád, Gábor, aztán még neked is lesz egy, Timi. Most, hogy belekeveredtél ebbe, és akkor megszületett az első, vagy születőben van a második könyved, Felesben, ugye, mert te a csata jeleneteket írod. Nincs ilyen titkolt vágyad, amit esetleg a kislányotokkal megosztasz, de a Timinek még nem mondtad, hogy nem sokára megérkezik apa első könyve, és abban már nem lesz anya.
3: Nem, igazából pont a kettőt azt úgy írtuk, hogy én írtam többet, Timi kevésbé, ott már jobban kivettem én is a szerepemet, nem csak a harcjelenetekből, hanem úgy mindenből. Tehát a kettő az inkább én, kevésbé Timi, de a saját projektemmel annyira még nem foglalkoztam, azt is elmondtam Timinek, de csak így az alapokat fektettem le, így az alapgondolatokat, de én azt sem csinálnám nélkülem, mert valahogy oké, az én sztorim, az én elgondolásom, de mi egy szerzőpáros vagyunk, tehát azt nélküle én nem fogom megírni akkor sem.
1: És akkor a legeslegutolsó kérdés a végére. Hozzád, Timi, visszatérsz még valamikor a csak romantikus eszék, novellák, írások világába? Vagy annyira bejött ez a misztikus irodalom, hogy akkor maradsz ebben?
2: Ez egy jó kérdés egyébként. Vannak ötleteink általános romantikus történetekre is, amiket nem spékelünk meg, vagy fűszerezünk meg ilyen fantasy elemekkel. Úgyhogy én szeretném hosszú távon, hogyha olyan jellegűeket is írhatnánk, de még a szerzőtársam az kell a beleegyezésre.
3: Én pártolom, csak sokat nem fogok tudni hozzátenni.
2: Annyi, hogy én nagyon élvezem a közös írást, ez ami lett a mi közös hobbing.
3: Így van.
1: Timi, Gábor, Timi, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek, kellemes további szép estét.
2: Mi nektek is, köszönjük a lehetőséget, sziasztok.
4: Itt hagyott az utolsó busz, pedig mondtam neki hello, szervus. Itt hagyott az utolsó járgás, én itt ragadtam a járdán. Senki nincs az utca, ki hal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Egy szuper csütörtök hajnal áll előttünk itt a Petőfin. Tarts velem, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Október 1-e van, új hónapot, új napot indítunk együtt. A legjobb hazai zenékkel mindjárt itt lesz Deva, de előbb a Noxot hozom. Ez a Kiválasztott.
0: Itt egy újabb óra.